0: Leállítja a budavári palota újjáépítését a kormány, és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a Világgazdasággal. A tárca emlékeztetett, hogy június végén rendelték el a Nemzeti Hausmann Program és a Palota negyed teljes körű felülvizsgálatát, amely a folyamatban lévő fejlesztésekre, szerződésekre és a jövőbeni hasznosításra is kiterjed. A palota a szárnyának kivitelezése nem folytatódik. Az AIV építőipari ZRT két hét alatt vonul le. A folytatás új közbeszerzéssel és az országgyűlés előtt lévő új intézményi modellben valósul meg, a cél pedig a budai vár történeti értékeinek megőrzése és a közérdek minél jobb szolgálata. Ingyenes tüdőreg szűrésre várja az 50 és 74 év közötti legalább 15 éve dohányzókat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. A jelentkező korszerű, alacsony dózisú CT vizsgálaton, légzésfunkciós teszten, dohányzási kockázat felmérésen és személyre szabott tanácsadáson vehetnek részt. A résztvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. A tüdőreg Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok, ezért a korai felismerés kiemelten fontos. A részvételi feltételek a korányi.hu oldalon érhetők el, jelentkezni a tüdőrákszűrés@korányi.hu címen lehet. Több mint 400 mobipontot kapcsoltak be a MOL Mobi rendszerébe szeptember közepétől, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A hálózat így számos városrészben sűrűbb lett, egyes helyeken már 100-150 méterenként található olyan pont, ahol fel lehet venni vagy le lehet adni a bubikat. A BKK arra figyelmeztet, hogy csak az alkalmazás térképén MOL Mobi logóval jelölt helyszíneken lehet szabályosan leadni a kerókat, a türelmi időszak pedig véget ért, így szabálytalan leadásért vagy rosszul lezárt lakatért pótdíjat szabhatnak ki. A BKK ősszel további 400 ponttal bővíteni a rendszert. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a kulturális örökség napjait. Az idei központi téma a veszélyben lévő épített örökség megújulása, újragondolása és élettel való megtöltése. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A két nap programjairól Szabadi Csanita örökségvédelem felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
1: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, így például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
0: Hazánk a kezdetek óta csatlakozik a nemzetközi rendezvénysorozathoz, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a magyar építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal ma is. Inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, hát talán nem sértődik meg az a nagyon kedves úriember, aki nem először, nem is utoljára érkezett ebbe a műsorba, Horváth Csabának hívják. Régi kedves szakmaja, szaktársa, mondhatom ezt így, aki egyébként most ezúttal a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójaként ül itt. Mindig örülök neked, Csaba, jó, hogy jöttél most is.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, jó estét kívánok.
1: Ráadásul talán ennél aktuálisabbak nem is tudnánk lenni.
2: Na abszolút, köszönöm a kedves felvezetést, én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem még találkozunk jó néhányszor, így az éteren keresztül a hallgatókkal is.
1: Biztos, hogy fogunk, ugye ezt én mindig elmondom, hogy olyan alkotókkal szeretek beszélgetni ebben a műsorban, akik hatással tudnak lenni a kulturális életünkre, te pedig annál a szervezetnél, ha most már jó ideje vagy, nagyon is hatással tudsz lenni a kollégáiddal együtt természetesen, meg az alkotókkal együtt a kulturális életre.
2: Igyekszünk a magyar film hírnevét öregbíteni. Ugye a Nemzeti Filmintézetnek az a missziója, hogy a magyar filmnek az ismertségét és az elismertségét növelje itthon és külföldön. Én azt hiszem, hogy elég magas szinten van egyébként a magyar filmnek, akár a hazai, akár a külföldi ismertsége, elismertsége, de hát természetesen ez valójában egy végtelen számegyenes, tehát, hogy bármennyi dolgozunk is rajta, tudunk még többet tenni, és igyekszünk ezt megtenni a Budapesti Klasszikus Film Maraton alkalmával is, amit idén már 9-szer rendezünk meg.
1: Hát és ráadásul ma.
2: Így van, ma indul, és vasárnapig tart, és hát én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas programot ígér, 100 vetítéssel várjuk a kedves nézőket, 6 helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban, az Art Plus Cinemában, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumában, a Francia Intézetben, és a szabadtéri vetítéseken a Budapest Kertmoziban, a Városházánál.
1: Hány helyen leszel ott?
2: Igyekszem minden helyre kimenni, természetesen már csak hivatalból is, meg nyilván igyekszem minél több vetítésre is eljutni ilyenkor, de hát persze ez nekünk elsősorban meló és nem szórakozás, világos. Bár kétségtelen, hogy ez egy szórakoztató meló.
1: Nézze nekem a kérdést, érts jól mindent, hogy nálatok miben mérik például ennél a rendezvénynél a sikert? Abszolút a nézőszámban?
2: Mérjük a nézőszámban természetesen, tehát ez egy fontos kritérium, hogy ezt a fesztivált sokan látogassák. Hál' Istennek sokan látogatják, tehát ez azért azt mondható, hogy Budapest legnagyobb filmfesztiválját rendezzük ilyenkor szeptemberben időről időre. Egyrészt. Másrészt azt is tudjuk mondani, hogy most már a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nemzetközi szinten is kinőtte magát. A harmadik legnagyobb európai klasszikus filmfesztivál, ahol restaurált filmeket mutatnak be Lyon és Bologna után. Ezen nagyon sokat dolgoztak a Nemzeti Filmintézet munkatársai, a fesztivál igazgató Rádói György vezetésével, főként a filmarchívum munkatársai, de természetesen a Nemzeti Filmintézetnek más ága bogán dolgozó kollégák is. Szóval ebben is mérjük, hogy azért nemzetközi rangot is szerzett már ez a fesztivál, és ez abban mutatkozik meg, hogy idén például már közelíti a 200-at a szakmai, a külföldről érkező szakmai vendégeknek a száma, hiszen nem csak filmvetítések vannak ilyenkor, meg családi programok, és így tovább, és így tovább, tehát minden, ami egy fesztiválhoz kell, de nagyon fontos szakmai programokat is rendezünk, elsősorban a Francia Intézetbe, ezt úgy hívjuk, hogy Budapest Classics Lab, és itt összejönnek évről évre azok a szakemberek a világ minden tájáról, akik filmrestaurálással, filmmegőrzéssel foglalkoznak, ez egy nagyon fontos téma, és a már említett fesztiváligazgatónak, Gyurinak igazán a szívügye, nyilván ezt nem is lehet másképp csinálni, hogyha ilyen elhivatottság nem lenne, akkor azt hiszem, hogy sokkal kevesebb eredményt érne el Magyarország is, meg persze a világ is, hiszen nemzetközi téren is igen jó kapcsolatokat ápolunk ezen a területen.
1: Árulj el kérlek néhány kulisszatitkot, mennyi időt vesz igénybe egy ilyen fesztivál megszervezése? Kell egy év hozzá?
2: Nem feltétlenül kell egy év, de mondjuk azt mondom, hogy egy bő fél év, 8 hónap azért az mindenképpen kell. Tehát nagyjából az év elején elkezdődik ez a munka, hiszen most gondolj bele, itt van 3 külföldi sztárvendég, Mathieu Kassovitz, Hát azért az ő naptárja, hát azért nem üres.
1: Világos.
2: Pavel Édelman, a lengyel operatőr, aki Andrzej Vajdával és Roman Polanskival is dolgozott együtt a Katyin, illetve a Zongorista című filmeken, illetve Iránból eljön hozzánk Mohsen Makhmalbaf, az iráni új hullámnak egy nagyon jeles képviselője, 4 évtizede készít filmeket. Szóval ezekkel az emberekkel azért időben föl kell venni a kapcsolatot, meg sok egyeztetést igényel az ő leszervezésük. Másrészt, ugye a fesztivál az alapvetően úgy készül, hogy a Nemzeti Filmintézetnek az ezzel foglalkozó szakemberei bekérik a világ minden tájáról, hogy milyen restaurálási újdonságok vannak. És igyekszünk sok-sok restaurálási premierrel előállni ilyenkor, a magyar filmek közül is, meg a külföldi alkotások közül is, amik először láthatók, tehát nagy vásznon, kiváló, a mai szemnek is és a mai filmnek is kedves, fülnek is kedves minőségben. Szóval ez a programnak az összeválogatása, mire összejön ez a 100 film, és ezt nem úgy értem, hogy mire nagy nehezen összegerebjézzük, hanem úgy értem, hogy a több százból mire leszűkítjük azt, hogy egyáltalán mi fér bele ebbe a programba, és persze a már említett szakmai rendezvényeknek az előkészítése is, meg a vendégek meghívása, az előadók felkérése, az azért elég sok egyeztetéssel és munkával jár.
1: Hát ráadásul roppant izgalmas része vannak például ez a restaurálás is, hogy amögött milyen munka van. Hogy az oda tudjon kerülni.
2: Amögött meg egy folyamatos munka van. Ugye a Nemzeti Filmintézeten belül, illetve a Filmarchívumban és a Filmlaborban 2018-ban indult egy filmrestaurálási program. Ennek keretében most már több mint 400 magyar filmet újítottak föl a mi kollégáink. Ez egy meglehetősen bonyolult feladat, és egy komoly szakmai kihívás, amikor nem tudom én, több évtizedes, akár néma film, vagy a hangos film kezdeteiről származó filmek.
1: Ugye?
2: Igen, igen, tehát 35 mm, 16 mm, megette már az idő, és így tovább, vagy legalábbis elkezdte csócsálni, és akkor ezeket helyreállítani, digitalizálni, felújítani, akár képben, akár hangban, ez azért egy összetett és bonyolult feladat, és egyébként időigény is. Szóval nyilván a rövidebb filmeket rövidebb idő alatt, a hosszabb filmeket hosszabb idő alatt restaurálják, de azért azt tudom mondani, hogy évente ilyen 25 körül fér bele.
1: Annyit elsikerül?
2: Igen, mert azért nem, tehát ugye ez egy macerás és időigényes dolog. AI itt nincsen benne, van ahol csinálják. Na
1: ezért fontos, hogy elmond, hogy ezért fél bele évente mondjuk 25-30 film, mert ez nem AI-t.
2: Nem. Azt nem gondolom, hogy... Tehát a filmmegőrzés szempontjából mi, illetve a mi kollégáink azt a célt tűzték ki, hogy az eredetit állítsák elő. Most itt volt néhány évvel ezelőtt például a Lilionfi. Vagy említhetnénk más alkotásokat, mondjuk a tavalyi nyitófilmünk a Csodálatos Júlia. Hát ott ült Koltai Lajos a filmlaborban a film készítése, vagy a film restaurálása kapcsán, vagy akár Szabó István, és az élő legendákkal együtt lehet ezt a filmet új köntösbe öltöztetni, és az új köntösnek pont az a lényege, legalábbis itt Magyarországon, hogy minél inkább hasonlítson ahhoz, amit eredetileg az alkotók megálmodtak, és ahogyan ők eredetileg elkészítették, és csak az idő vasfogának nyomait vegyük le róla. Ez a restaurálásnak a lényege, hogy eredeti szépségében tündököljön, olyan, mint egy műemlékfelújítás tulajdonképpen.
1: Abszolút.
2: Mindig az eredetit próbáljuk helyreállítani, a filmeknél is így van ez, és tesszük mindezt természetesen elsősorban azért, ami egy nagyon fontos küldetésünk szintén, hogy a fiatalabb generációknak megmaradjanak ezek a filmemlékek, és a magyar filmörökségnek ezek a legendás darabjai.
1: Mondom én mindig, hogy azért ez egy hídépítő szerep is a tiétek, a múltat kötitek össze a jelennel, úgyhogy a jövőt is.
2: Hát reméljük.
1: Építitek.
2: Igen, igen.
1: A fesztivállal is. 9., jól?
2: 9., úgyhogy én már fejben egy picit azon gondolkodtam, hogy jövőre a jubileumi 10. fesztiválon majd mit tudunk még villantani, de hát biztos vagyok benne, hogy a fesztivál igazgatónak és a kollégáknak lesz majd erre bőven ötletük, de én azt hiszem, hogy idén is egy elképesztően színes, izgalmas program állt össze, akárhogyha a vendégeket tekintjük, akárhogyha a különböző témaköröket, ugye 10 témakör köré szerveztük ezeket a vetítéseket, tekintjük, akár pedig az itt lévő szakmai vendégeket, szakmai programokat nézzük.
1: Elmondtuk a 10 témát?
2: Nem mondtuk, még nem is állítom, hogy mind a 10-et el fogom mondani, de egyet-kettőt azért, ha gondolod, akkor fölvillantok. Egyrészt ugye van egy olyan évfordulónk, hogy 125 éves a magyar film.
1: Igen.
2: Ez egy jeles évforduló, több mint 20 magyar filmet természetesen ennek kapcsán vetítünk is, és van egy másik évfordulónk, 70 éve volt az 1956-os forradalom. Igen. Természetesen ennek szentelünk egy szekciót. Út az 1956-os forradalomhoz címet viseli ez. Itt 7 filmet vetítünk majd, 56 előtt készülteket is, meg 56 után készülteket is. Érdekes az a lenyomat, ami már látszik, hogy ebből forradalom igen. lesz. Persze utólag okos az ember, de azért érződik az már az 50-es évek elején készült filmeken, hogy már nagyon erős rendszerkritika van benne. Itt említeném a Csoda Csatár című filmet, ami abból a szempontból is érdekes, hogy ugye eredetileg ezt Puskás öcsivel forgatták, és aztán az 56-os forradalom után ez egy szatíra, egy igen, rendszerkritika. Igen. Tehát a kétballábas futballista, a teljesen gáz csapat, aminek akkor is szurkolnak, amikor agyonverik igen. őket a pályán, és így tovább. Tehát egy komoly rendszerkritika volt. És a Puskás emigrálása után 3 jelenetet újra vettek Hidegkóti Nándorral. Uh-huh. De mi az eredetit vetítjük Puskás öcsivel, szóval ez szerintem egy tök érdekes dolog lesz. De egyébként számos alkotás szerepel ebben a szekcióban, összesen 7, a Franciska vasárnapjaitól az Éjfél kor című filmig Gábor Miklóssal, de sokakat említhetnék még. És itt például a 7-ből 5 restaurálási premier, tehát ez egy vadonatúj felújítások. Ez az egyik. A másik, ami nagyon érdekes, a Magyar Rapszódia című tematika, ami a diákkurátoroknak a válogatása. Mindig érdekes, hogy a diákok mire mozdulnak rá.
3: Há, hogy ne.
2: És idén 3 olyan összeállítást készítettek a kurátorok, amik a Kádár korszaknak a hétköznapjairól szólnak. A munkáról, a szabadidőről, a társas kapcsolatokról, és nagyon érdekes, amit gondolatként hozzáfűztek a fülszövegben, hogy tulajdonképpen ezekből az animációkból, filmhíradó részletekből, dokumentumfilmekből azt érdemes majd a nézőknek leszűrni a végén, hogy vajon változott-e a dallam, vagy csak a tempó. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes gondolat. Aki kíváncsi, hogy hogyan éltek az emberek a Kádár korszak hétköznapjaiban, annak ezt a 3 válogatást mindenképpen érdemes megnézni. De hát természetesen egy-egy szekció kapcsolódik a díszvendégekhez. Nagyon izgalmas az Ármány és szerelem, a Távol-Keleten hongkongi, tajvani, kínai igen. alkotások, vámpírfilmek, amik most nagyon, hogy mondjam, a sajtókommunikációt megkönnyítették, mert csak azt kellett beleírni a sajtóközleményekbe, hogy vérgróf nők, a budapesti klasszikus filmmaratonon, és már mindenütt ott aha. voltunk. Szóval izgalmas dolgok, Catherine Deneuve-vel, David Bowie-val, az Éjség című film, de hát sok mindent említhetnék, még nagyon színes a kínálat. Azt javaslom mindenkinek, hogy a filmmaraton.hu oldalt érdemes fölkeresni, és a következő napokra hát jól megnézni, hogy mi mivel ütközik, választani, és csinálni egy jó kis tervet arra, hogy minél több filmet ezekből az alkotásokból az ember vasárnap estig meg tudjon nézni.
1: Mennyi emberre, nézőre számítotok?
2: Az általában 15 és 20 ezer között volt a nézőszámunk az elmúlt szépen. Években, úgyhogy az egy meglehetősen jó szám, igyekszünk ezt most is hozni. Remélem, hogy sikerül tartani ezt a szintet.
1: A diák kurátorokról jutott eszembe, egyébként hány kurátor dolgozik a fesztiválon?
2: Húha, a számukat most meg nem mondom, de mondok egy jó példát a dologgal kapcsolatban. Általában szekciónként van egy kurátor, van aminek van olyan szekció, ami több alszekcióra bomlik, és akkor ott is külön kurátorok vannak, vannak a diákkurátorok, tehát se szerész, se száma a kurátoroknak, de mondok egy jó példát. Andrzej Vajda 100 évvel ezelőtt született, és rá is emlékezünk természetesen, 7 filmjét vetítjük a budapesti klasszikus filmmaratonon, tulajdonképpen a kezdetektől 1955-től 2007-ig a Katyinig bezárólag, azt hiszem, hogy egy masszív keresztmetszetet adunk az ő munkásságáról, az Oscar-díjas rendezőnk Szabó István ennek a válogatásnak a kurátora.
1: Jaj, de jó. És azért is jó, hogy mondod, tegnap meg pont ezzel kapcsolatban beszélgettünk a Budafoki Doknányi zenekarral, pont erről, hogy emlékkoncert lesz a filmzenékkel a Műpában.
2: Így van, a Műpában. Talán éppen a fesztiválnak az utolsó napján igen. lesz ez este a Műpában. Hát az is egy nagyon izgalmas program lesz, én azt gondolom. És A BKFM-en belül egyébként a Francia Intézetben és a Toldiban is vannak filmkoncertek, mi a néma filmekre koncentrálunk. Mm-hmm. Ez egy nagyon jó élmény, aki még nem volt, annak mindenképpen javaslom, és reméljük, hogy aki meg volt, az visszajön. Amikor cimbalommal, zongorával, különböző hangszerekkel néma filmeket élőben kísérnek. Egy fantasztikus kultúrális
1: élmény. Ilyen nincs minden nap.
2: Nincs.
1: Kedves hallgatóink, lehet itt mindenfajta varázslást az ilyen-olyan trendi mozikban elérni, de ez más. Ez igazi közösségi élmény. És pont ezen gondolkodtam, amíg készültem, meg vártalak a stúdióba és a veled való beszélgetésre, hogy azért ezek olyan közösségi élményt jelentő programok, mind a vasárnap estig bezárólag innentől kezdve, ami nincs minden nap. Tehát mert lehet mozizni, meg streamingezni is otthon, amit csak akarnak, de azért ez más.
2: Nincs az a projektor. Akár mekkora is a projektorod otthon, nincs az a projektor, ami ezt tudja. Egyrészt egyébként minőségben is, másrészt pedig valóban az, amit mondasz, közösségi élmény. És akkor hadd beszéljek egy pillanatot arról a filmről, ami a nyitó filmje volt a Budapesti Klasszikus Filmmaratonnak, és egy világpremiér egyben. A Queen 1986-os koncertjén készült szenzációs film, a Queen Budapest címmel viseli most, jön majd a mozikba is október 7-től egyébként meg lehet nézni. Mi most két vetítést csinálunk belőle, még szombaton lesz a másik, de hát az már természetesen pont 5 perc alatt lett teltházas. De hogy ugye magyar alkotókkal készült. Zsombolyai János volt a rendező, 16 kamerával vették fel a koncertet, 35 mm-es filmre. Nem nagyon van ilyen a világtörténelemben, és ezt most komolyan mondom, ebben semmi túlzás nincs, hogy nagy koncertet ennyi kamerával, 35 mm-es filmre reforgattak volna. 4 évtizedig őrizték ezt a filmet a Nemzeti Filmintézet filmarchívumában. Aztán jött a Sony, és azt mondták, hogy akkor ők szeretnék ezt a 40. évfordulóra felújítani Peter Jackson csapatával, képben, hangban, és újra bevinni a moziba. És az egykori alkotó gárdából Miklós Mari, az egyik vágó, mondta azt, hogy úgy volt ő ezzel, hogy amikor megnézte a filmet, mintha újra ott lett volna a koncerten. És a ma esti nyitógálán is ez volt az élmény, hogy tényleg olyan volt, mintha ott lettünk volna a Népstadionban azzal a 80 ezer emberrel, meg a nem tudom hány ezer, hány tízezerrel, akik kintről a kerítésen kívülről hallgatták akkor a koncertet, hogy ott ültünk, és tulajdonképpen szenzációs kép és hangminőségben láthattuk újra ezt a 40 évvel ezelőtti felvételt, és mindenki azért átélte azt a koncert extázist, amit tényleg bármekkora projektorod van otthon, és ülsz egyedül édesen a nappaliba, imádod a Queen, persze, jár a lábad, meg minden, de ez a közösségi élmény, ami mondjuk itt a BKFM-en ennek kapcsán megvolt, megvan, meg lesz,
1: az más nincs. Oké. Neked melyik dalnál dobbant meg úgy igazán a szíved?
2: Én a Don't Stop Me Now-ért vagyok oda, de hát természetesen az összes Queen sláger felhangzik ebben a koncertfilmben, tehát tulajdonképpen mindvégig, tehát nincs megállás ebben a történetben, hiszen akkor voltak a fénykorukban, az egyik leghíresebb lemezükkel turnéztak éppen, a Rádió Gagától kezdve az összes nagy sláger elhangzik a filmben, szóval nagyon izgalmas, nagyon érdekes.
1: És melyik vetítést várod a legjobban ezen? Most már túl vagyunk, ugye? A következő napon.
2: Én szerintem nagyon izgalmas az a Matthew Kassovitzhoz kapcsolódó szekció, ugye tőle is több filmet vetítünk, az Amelie csodálatos életében főszerepet játszik, a Gyűlölet, a 30 évvel ezelőtt bemutatott Gyűlölet, szintén egy nagyon izgalmas film lesz a vetítése, és én ilyenkor nem csak a vetítéseket várom, mert egyébként tényleg az van, hogy például a Gyűlölet azért könnyen hozzáférhető, még moziban is. Éppen nemrég volt talán az Art mozikban, vetítették is újra a 30 éves évforduló alkalmával. Na de, most kapcsolódik hozzá egy mesterkurzus, és Matthew Kassovitz maga fogja elmesélni majd, hogy akkor az ő karrierje hogyan alakult, és melyik film milyen szerepet játszott benne. Lehet tőle kérdezni. Tehát ezek szerintem fontos alkalmak fűszer. A BKFM-en belül, amikor a közönség is az alkotó tud találkozni, és pláne, hogyha ilyen világsztárokkal tud találkozni. Ez pénteken lesz egyébként az Urániában fél héttől.
1: Egyébként te a hivatásodból kifolyólag sok ilyen nagysággal beszélsz, meg kommunikálsz?
2: Előfordul, de nem mondom, hogy azért naponta kell beszélni. Ez az én életemben is azért kuriózum, az én életemben is egy esemény természetesen.
1: Hát, csak egy olyan emberről beszélünk, ezt most a hallgatóknak mondom, aki végig tévészted az egész életedet.
2: Igen,
1: tehát
2: igen.
1: Neked voltak nagy találkozásaid mondjuk, ezelőtt is.
2: Igen, tehát nem szokatlan a közeg, kétségtelen, és kellő szerénységgel mondom azért, hogy én egy nagyon rajongó típus vagyok.
1: Ja, megmaradtál.
2: Ó, én abszolút. Tehát én minden ilyen hírességhez úgy közelítek, hogy akkor most ez életem nagy pillanata, és nagyon imádom ezeket a pillanatokat, amikor tulajdonképpen nem marketing és kommunikációs igazgatóként, hanem egy-egy hírességnek, ismert alkotónak, akár magyar, akár külföldi a közelében lehetek és találkozhatok vele személyesen.
1: No, hát én biztos, hogy ott leszek, mert akkor, ha ennyi személyesség belefér, én ebbe beleszocializálódtam, képzeld el, a filmekben. Édesanyám annak idején még volt ilyen a Mózi üzemi vállalatnál dolgozott annak idején, és minden premier filmet megnézhettem gyerekként. Igaz, Salgótarjánban, de oda is eljutottak egy ponton túl a filmek, úgyhogy nekem valami különös vonzalmam van ez. Én biztos ott leszek. Filmmaraton.hu.
2: Így van.
1: Ott minden fontos
2: helyszínek,
1: információt
2: időpontok,
1: megtalálunk.
2: Filmlista szépen különböző rendszerezésekben, napi bontásban, tematikusan.
1: És néha téged, vagy némely helyszínen majd téged is
2: követhető. Az biztos.
1: Horváth Csabával beszélgettem, kedves hallgatóink, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatójával. Még sok ilyen szép pillanatot nektek.
2: Köszönjük szépen. Így. Várunk mindenkit nagy szeretettel a BKFM-en. És köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Hallgatóink, Csabának még egyszer köszönöm, és tőle most elbúcsúzom, önöktől még nem folytatódik a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, és újabb izgalmas vendég, de ugyanolyan fontos téma, és ugyanolyan fontos vendég természetesen, mint az első részben. Törzs hallgatóink pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy a vendégek villámgyorsan adják át itt egymásnak a stúdióban nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is, és izgalmas témát ígértem dr. Glázer Katalina vendégünk, akinek nagyon köszönöm az idejét, meg azt, hogy egyáltalán meglátogatott itt minket a stúdióban.
2: Én is köszönöm, és mindenkit üdvözlök.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Ó, hát megtörténik. Ez csodálatos.
1: És csoda dolog is van készülőben.
2: Így van.
1: Ezért fogunk ma beszélgetni. Na, és innentől kezdve gyakorlatilag tiéd a szó.
2: Ó, én örülnék a kérdéseknek.
1: Mert azok lesznek, azok mindig vannak. Na, miért? Én mindig ugye valahogy úgy nézem ezeket a apropókat, hogy mit adhat a közönségnek, mit tudnak elvinni belőle. Egyáltalán akkor tisztázzuk azt, nyitott a közönség?
2: Azt hiszem, hogy igen. Az a tapasztalatunk, ugye ez a második Zamárdégen járó fesztivál lesz, hogy családok jönnek, és ahogy én ezt szeretem mondani, nem a hamvakat őrizzük, hanem a parazsot adjuk át, tehát a gyerekek vannak a központban, sárkányokat gyártanak egész nap, amit haza is vihetnek, közben hatalmas sárkányok szállnak az égen, egy csodálatos helyen vagyunk, ahol kiállítást nézhetnek azok, akiknek ez kedves, és akinek meg az, az megihat egy frappét, vagy egy sört azon a teraszon.
1: Amit szeretne.
2: Így van.
1: Én nagyon fontosnak tartom azokat az eseményeket, ahol közösségépítés zajlik. És a mai világban szerintem, amikor ugye ma már lassan a barátságukat is online éljük, meg tartjuk mindenfajta üzenetben, fontosak az olyan találkozási helyek, ahol együtt lehetünk. Közösségi terekként is. Ez valami ilyesmi.
2: A sárkányosok eleve egy ilyen csodás szövetség, én csak nagyon picit tartozom hozzájuk. A tanárom révén, akinek az első fesztivált köszönhetjük, az ő emlékének szerveztük az elsőt. Komjáti István, Komi, a sárkányosok kapcsolattartója nálunk, és ő valóban, mint egy nagy családot úgy kezeli a világon lévő sárkányosokat. Mindenhol a világon vannak ilyen fesztiválok, ezek hatalmasak és gyönyörűek, ezekről igyekszünk posztolni is, hogy előbb-utóbb milyen kis akkor elnőhessen, mint a külföldi fesztiválok. És ez a dátum azért csodálatos, mert nincsen másik nagy fesztivál ezen a hétvégén, szóval ez a miénk, mindenki jöjjön el, növesszük, és akkor éveken belül ez is egy ilyen hatalmas csoda
1: lesz.
2: Azt
1: megnéztétek így előre, hogy ne legyen?
2: Igen. Reméljük, hogy mi belenőhetünk ebbe a hétvégébe a világon.
1: De megvan itt ilyenkor, hogy férfiakat, hölgyeket, családokat kompletten, vagy legyenek sokan, is ez a lényeg, azonos gondolkodású emberek?
2: Én magam gondolom, hogy a családokat kell megszólítani, és olyan programot kell csinálni, hogy mindenki eljöhet. A kutyák is, és a házi sárkányok is, és mindenki belefér. Azért gondolom, hogy így kell ezt csinálni, mert valójában mindenki arra vágyik, hogy együtt legyen, de közben azt a dolgot csinálhassa, amit szerethet. És az apukák ugyanúgy szeretnek hatalmas sárkányokat eregetni, mint a gyerekek. Az anyukák nagyon szeretnek velünk a flow yoga kis óránkor részt venni, és közben meg a nagyik figyelik az egész családot, hogy mennyire szépen el vannak. Szóval az egész gyönyörűen tud így épülni, hogy minden korosztályt várunk.
1: Amit el lehetett olvasni, én elolvastam, megnéztem, meghallgattam veletek kapcsolatban, és pont az fogalmazódott meg, hogy most így 2026 őszén létezik még olyan, hogy valaki nem mer közétek tartozni, mert azt érzi, hogy ő, hát technikailag nem olyan felkészült.
2: Én technikailag nem vagyok felkészült. Én a legfelkészületlenebb ember vagyok.
1: De mi ez, inkább életérzés?
2: Azt hiszem, ezt próbáltam már megfogalmazni magamnak is, hogy mindenki másképp áll ez hozzá. Valaki nézni szereti a sárkányokat, ahogy nézni szereti az akváriumot. Van, aki a technikai részét szereti nagyon, van, aki építeni szeret, meg bütykölni, van, aki díszíteni szereti ezt az egészet. Valaki olvasni szeret róla, hogy hogyan megy az aerodinamika, és így tovább. És mindenki megtalálja benne azt a pici részterületet, ami őt vagy leköti, vagy tudományosan érdekli, vagy lelkileg felszabadítja.
1: Jó, hát most én azon gondolkodtam, hogy engem mi tudna ott felszabadítani nálatok ebben az egészben. Valószínűleg a szabadságérzés. Nem lehet, hogy az motivál alapjáraton mindenkit?
2: Azt hiszem, hogy önmagába véve, hogy mondtad is, hogy ez az online kultúra, ez arra károsztatja az embert, hogy úgy lefele nézzen, vagy valahol oda nézzen, ami igaziból teljesen értelmetlen. És azt hiszem, az, hogy közösen nézünk az égre, eleve felnőttként az égre nézni is olyan ritkán teszi meg az ember, hogy ez egy csodálatos dolog. Hogy mint ahogy a gyerekek felfele néznek szinte folyamatosan, mert anyu apu felfele van, és szinte minden, ami érdekli őket, hogy ez a gesztus, hogy az ember felfele bámul, ez egy gyermeki gesztus, és ezt egy napig csinálni egészen üdítő dolog.
1: De te például ezt megteszed azóta?
2: Hogy persze.
1: Hogy ott tartozol?
2: Persze. Nem, én alapjában véve van bennem egy adag ilyen infantilizmus, valószínűleg ez vezetett arra, hogy ez egy jó buli lesz, hogy itt egy csomó gyermeklelkű ember örök fiatalságban nézi ezeket.
1: Ha nem szégyelik magukat.
2: Így ugye, van.
1: Nem kell azon gondolkodni, hogy hú, most mit fog gondolni rólam a másik.
2: Nem, ez egy nagyon szabad közösség, és tényleg szabad teljesen professzionálisnak lenni, és teljesen elvetemültnek amatőrnek is, és ez mind úgy, ahogy simán a buszon is minden ember együtt utazik, így vagyunk ezen a fesztiválon is, hogy nincsenek korlátok.
1: Ugye halljuk ezt gyakran, hogy addig jó, amíg meg tud őrizni a gyermek lelkedet. De hát azt még soha nem mondta el senki, hogy annak nyilván vannak mindenfajta stációi, hogy meddig mehetünk el a gyermek lélekben. Tehát itt mennyire kell, hogy azokká váljunk. Meg hát, az infantilizmus, most ezzel indítottad el a hangyát, vagy a bogarat a filmben.
2: Valójában ugye mégiscsak az van, ez egy nagyon érdekes dolog, én animációs filmrendező vagyok. Igen. Az animációs filmről is az jut az embernek eszébe, hogy ez valami nagyon gyermektett dolog. De közben végtelenül professzionális, egy nem profi animációs filmet az ember nem néz meg, mert azt mondja, hogy ez valami... Hát ez azért nem az, ami.
1: Elmondtam.
2: Hát ezeknek a sárkányoknak föl kell szállni. Tehát, hogy itt azért van egy aerodinamikai követelmény, hogy minek kell megfelelni. Tehát hasonlít ez bármire a Földön, lehet ez egy komplex konstrukció, vagy egy bálna, de tudnia kell azt, amit a fizikában tudni kell a levegőről. Ugyanakkor ezen belül a ketrecen belül olyan szabad az ember, amilyen szabad csak lehet, és elképesztő mennyiségű megközelítés van. Uh-huh. Szerintem gyönyörködtető pont.
1: Az egész.
2: Igen.
1: Jó, oké. Ha már az eredeti hivatásodról lesz esett szó, akkor behozhatom egy gondolat erejéig az AI-t? Ugye, ami most napjainkat meghatározza, ti azt használjátok?
2: Ez egy ilyen nagyon küzdelmes dolog. Én részemről nagyon szeretem, de azt hiszem, hogy és egy kicsit szakmás, de hogy a szenioroknak áll ilyen szempontból a világ, mert ugye mi már tudjuk, hogy mit szeretnénk, és nem azt kérjük tőle, hogy csináljon valamit, hanem hogy a mi dolgunkat, mint egy asszisztens egy kicsit könnyűjtse rendezze. Meg. És hogy nekem ezért ez egy csoda, de látom az ellenállást a szakmában, hogy mennyire nem szeretnék, ugyanakkor azt hiszem, hogy ez pont olyan, mint a digitális fényképezés annak idején, hogy akkor az majd az analóg fényképet tönkreteszi, vagy bármi, vagy a 3D animáció. Ami...
1: Hát, hogy ne menjünk messzire, a podcast majd kinyírja a rádiót, nem
2: persze.
1: Írja, ki erősíti inkább.
2: Szerintem ezek mind vannak, ezek technológiák, a technológiának más a szerepe, más a platformja. Ez egy olyan lehetőség, amit ha jól használunk, akkor a munkánk része lehet, erősíthet bennünket, ha meg nem jól használjuk, azt meg egyszerűen nem fogja egy idő után tolerálni a közönség.
1: Igen, igen, jogos. Ugye az AI az valahova pont ebbe a hétvégi rendezője nem tud beleszólni. Jól sejtem?
2: Vagy hát nem, lenne része? Reméljük nem.
1: Lenne része?
2: Hát olyan szempontból van része, hogy nagyon gyorsan tudok például okleveleket gyártani a gyermekrajz pályázatunkra, és ezért nagyon hálás vagyok neki, mert átírja, hogy külön díj a csodálatos alkotásért, vagy első helyezett, és akkor én boldog vagyok, hogy ezt nem nekem kell megcsinálni, hanem egy csettintés alatt megvan, és akkor annyi ilyen verziót csinálok, ahány nevezettünk van szinte, és ezért hálával tartozom az jelnek.
1: De fontos az számodra, számotokra, hogy el legyenek ismerve, amit el kell és szabad ismerni?
2: De mire gondolsz?
1: Hát most pont a gyerekekre. Hogy akkor legyenek külön ilyen díjak, olyan díjak. Tehát, hogy valamivel mégiscsak viszonozni a részvétel.
2: Ennek a fesztiválnak az alapításakor a pedagógiai szempont nagyon fontos volt. Tanárok vagyunk majdnem mind, akik szervezzük, és azt gondoljuk, hogy ez egy meg hát apukák, anyukák, tehát hogy szülők, akik fontosnak látják azt, hogy megmaradjon a gyerekeknek az érdeklődése a valódi világ felé. Hogyha, ahogyan tavaly is, idén is kiírtuk ezt a rajzpályázatot, beküldik ezeket a munkákat, én nap mint nap ugye dolgozom föl őket, nyomtatom ki, hogy meglegyen ott a kiállításon az anyag, látom a belefektetett munkát, meg a kis gondolatokat, és én nagyon boldog vagyok tőle, hogy ezt nekünk, értünk, a mi témánkért csinálják, és elképesztően fontosnak tartom, hogy ők tudják, hogy ez fontos, és ösztönözve legyenek arra, hogy legyenek a világban, rajzoljanak, fessenek, énekeljenek, daloljanak.
1: Na, de a tanárembert is kérdezem, hogy mennyire lehet ma motiválni a fiatalokat? Vagy ha úgy tetszik, a gyerekeket?
2: Nem tudom, nekem szerencsém van, mert az én gyerekem az hajtható erre. Uh-huh. Ugyan tagadja, de nagyon szeret rajzolni, és én látom is, hogy szépen elmélyül benne. Talán a pedagógusokon múlik sok minden, azon, hogy az ő lelkesedésük át tud-e ragadni a gyerekekre, és azon is, hogy tud-e a gyerekekben kialakulni ez a flow élmény, hogy egyszer valamit csináltam babokkal, és azt órákon keresztül csináltam, és mondtam mama, hogy milyen jó volt. Uh-huh. És akkor megint nekiállok, és akkor egyszer csak kiderül róla, hogy ő mozaikokat fog összerakni, és nem tudom, és hogy ez így növekszik. Hogy megvan az az alapélmény, az az alapbiztonság élmény, hogy én valahol vagyok, csinálok valamit, ami egy ilyen belső motivációból adódó önmegvalósítás, ami tovább megy annál, hogy nekem jó, mert a világ azt mondja rá, hogy figyelj, ez gyönyörű, csináld. Mm. És hogy ezt kéne valahogy átadni nekik, hogy mindannyian, ahogy a sárkányosok külön-különféle sárkányokat gyártanak, ők is külön-különféle önkifejezést tudnak létrehozni maguknak, olyan formát, ami csak hozzájuk illik, és hogy megtalálni, segíteni őket abban, hogy meglegyen ez a forma.
1: Mennyi embert foglal magába a sárkányosok kifejezés?
2: Magyarországon is van egy szép szubkultúra, mert Bozuszki István, aki az én mesterem volt a festőszakon, ő írt egy könyvet, és akkor a 80-as években, 82-ben írta a könyvet, amikor én még nem éltem, uh-huh. Akkor elindult egy szubkultúra, és akkor már lehetett látni, hogy Magyarországon ez megy. Ez egy kis költségvetésű hobbi, az ember kimegy a bárhova, ott el van a gyerekekkel, kell hozzá egy kis szabad levegő, meg egy kis tér, és működik az egész.
1: Szél nem kell?
2: Van olyan sárkány, amihez nem kell, a nagyobbakhoz kell. Uh-huh. Jó, hogyha az ember olyan helyen van, ahol azért úgy adatik a szél, de én láttam már sárkányosokat szél nélkül is egész magasra jutatni sárkányt, ami szerintem milyen Jedi erő, de lehet, hogy nem. Minden esetre kérdés mi volt, elfelejtettem.
1: Hát a szél volt az eredeti, meg a
2: nem,
1: meg,
2: hogy mennyien vannak,
1: vagy mennyi tagot számlál ez a közösség.
2: Nincsen ilyen szervezet már, akik így összefoglalják ezeket a csapatokat, de hát ugye online bezárt a világ, tehát nagyjából mérhető ez. Akik hozzánk tartoznak, az egy ilyen 30 fős csapat, már hogy én tartozom hozzájuk megtisztelő módon. Nem, ők a fekete övesek, én csak egy ilyen beszélő kuglifej vagyok itt a rádióban. Ők csodálatosak, de azt hiszem, hogy van egy ilyen erős, ilyen 100 fős mag Magyarországon, és egy csomó ember még, aki csinálja. A 100 fős mag, vagy szóval a kemény csapat, azok tényleg mennek a világon mindenhova, és viszik az utcaikat, és meg vannak hívva, és a világ összes szegletében ők könyvelve vannak, hogy ők sárkányosok, aha, és
1: de
2: építenek.
1: De ennek akkor nincsen központja sem?
2: Tehát Magyarországon? Mondanom,
1: Budapesten valamelyik hegyen van mindig találkozó?
2: Vannak fesztiválok, Pákozdon, Szentkirály Szabadján, és ők még tudnának mondani párat, de ezek kopnak, mert hogy azok az alapítók, akik a 80-as években elkezdték ezeket a klubokat csinálni, azok már így előregettek, és hát valóban van ez a jelenség, hogy ez az online tér, ez kiszorítja a valóságot, és hát a kemény mag marad a valóságban.
1: Na, de közben meg az, hogy egyre fontosabbá válik az, hogy legyenek ilyen összeröffenések.
2: Hát ezért szeretnénk mi a gyerekeket is ebbe bevonni, hogy legyen utánpótlás, mert hogyha mondjuk

0: én is gondolkodtam, hogy micsoda szerencsém van, és rögtön le is írta, hogy ez az égenjáró, Nemzetközi Sárkányfesztivál, és ő bármennyi információt tud nekem adni erről.
1: Na, én pont a hétvégén lemértem, nincs messze, Zamárdi, még a sláger is szól szerencsére végig, az autóban, meg ahol csak hallgatni lehet, és még egy fenyőmiki emlékpad is van ott a tóparton, egy szemüvegben, láttad már?
0: Nem,
1: egy napszemüvegből készült pad Fenyő Miki emlékére, úgyhogy az összes hungáriás ott.
0: Szuper.
1: Meg a nem hungáriások is tudnak emlékezni. Szóval amellett, hogy majd lesz egy valószínűleg, vagy reméljük életre szóló élmény általatok, még pluszba ott azért a környék is tartogat mindenfajta.
0: Még egy dologról nem beszéltünk, igen, hogy ez a ZAM kultúrbuborékban lesz, és ott a Móra kiadónak áll, amivel az idei évünk témája Janikowski emlékév, Janikowski éva most lenne 100 éves, ezért lesz egy Janikowski és Réber László munkásságát bemutató kiállítás, aminek a farvizén lesz a gyerekrajz kiállításunk is, ami a pályázatra
1: készült. Ez van a következő téma, hogy milyen jó, hogy ezt az egészet egy ilyen kulturális közegbe lehet csomagolni. Ugye az olvasás az mindig nagy kérdés. Azt szerintem sosem elég hangoztatni, hogy mennyire fontos, hogy olvassanak.
0: Micsoda falat, nem? Ki akarom rángatni az embereket a tévé elől, meg a device-ok elől, a természetben, ahol az eget kell nézniük, és terhelve vannak avval, hogy esetleg még könyvet is fognak vásárolni, vagy kiállításra mennek, szóval ez kockázatos.
1: Na, de közben annyi hatás éri őket, nem a hatásért dolgozik mindenki?
0: Mi szerintem csak azért, hogy meglegyen ez a harmónia. Uh-huh. Ez az ilyen nagyon földhöz ragadt, egyszerű, napsütötte harmónia, amikor így csak úgy simán létezünk, és nincsen erőltetve semmi.
1: Oké, de közben meg az élet szép törvényszerűsége, meg természetessége, hogy minden mindenre hat.
0: Hát én nagyon
1: remélem.
0: A könyvek
1: is hatnak, a történetek is hatnak, a sárkányok is hatnak, még Fenyő Miki is.
0: Ó, hát igen, igen. És még lesz egy hatalmas installációnk is idén, ez lesz a szuper meglepetés, csinálunk egy 30 méter magas égigérő füvet, amit a sárkányok fognak fölhúzni, egy fűcsomót konkrétan.
1: Az hol lesz?
0: Ez is itt a ZAM mellett lesz. Azon a terepen vagyunk mi, a nagy sárkányok ott lesznek, ahol a Balaton Sound szokott lenni, ez a Strandfesztivál Balaton Soundos plac, és emellett van ez a ZAM épület, ott lesz a kiállítás, meg ott lesz a torna, meg ehhez hasonlók, és valahol a kettő között valami jól látható téren szeretnénk felengedni többször is ezt az ígérő füvet.
1: Sok vendéget vártok Budapestről?
0: Tavaly is több volt, mint amennyit szerettem volna. Uh-huh. Ez rosszul hangzik.
1: Nem, mint amit eredetileg.
0: Nem, az van, hogy mégiscsak, tehát hogy ez egy olyan kezdeményezés, ahol nagyon szeretnénk, ha mindenki érezni a törődést. Uh-huh. És olyan sokan voltak, hogy én aggódtam, hogy talán nem lesz elég személyes, de a végén az lett a visszajelzés, hogy mindenki megkapta a figyelmet.
1: Uh-huh. Hát a hatás mellett a figyelem a legfontosabb, amennyit a másiknak tudunk adni.
0: Hát ez az.
1: Azt érzi, hogy fontos.
0: Igen, és erre most nekünk van egy szuper csapatunk is, ráadásul a gyerekeket a Moholy Nagy Művészeti Egyetem tanárszakos hallgatói fogják terelgetni, nagy türelemmel és figyelemmel, szóval én nagyon remélem, hogy lesz közülük olyan, aki úgy fog hazamenni, hogy egy nagy sóhajtással azt mondja otthon, hogy ő valami ilyesmivel
1: szeretne. Ez egynapos, ugye?
0: Nem, ez péntek este kezdődik világítós éjszakai sárkányozással, ott szerintem inkább az amárdiak fogják élvezni, majd szombaton lesz a program kezdete, ahol napközben már a kiállítás megnyitó van, de egész nap mennek a sárkányok fönn az égen, és akkor vasárnap reggel, és szombat este még mindig van egy világítós éjszakai kör is, és akkor vasárnap reggel van tornázás, a sárkányok alatt, a szabad ég alatt, megy tovább a kiállítás, és végig-végig építik ingyen a gyerekek a sárkányokat, akik érkeznek.
1: Valami miatt azt hittem, hogy ez csak szombat.
0: Nem, ez nem. Egész hétvégén tart, és általában a workshopok azok izzanak egész végig, és a gyerekek rohangálnak, és hát ez valami egészen elképesztő. Igen, a külföldi vendégeink tavaly is azt mondták, hogy nekünk ebben kéne foglalkozni. Hogy ez egy ilyen fesztivált kell csinálni, ahol csak a sárkányépítés lenne a téma, mert hogy ez annyira megy, annyira szeretik, és tényleg van olyan család, akik visszajönnek. Ha szombaton építettek sárkány Zozókával, akkor vasárnap is jönnek, és Zozókának egy sárkány fesztiválja van otthon, mert...
1: Hát de milyen jó, hogy kuriózum tényleg az egész, úgyhogy ezt jó sokáig kívánom, hogy megmaradjon meg hagyomány váljon belőle.
0: Hát nagyon igyekszünk.
1: No, hát kedves hallgatóink, akkor ne

0: hogy csak szombaton menjenek, már pénteken legyenek ott, és vasárnap is jó sokáig tart, úgyhogy ez egy gondosan megtervezett fesztivál. Hát sok csillogó szempárat kívánok nektek, akkor nagy baj nem lesz, a tiétek is csillogni fog.
1: A miénk mindig csillog, mi egy kis szelet kérünk mindenkitől, okay. Ha egy pici szelünk lesz, minden gyönyörű lesz.
0: Na, drukkolunk nektek, dr. Glázer Katalinnal beszélgetünk.
1: Köszönöm szépen, mindenkit várunk.
0: Itt voltál, és Katalintól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés, egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult. Csak úgy

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Csabának és dr. Glázer Katalinnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Iskolaterek születését ünneplik hétvégén Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint az átvilágítások során két cégnél összesen több mint 3 milliárd forint értékben találtak szabálytalanságokat. A feljelentések a Lange Event Kft.-t és a P2M Consulting Kft.-t érintik. A miniszter szerint a vizsgált szerződéseknél előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen indokolható árak és hiányos teljesítési dokumentumok is előfordultak. Az egyik cég 2020 végén nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A másik cég szerződései között pedig egyebek mellett 1,8 millió forintos társasjátékvásárlás és 32 millió forintos karácsonyi rendezvény is szerepelt. Tanács Zoltán közlése szerint a minisztérium célja, hogy a közpénzek felhasználásának szabálytalanságaiért felelős személyeket azonosítsák. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárcavezető tájékoztatása szerint a Terrorháza kiállítása szeptember 22-i újranyitásától a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Vizsgálat indul Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán nagy többséggel döntött a vizsgálat megindításáról. Azt vizsgálják majd, hogy milyen körülmények között létesített munkaviszonyt a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autóvállalattal. Emellett az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat is feltárják. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Azok jelentkezését várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A szűrés részeként alacsony dózisú CT vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot és dohányzási kockázatfelmérést végeznek, emellett személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Iskolaterek születését ünneplik Józsefvárosban. A II. János Pál pápa téren két iskola környezetét alakították át a tavasz és a nyár folyamán. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School előtt parkolóhelyeket szüntettek meg, így tágasabb és biztonságosabb érkezési terek jöttek létre. A gyalogosok védelmét középszigetekkel, új közlekedési táblákkal és kerékpártámaszokkal is segítik. Az iskolaterek kialakításába a gyerekeket is bevonták, ők tervezték az aszfalt mintákat és részt vettek a felfestésben, valamint a növények ültetésében is. Az új iskolatereket szeptember 18-án minifesztivállal ünneplik, a II. János Pál pápa téren délután 3-tól. Egy hidegfront hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a többfelé párás ködös reggel után napközben napos felhős időre számíthatunk, 20 és 27 fok közötti csúcshőmérséklettel.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe,

0: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás terepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Békemenetet szerveznek október 23-ára a jobboldali véleményformálók. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Hétvégétől rendezik meg a kulturális örökség napjait. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz jobboldali véleményformálók, írta a magyarnemzet.hu. A hírportálhoz Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Hud Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szakértője juttatta el a felhívást, amelyben vasárnap 15 órára, valamint október 23-ára tüntetést hirdettek, tiltakozásul a Terrorháza bezárása miatt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közben már jelezte, hogy jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, ahol miután megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, egy ideig bezárták és vizsgálat zajlik. A jövő héten viszont megnyitják a kiállítást, sőt egy hétig ingyenes is lesz. Döntött a kormány, eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a részletekről elmondta, hogy közben a kormány megkezdi a gazdasági kamarák rendszerének átfogó felülvizsgálatát, és átmeneti jelleggel kamarai biztos nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Summer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011 és 2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a későbbi pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és a Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A programokról Szabadics Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
3: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE egyetemi könyvtár és levéltár, de látogatható lesz számos középület is, itt például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
2: Északnyugat felül egyre több felhő érkezik, így eleinte főleg nyugaton lehet eső, zápor, később a fővárosban is lehet kevés csapadék. Nyugaton csak 18, máshol 22-24 fok valószínű. Pénteken már alig lehet zápor, többire napos felhős idő várható 20-25 fokkal.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemződi kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemződíjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemződíjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Iskolaterek születését ünneplik hétvégén Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint az átvilágítások során két cégnél összesen több mint 3 milliárd forint értékben találtak szabálytalanságokat. A feljelentések a Lange Event Kft.-t és a P2M Consulting Kft.-t érintik. A miniszter szerint a vizsgált szerződéseknél előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen indokolható árak és hiányos teljesítési dokumentumok is előfordultak. Az egyik cég 2020 végén nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A másik cég szerződései között pedig egyebek mellett 1,8 millió forintos társasjáték vásárlás és 32 millió forintos karácsonyi rendezvény is szerepelt. Tanács Zoltán közlése szerint a minisztérium célja, hogy a közpénzek felhasználásának szabálytalanságaiért felelős személyeket azonosítsák. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárcavezető tájékoztatása szerint a Terrorháza kiállítása szeptember 22-i újranyitásától a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Vizsgálat indul Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán nagy többséggel döntött a vizsgálat megindításáról. Azt vizsgálják majd, hogy milyen körülmények között létesített munkaviszonyt a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autóvállalattal. Emellett az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat is feltárják. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Azok jelentkezését várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A szűrés részeként alacsony dózisú CT-vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot és dohányzási kockázatfelmérést végeznek, emellett személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Iskolaterek születését ünneplik Józsefvárosban. A II. János Pál pápa téren két iskola környezetét alakították át a tavasz és a nyár folyamán. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School előtt parkolóhelyeket szüntettek meg, így tágasabb és biztonságosabb érkezési terek jöttek létre. A gyalogosok védelmét középszigetekkel, új közlekedési táblákkal és kerékpártámaszokkal is segítik. Az iskolaterek kialakításába a gyerekeket is bevonták, ők tervezték az aszfalt mintákat és részt vettek a felfestésben, valamint a növények ültetésében is. Az új iskolatereket szeptember 18-án minifesztivállal ünneplik a II. János Pál pápa téren délután 3-tól. Egy hidegfront hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a többfelé párás ködös reggel után napközben napos felhős időre számíthatunk, 20 és 27 fok közötti csúcshőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, talán nem sértődik meg a hölgy, ha azt mondom, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm. Nagy szeretettel itt a műsorban Serei Pálmai Pannát, a Pankasztik zenekar vezetőjét.
2: Igen.
1: Ennek a produkciónak örülök, neked már rég találkoztunk.
2: Rég találkoztunk.
1: Jó, hogy itt vagy megint, és az is jó, hogy hozol egy olyan különleges workshopot apropóként, amire volt már példa?
2: Hát az én életemben biztos, hogy nem.
1: És nem is ilyen, de szerintem ilyen verzióban még nagyon a szakmában sem.
2: Hú, nagyon jó, hogy ezt mondod, mert igazából kicsit ez is volt a cél, csak az ember nem szereti ezt azért úgy kimondani, hogy most ilyen még nem volt, és akkor ezt mit csináljuk először. De tényleg úgy éreztük, hogy van egy űr ilyen téren, hogy sokszor van workshop, de azok bizonyos témák, tehát hogy az éneklésen belül egy-egy adott témában, és mondjuk az egy ilyen mélyebb, hosszabb valami, de most mi azt gondoltuk, hogy legyen egy olyan nap, amikor próbálunk sokféle oldalról közelíteni, hogy az énekesek kapjanak kedvet különböző témákhoz, mert hogy nem minden énekes improvizál, nem minden énekes érti mondjuk az anatómiáját, az élettanát, de így, hogyha most mindenből hall egy kicsit, akkor hát, ha érdeklődőbbé válik, meg hogy igazából nagyon sok mindenről, és nagyon sok mindent tud tanulni egy nap alatt.
1: Hát és már az, ha valaki tanulni akar, az egy jó állapot.
2: Igen,
1: szerintem
2: igen.
1: Egy nyitott állapot. Itt azért nagyon gazdag a kínálat is, nagyon gazdag a program, de mi az igazi cél?
2: Na ez az, hogy a cél az, amikor megfogant bennünk, hárman találtuk ki ezt az egész projektet, aminek az a neve, hogy Soul.
1: Jó, S, az mint, neve is.
2: S, mint singing, O, mint originality, U, mint understanding, és S, mint...
1: L,
2: mint liberty. És hogy két kollégámmal, Fóris Ritával és Trinyanov Barbarával találtuk ki, és az volt az eredeti szándékunk, hogy az, amit mi hárman megtapasztaltunk, hogyha mi összeülünk szakmázni, kipróbálgatni dolgokat, megosztani egymással tapasztalatokat, hogyha az ennyire jó, akkor ezt miért nem csináljuk nagyobban? Miért nem hívunk be másokat? Mert nagyon sokszor fordult elő velem a szakmában, hogy találkoztam kollégákkal, és hogy úgy az a vágy az mindig megvolt, hogy üljünk le, beszélgessünk, mert mindenkinek vannak kérdései. De sose jutott el addig a pontig, hogy ezt meg is csináljuk. És a két kolléganőmmel ezt megcsináltuk. És ez annyira jó élmény volt, hogy több ilyen szakmai napunk volt, és ez egyszerűen úgy éreztük, hogy ezt bővítsük, és hívjunk be más embereket is.
1: Ide írtátok, ez egy fontos mondat, azért is veszem most elő, hogy ugyan a kurzus elsősorban énekeseknek, éneket tanulóknak szól, de bárki mehet, aki érdeklődik a téma iránt.
2: Így van, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy az éneklés az kicsit mindenkié. Mivel mindenkinek van jó esetben, mindenki tud beszélni, énekelni. Ha már beszélni tudsz, akkor valamit tudsz énekelni is. Most lehet, hogy van az a, úgy tudom, az emberek kb. 4%-a zenei analfabéta, szóval nehezen, vagy egyáltalán nem tanítható zenére. De azért az emberek nagy része tanítható zenére, és sokan szeretnének hallgatni éneklésről szóló előadásokat úgy, hogy közben ők nem biztos, hogy most ezeket ki is próbálgatják, vagy hogy művelik, vagy esetleg lehet, hogy jóta kapnak kedvet ahhoz, hogy megtanuljanak énekelni, mert hogy énekelni...
1: Van.
2: Van, abszolút.
1: Evés
2: abszolút.
1: Közben jön meg az egy
2: igen, hát címmel. Ezt reméljük, hogy felbátorodnak olyanok is, akik nem feltétlenül énekesek, akik még most szeretnének esetleg énekelni.
1: De egyébként te, aki foglalkozol is azzal, hogy képezd a jövő, meg hát mindegy az utánad jövőket, tényleg meg lehet tanítani bárkit énekelni?
2: Én azt gondolom, hogyha megvannak az alapvető feltételek, és vagy legalább az, hogy van hallása, valamiféle ritmus érzék, vagy még hogyha az fejlesztésre is szolgál, de azért úgy nagyjából rendben vannak az alapadottságok, akkor azt gondolom, hogy igen. Hogyha a hangszalagok épek, és rendesen működnek, bár akkor is, hogyha van valami rendellenesség, még azok is természetesen orvosolhatók. Szóval én azt mondanám, hogy igen, meg lehet. Nyilván van olyan amikor valakibe egy picit több zene szorult, mint másba, és akkor ott sokkal egyszerűbbé válik, de olyat is láttam már, hogy egy nem olyan jó adottságokkal rendelkező, de rendkívül szorgalmas tanulóból sokkal jobb előadó vált később, mint abból, aki eredetileg is jobb adottságokkal rendelkezve érkezett.
1: Uh-huh. Beszélgettem már pályatársaiddal erről itt ebben a műsorban, de azért is szeretném, hogy tényleg egy olyan ember mondja már el, aki ezt éli is, meg tanítja, hogy amikor azt látjuk, hogy valaki nagyon könnyedén énekel ki magas hangokat, ami számunkra elképzelhetetlen, igen, hogy az amögött állhat nagyon komoly edzői munka, vagy tényleg van olyan, hogy ez neki úgy megy, mint nekünk a köhögés, mit tudom.
2: Hát... azért emögött általában komoly technikai felkészültség.
1: Tehát aztán nem lehet képzelni, hogy bárki ki tud énekelni ilyen...
2: De ki lehet, és van, és találkozom olyannal, hogy jön 15-16 éves lány, és leénekli a Csillagokat, és ott ugye azt kell megtalálni ösztönösen. És ösztönösen jó helyre pozícionálja a hangját. Ott azt kell megtalálni, hogy hogyan tartsa ezt fent, hosszú távon, és tényleg egy egészséges hangképzése legyen, és közben az eredetisége is megmaradjon. Uh-huh. Tehát, hogy ott mennyire nyúlunk bele, hogy közben vigyázunk arra az értékre is, amit hordoz, de azért, hogyha így most a nagy sztárokra gondolunk, azért ott rengeteg meló van benne, rengeteg, és most már ugye csomó ilyen kis videót lehet látni a sztárokról, mondjuk ilyen Get Ready With Me, ilyen Készülj velem videókat, és akkor pont az Alicia Keysről láttam egy minap egy videót, hogy készül a koncertre, és igenis ott van az énektanára a telefonja másik végén, és együtt énekelnek be. Tehát, hogy a legnagyobb sztárok is énektanárhoz járnak, és folyamatosan gondozzák a hangjukat, mert izmokból áll, tehát a gége izmok végzik ezek, sőt a hangszalag a gége izomnak, az egyik gége izomnak a szélén helyezkedik el. Szóval, hogy az izommunka, nagyon finom izomműködés van a gégén belül, de hogy ezek mind tanulhatók, edzhetők, izommemória építhetővel.
1: Erről is beszéltek majd?
2: Igen, mert hogy lesz anatómia és élettani megközelítése is, vagy hát magyarázata a hangképzésnek, valamint a hanghigiéninek. Bihari Adél foniáter doktornő fog erről beszélni, aki azért nagyon különleges vendég, mert már az is önmagában szerintem izgalmas, hogy foniáter, de hogy ő énekes is.
1: Azt elmondod, hogy nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Hogy ő klasszikus énekes. Ja, hogy a foniáter micsoda, bocsánat. A foniáter, aki egyébként tehát fülorgégész eredendően a foniáter, de hogy kifejezetten a hangszalagokkal, a fonációval foglalkozik, a fonáció az a hangadás.
1: Aha. Na, szeptember 26-a.
2: Így van.
1: Nem tudom, hogy elmondtok-e, de most inkább elmondom még egyszer, hanem Budapest Jazz Club, itt lesz van. A workshop, 10-től kezdődik, és hát gyakorlatilag fél óránként, egy óránként itt
2: igen,
1: van valami.
2: Igen.
1: Szuper
2: igen.
1: Program.
2: Először mi az alapítók fogunk egy pici bemutatkozó előadást tartani, hogy ezzel azt akartuk jelezni, hogy mi is adjuk, amink van. Tehát, hogy mi nagyon szeretnék tanulni egymástól, az előadóktól, a jövőben csatlakozó, hozzánk csatlakozó tanároktól, de hogy természetesen mi is adjuk, amit tudunk adni, a saját témánkat, amiben nagyon otthon érezzük magunkat. Lesz improvizáció, Urbán Orsi jazzénekesnő fogja tartani, és lelki oldalról is közelítjük az éneklést, mert ugye az énekeseknek az egyik legnagyobb mumusa tud lenni a teljesítményszorongás, és Ariel Kája Wojtynowska, pszichológus pedig kifejezetten a zenei teljesítményszorongással foglalkozik, és annak feloldási lehetőségeiről, szóval én azt gondolom, ja, és a napnak a legvégén pedig egy amerikai vocal coach, Sophie Joles fog online, de valós idejű kurzust tartani, akitől lehet majd kérdezni. Ő abszolút ez az amerikai éneklési stílus és technikát fogja bemutatni, és hát szerintem ez olyan nagy dolog, hogy kérdezhetünk tőle.
1: Hogyne, meg hát szuper program van végig.
2: Köszönjük.
1: Tehát az egész
2: szépen.
1: Nap, úgyhogy kedves hallgatóink, tényleg meg jó helyen van, Budapest Jazz Clubban, tehát most tudtatok volna jobb helyszínt.
2: Hát nagyon-nagyon örültünk, hogy befogadtak minket, úgyhogy hálásak vagyunk.
1: Na de közben azért mondjuk el, hogy azért a te életed működik.
2: Persze.
1: Ugyanúgy előadóként igen, is, mert igen, most is, majd ha befejezzük az interjút, mész felvédni.
2: Igen. Megyek duózni Olá Krisztiánnal.
1: Húzós egyébként a mostani időszak?
2: a nyár az húzós, már hogy voltak koncertek, elég sok koncert volt, hál' Istennek, de hogy ugye akkor kevesebbet tanítottam. Most azért így együtt, most azért egy kicsit húzós, főleg így a szólal együtt, mindenféle háttérmunkálatokat végzünk, és ugye hárman csinálunk mindent, tehát igen, hogy a social médiát elkezdve a videóvágásokon keresztül a szervezés, az előkészítés, tehát mindent hárman csinálunk. Szóval így most nagyon-nagyon húzós. A férjem mondta, hogy nincs felesége jelen pillanatban. Na, de majd visszatérek.
1: Visszatér. Igen. De hát miért nem tart veled? Ott lesz egyébként?
2: Persze.
1: Na, hát
2: persze.
1: Akkor látja, hogy...
2: Ott lesz, meg már mondtam neki, hogy videóznia kell. Ez na, lesz a feladata.
1: Azért én pontosan tudom, hogy egy ilyen workshop megszervezés azért macerra. Uh-huh. Tehát nagyon nagy munka.
2: Hát igen, az egyeztetés, hogy mindenkinek jó legyen
1: hát,
2: a dátum.
1: Ilyen program tényleg összejön, igen, azért igen. Az nem...
2: Nagyon nem... nagy melónk van benne, ez tény. De szívvel, lélekkel csináljuk. Nagyon szeretnénk, hogyha ez összejön, nagyon szeretnénk, ha ez egy sorozat lenne, szeretnénk, hogyha ez egy közösség lenne, amiben tanárok tudnak egymástól kérdezni, közösség, amiben a tanulók tudnak egymástól és tőlünk is kérdezni, szóval, hogy van egy ilyen mottónk, hogy, nem, hogy a tudás az igazából mindenki olyan szempontból, hogy aki tőlem szeretne tanulni, én a legjobb tudásom szerint fogom, függetlenül attól, hogy ő ki és honnan jött, a legjobb tudásom szerint fogom tanítani, és ő nyugodtan vigye, amit tőlem tanult, nyugodtan adja tovább. Szóval, hogy kicsit ez az ilyen, hogy attól én nem leszek kevesebb, hogyha mást, sőt, én arra nagyon büszke leszek.
1: Há, hogyne. Mert azért te amellett, hogy képviselsz stílusokat, az értékrendet is előadóként.
2: Remélem.
1: Tulajdonképpen ezt adott tovább.
2: Hát remélem, hogy ez így van, merem remélni, igen.
1: Ami ugye érték nagy betűkkel, ha már értékrendről beszélünk, van nektek erre, amikor ezt az egészet így megálmodtátok hárman, úgynevezett célközönségetek, hogy kiket vártok első? Azt értem, hogy mert elmondtuk, hogy akinek az ének egyáltalán a szíve közepe, de hogy férfiakat, hölgyeket, fiatal
2: hát olyan szabban, ez azért nagyon nehéz, mert ha most végig gondolok a tanítványaimon, férfiak, nők, fiúk, lányok, szóval, hogy igazából nem tudom sem korosztályban, biztos tudnék egy átlagot vonni, de hogy igazából a most végig gondolom 15-től 50 valamennyi éves tanítvány. Tehát, hogy e között mozog, szóval, hogy azért ez eléggé széles skála, és ebből van, aki nagyon komolyan gondolja, van, aki csak szeretne egyszerűen jobban érezni magát attól, hogy jobban énekel, szóval, hogy így nehéz ez belőni. Azt mondjuk, hogy tényleg az van, hogy éneket tanulókat, és énektanárokat várunk leginkább, de hát nem akarjuk azt mondani, hogy valaki, aki vágyik arra, hogy énekeljen, az ne jöjjön el, hát jöjjön persze. Uh-huh.
1: Nem akarok nagy szavakat használni, de hát te tudod a legjobban, aki benne vagy, hogy azért a zene az tényleg gyógyít.
2: Igen, igen.
1: Feltölt energiát, ott kapaszkodót lehet belőle sok mindenre elvinni, tehát ez akár még olyan szempontból is egy, tehát ugye vannak mindenfajta hobbi edzések, amire eljár az ember, tehát miért ne lehetne ez egy ilyen?
2: Igen.
1: Bármilyen élethelyzetből.
2: Igen, és vannak, akik ezért járnak énekelni, és van, akinek egyszerűen csak az, hogy oda jön heti egyszer, és kiengedi a gőzt, és volt olyan nem is egyszer, hogy valami nagy probléma ott oldódott meg órán, mert azáltal, hogy jött ki a feszültség az éneklésre, ki tudta mondani, hogy mi a baja. Szóval, hogy nagyon-nagyon gyógyító ereje tud lenni, és ha valaki csak azért csinálja, mert hetente egyszer szeretne felszabadulni, akkor csinálja azért.
1: Ráadásul ugye azt szerintem azt is mondjuk el, hogy nem kell világmegváltó álmokat szövegetni hozzá.
2: Szerintem nekem, mint tanár az a feladatom, hogy azért ezt úgy próbáljam reálisan felmérni, aha, és egy olyan, szóval annyira bátorítani, és afele bátorítani, ami a meglátásom szerint valós.
1: Meg reális,
2: de igen.
1: Nem az van, hogy itt most azt ígéritek, hogy mindenkiből szupersztár lesz.
2: Azt nem lehet, igen. Egyszerűen aztán a mai világban nincs erre, tehát erre nincsen
1: de közben recept. Meg egyébként minden lehetne, ott van mindenkinek a zsebében a lehetőség.
2: Na ez az, hogy ezért nagyon-nagyon veszélyes azt mondani bárkinek, hogy belőled nem lehet semmi, tehát ez soha nem hagyná el a számot, mert nem egy olyan világban élünk, ami, igen, tehát hogy bárkiből lehet bármi. Mindeközben nem tudjuk kiszámolni, hogy kiből lesz. Szóval, hogy nyilván egy olyan fajta realitás talajon kell tartani őket, hogy a saját technikájukkal és a képességeikkel és az adottságaikkal legyenek tisztában, és hogy meddig lehet azzal eljutni, azt úgyis fogja ő is érezni egy idő után. De azért hiszek abba, hogy sok gyakorlással egy bizonyos szintig mindenki el tud jutni. Uh-huh.
1: Na hát jussanak is a segítségetekkel.
2: Köszönjük.
1: Még egyszer, szeptember 26-a Budapest Jazz Club. Hát Soul a neve, mondd el még egyszer. Akkor.
2: Soul, S mint singing, O mint okay. Originality, U mint understanding és L mint liberty.
1: Oké, okay. Milyen jó, ez mozaik szónak hívják az ilyet?
2: Igen, abszolút.
1: Zseniális. A többiek, Panna Rita, hogy kell, mi van most lelkiállapotilag?
2: Hát most mi nagyon felfokozott, korábban. Állapotban vagyunk, mert hogy hát azért mindegyikünk úgy próbált eddig is jelen lenni a social médiában, meg nem tudom, de hát most így a csapatér meg azért, hogy ez most jó legyen, ezért most így elővettük minden, igen, szereplési készségünket, és akkor próbálunk így tartalmat gyártani, de közben próbáljuk azt is, hogy azért az önazonos legyen, szóval aha. Most így zsizsegünk, vagy nem tudom, hogy ez jó szó
1: jó, helyes,
2: rá.
1: Helyes.
2: Meg hát nagyon várjuk, nagyon izgatottak vagyunk, már mindegy, tehát hogy már igazából mindegy, hogy mennyien leszünk, mindegy, hogy lesz, már az, hogy ez most megvalósul, nekünk az már egy akkora érték, és tudjuk, hogy jó dolgokhoz idő kell, meg fel kell épülnie a közönségünknek is, meg azoknak a tanároknak, meg tanulóknak, akik csatlakozni szeretnének, de bízunk benne, hogy a jó dolgok, meg az ilyen őszinte összefogást váró, vágyó dolgok, azok egy idő után beérnek.
1: Ugye mindenkinek lesz egy blokkja legalább.
2: Igen.
1: Ezen a napon. De hogy képzeljük, hogy bevisztek saját dalokat, és azokat elemzitek is akár?
2: Nem, most ilyesmi nem lesz, uh-huh. Hanem lesznek például a mi előadásainkon uh-huh. Lesznek részletek, tanítási részletek, tehát uh-huh. Hogy lesz tanítvány a színpadon, akivel dolgozunk, és azt meg lehet kívülről nézni. Ezeket ilyen mesterkurzusnak hívják, hogy uh-huh. Az ember nézi az órát, és rengeteget lehet belőle tanulni, mikor egy másik emberen végzik azt a gyakorlatot. Az én előadásomban közösen fogunk majd gyakorlatokat végezni. Lesz olyan, ami ilyen kivetített előadás lesz, mondjuk videók a GG-ről, hogy néz ki, hogy működnek a hangszalagok. Szóval, hogy nagyon változatos lesz, meg nagyon interaktív.
1: Jó, és hogy elmondtad, mert akkor ez nem egy öncélú valami, hogy csillogtassátok azt a tehetséget, amit a színpadon is megnézhetnek.
2: Mi igazából tényleg csak annyit akartunk szerepelni az elején, amennyit, amit úgy, hogy azt, hogy ne legyen az, hogy mi nem adunk. Tehát,
1: világos.
2: Hogy mi is akartunk adni, de hogy azt nem szerettük volna, hogy itt most mi előadunk egész nap, és akkor gyertek, mert nem ez a lényeg. Nekünk az a lényeg, mi már igazából azt várjuk, hogy a többi előadó mit fog mondani, meg persze nyilván készülünk a sajátunkra, mert szeretnénk jó előadást tartani, de hogy ezen így sokat beszéltünk, hogy tudjuk azt megcsinálni, hogy azért legyen időnk, tehát ne az legyen, hogy 10 perc alatt össze kell valamit foglalni, mert azt nem lehet, de közben nem akartunk ugyanannyi időt sem, mint egy meghívott előadónak.
1: Világos.
2: Úgyhogy így lett ez a fél óra, és az összes többi előadónak
1: jó, szuper,
2: több ideje van.
1: Szuper az egész. Tehát most már mondom el többször, de szeptember 26, Budapest Jazz Club. Hol tudnak egyébként, hogyha most felkeltettük bárki érdeklődését, uh-huh. Utána keresni?
2: A Soulvox, tehát a Soulvox simavével.hu oldalon, az a weboldalunk, okay. Ott mindent meg lehet találni, de egyébként minden social media felületen ott vagyunk, és a jegyeket is a szokásos jegyvás, de egyébként a soulvox.hu weboldalon
1: ott is meg tudják.
2: Ott is, igen, ott a workshop okay. Fülön, ott van a jegyvásárlás.
1: Szuper, én kívánom, hogy sokan legyetek, nagyon és köszönjük. Legyen is ebből akkor egy sorozat. Na, még az utolsó részében azért mondd el, hogy mennyire látjátok most előre a pankasztik életét, mennyire jártok előttünk tervezésben?
2: A tervezésben hát most ugye nagyon kevés időm van szegény pankasztik zenekarra, mindig találok valamit, amivel nagyon lefoglalom magam, de már az biztos, hogy lesz lemezünk, új lemezünk, és már két dal készen is van belőle, mármint, hogy meg van írva. Uh-huh. és akivel szoktunk együtt dolgozni, Kálmán Tamás, már ő is írt dalokat, úgyhogy már nagyon izgatottak vagyunk, szerintem ez azért úgy évvége fele fog megtörténni. Na, maga a
1: alkotási
2: felvétel.
1: Alkotási folyamat legalább elindul.
2: Igen, alkotási folyamat, meg most majd lesznek ilyen adventi koncertek, szóval, hogy még fogunk játszani is idén, és aztán nagyon-nagyon szeretném, de igaz, nem, a vágyaimat inkább nem mondom el, mert nehogy aztán ne
1: teljesüljenek. Én van, azt kívánom van, neked. Nagyon van. Örültem, és jó volt, hogy itt voltál, legyetek tényleg sokan, és várlak vissza az újabb jó hírekkel. Kedves hallgatóink, még egyszer a weboldal cím.
2: Szolvox.hu.
1: Ott mindent megtalálnak. Serei Pálmai Pannával beszélgettem. Vigyázz magadra.
2: Köszönöm.
1: Meg a többiekre is majd, akik elmennek erre a zseniális workshopra, kedves hallgatóink. Na, és Pannától most elköszönök önöktől, még nem itt folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Békemenetet szerveznek október 23-ára a jobboldali véleményformálók. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Hétvégétől rendezik meg a kulturális örökség napjait. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz jobboldali véleményformálók, írta a magyarnemzet.hu. A hírportálhoz Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Hut Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szakértője juttatta el a felhívást, amelyben vasárnap 15 órára, valamint október 23-ára tüntetést hirdettek, tiltakozásul a Terrorháza bezárása miatt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közben már jelezte, hogy jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, ahol miután megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, egy ideig bezárták és vizsgálat zajlik. A jövő héten viszont megnyitják a kiállítást, sőt egy hétig ingyenes is lesz. Döntött a kormány, eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a döntés mintegy 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a részletekről elmondta, hogy közben a kormány megkezdi a gazdasági kamarák rendszerének átfogó felülvizsgálatát, és átmeneti jelleggel kamarai biztos nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Summer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011 és 2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a későbbi pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és a Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A programokról Szabadics Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
2: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, de látogatható lesz számos középület is, itt például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
1: Északnyugat felül egyre több felhő érkezik, így eleinte főleg nyugaton lehet eső, zápor, később a fővárosban is lehet kevés csapadék. Nyugaton csak 18, máshol 22-24 fok valószínű. Pénteken már alig lehet zápor, többire napos felhős idő várható 20-25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, hogy képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Schrott Pétert köszöntöm nagy szeretettel, akivel még nem találkoztunk sem az életben, sem az éterben, most ez egyszerre megtörténik. Örülök neked.
4: Így van, sziasztok, hello,
3: hogy itt vagy. És már csak azért is, mert hoztál valami nagyon nemes témát. Számomra ez a téma, amivel érkeztél, az egy ilyen nemes ügy.
4: Örülök, hogy neked az.
3: Hát remélem, hogy a másoknak is az lesz.
4: Igen, bár kaptunk olyan válaszokat egyes médiumoktól, amik azt jelezték, hogy ez nekik egy kicsit érzékeny téma, és hogy nem feltétlenül szerkesztenék be műsorba. De szerintem egy nagyon nemes téma egyébként tényleg, mivel tegnap megjelent egy dalom.
3: A Megérdemled.
4: Megérdemled címmel, így van. És hát talán a címéből sejthető, hogy tulajdonképpen miről is szólhat. A gyermekbántalmazás, illetve a korrupció a fő vezérfonala.
3: Hát de inkább egyébként a gyerekek sérelmére elkövetett.
4: Így van, igen.
3: Mit tudom én, bűnöket emelném ki, de onnan is inkább azt a részét, ezért is mondtam, hogy nemes, mert kiállsz mellettük. Erre felhívod a figyelmet. Most ebben nyilván van prevenció, meg minden, amit csak tulajdonképpen a megelőzésért tenni lehet.
4: Így van.
3: Mert az, hogy vannak kényes témák az életben, sok is, amiről vagy beszélünk, vagy nem, de ez egy elegáns módon próbálja felhívni a figyelmet. Vagyis, hogy te elegáns módon próbálod felhívni a figyelmet. Egyébként honnan jutott eszed, vagy miért pont ez a téma?
4: Tulajdonképpen ez a Megérdemled, ez egy olyan albumnak a része, ahol én nem saját szövegeket éneklek, hanem zeneszerző társakat, illetve inkább szövegírókat, illetve költőket kértem fel arra, hogy írjanak dalokat. Nekem februárban volt egy olyan posztom, egy ilyen videós posztom, ami egyébként nagyon nagyot ment ahhoz képest, hogy a többi posztom mekkorát megy. Szóval ilyen több százezer nézettsége lett, és rengetegen osztották, és ajánlottak kortársköltőket, dalszövegírókat, és ennek az volt a lényege, hogy ez a 10 számos album, ez egy olyan album lesz, hogy az ő szövegeiket én eléneklem. Ha esetleg van zenei alapjuk rá, vagy inspirációjuk, esetleg, mert ők sokat nyúlnak ilyen dologhoz, hogy az AI által generált zene, akkor azt is vállalom, hogy akkor abból építkezünk, és azt hát egy kicsit azért.
3: De hogy ez egy komplett album, amit most akár meg is találok?
4: Nem, ez az albumnak az 5. dala, tehát egyesével jövünk ki vele.
3: Értem, oké. Okay.
4: Egyesével jövünk ki vele, és a végén majd egy ilyen csokorba gyűjtve újra disztribútálom albumként.
3: Aha.
4: Tehát így,
3: azért ez egy izgalmas folyamat.
4: Igen, nagyon, és megkértem őket, hogy küldjenek nekem dalokat, dalszövegeket, és hát, több száz jött. 400-500, nem is tudom, nem számoltam.
3: Az szép.
4: Rengeteg, és a mai napig küldik.
3: De és, jó. És vannak köztük gyöngyszemek?
4: Abszolút, hogyne. Hát alig bírtam 20-at összeválogatni, már vérzett a szívem egyik-másik miatt, hogy akkor most melyiket hagyjam ki, melyiket nem, mert tényleg nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván vannak olyanok is, akik hát önjelölt költő vagyok, és hogy én most nagyon nagy művészke, de jó, hát
3: nem
4: persze.
3: Baj, nekik is elnézik.
4: Nagy a szórás.
3: Hát igen, meg legalább igen. Próbálkoznak.
4: Így van, mindenki. És ez a lényeg szerintem.
3: Megikletett egyébként, ez szerintem az óriási dolog, amit, és azért is gondolom ezt egy közösségépítő nagyon fontos dolognak, vagy lépésnek a te életedben is, mert a mai világban, ahol pontosan tudod, hogy minden online történik, már a barátságokat is lassan ott tartjuk. Igen. Azért kellenek az ilyen összekovácsoló, közösségépítő kezdeményezések.
4: Hát, kvázi posztok. Okay, az a vicces, okay. Hogy ez is online.
3: Oké, okay. Na de ki közben látod,
4: egyik hogy... Egyikükkel se találkoztam, de egyáltalán.
3: Majd lehet.
4: Lehet csinálok majd egy album bemutató valamit, happeninget, és akkor oda elhívok minden szövegírót, akik ezt
3: na de itt ez vállalták. A nagy dolog benne, hogy egy közösségi nagy szövegíró cunamit el tudsz indítani ezzel.
4: Igen, ennek nagyon örülök.
3: Azt mondja, ennek persze melyik része AI, vagy melyik nem, meg hogy ezt ki lehet-e szűrni teljesen, ez nagy kérdés.
4: Nem, és nem is akartam nagyon kiszűrni, mert igazából nekik sok lehetőségük nincsen. Tehát, hogyha megkeresnek egy zenekart azzal, hogy tessék, itt van egy szöveg, játsszátok el. A zenekar szereti a saját dolgait csinálni, vagy éppen nem tetszik neki, vagy tehát ennek nagyon sok buktatója van, és ott van a stúdió munka, ott van egy, tehát ki állja, hogy állja, övé a szöveg, ki fia, tehát hogy ez macerás, és most már ott tartunk, hogy egy mondattal körülírja, hogy mit szeretne hallani, itt a szöveg, csináld.
3: Igen.
4: És
3: igen.
4: Az ötödikre jó lesz. Tehát, abszolút, hogy abszolút. Legalábbis hallgatható.
3: Nekem nagyon tetszik az, hogy egyfajta társadalmi reflexnek szánjátok ezt a dalt, a megérdemledet. Ott hozzá is van téve, hogy nem akartok politizálni, mi sem abszolút. Politizálunk ebben a műsorban természetesen, de fontos
4: témákról.
3: Nem is értek
4: hozzá.
3: Én sem, de fontos témákról meg kell beszélni. És azt gondolom, hogy a zene erejével azért jobban el lehet juttatni az üzenetet, mert az a bőröd alá kúszik, hogyha olyan a zene. Az képes arra, hogy megmaradjon és elgondolkodtasson. Ez a cél?
4: Abszolút ez a cél. Én amikor először meghallottam, mert ezt zenei ötlettel együtt küldte el Schiszler Zsolt, a szerzőtársam, és mondom, hát ezt meghallgatva először is, abba a formába is már nagyon ütött, és akkor hát föltruningoltuk, egy csomó mindent újra játszottam, egy csomó dologot azért megkevertünk, megváltoztattunk, és fú, hát igen, ütős lett a végeredmény, úgyhogy abszolút hatása van a dalnak is, én azt gondolom, és a szöveg meg mellé nagyon-nagyon illik. Végtelenül egyszerű harmóniák egyébként, de ezek úgy vannak kombinálva, hogy nagyon-nagyon
3: hatásos legyen.
4: Szépen hatásos.
3: Találkozol a közönséggel viszonylag gyakran? Fellépéseken?
4: Igen, bár ezt a dalt...
3: Még nem adtad elő?
4: Még nem adtam elő, ez október 9-én debütál, ahogy a zenekarom is. Tehát én már nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy szóló projektet, és egyébként ezt egy éve körülbelül elkezdtem kiadogatni régi dalokat, ilyen fiókban heverős, poros, leporolandó dalokat, és plusz jött hozzá ez az ötlet is, úgyhogy most eléggé nagy a zsesgés, rengeteg követőm lett azóta, meg tök szépen alakul a dolog, és most végre eljutottunk oda, hogy összegyűlt egy jó csokorral ezekből a dalokból, és régi munkásságommal is megyünk, és október 9-én a Barba Negra Red színpadán az Élet a legjobb méreg életmentő koncerten Tankcsapda, Leander Kills, Moby Dick, Pokolgép, Alkohol társaságában, Matfield társaságában én is ott fogok zenélni a saját zenémet a saját zenekarral. Szóval, hogy zsesgés van, tök
3: az
4: jó.
3: Egy fontos, hát főleg most, hogy miután régen vágytál, azt mondod arra, hogy legyen egy szóló projekt, tehát akkor ez majd egyfajta mérföldkő ott a Barba Negrában? Az indulás tekintetében?
4: Ez azt hiszem, hogy ilyen debütkoncertről azért sokan álmodnának.
3: Én is azt gondolom.
4: Szóval én abszolút el vagyok varázsolva, igen, így nagyon-nagyon készülünk rá.
3: Mennyit kell próbálni?
4: Hát amennyit csak lehet. Bár a lehetőségek nem túl bővek, mivel mindenki csinál mindent mellette, nyilván dolgozik, családozik, meg minden. Úgyhogy amennyit össze tudunk hozni, de egy 4-5 próba biztos, hogy lesz.
3: De van külön próbatermetek?
4: Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ahol lakom, ott van egy kis stúdióm, és ott és próbálunk, ott is próbálunk, és ott dolgozok tulajdonképpen minden nap.
3: Hogyan válogattad össze a zenekart?
4: Ó, nagyon egyszerű volt. Van egy Continuum nevezetű formáció.
3: Igen?
4: Na, azt átemeltem egy az egybe. Plusz az unokaöcsém jön még gitározni. Úgyhogy ilyen szempontból egészen egyszerű volt, és ráadásul tök jól meg tudjuk oldani, hogy keddenként próba, és akkor előtte egy másik próba, tehát, hogy nem is kell külön napon, külön helyre, külön, tehát, hogy kicsit kompakt a dolog, de annyira szeretem ezeket a zenészeket, és annyira régóta játszunk együtt már, hogy ez abszolút adta magát.
3: De én nézem régóta, vagy követem figyelemmel messziről a te pályafutásodat. Tehát
4: tényleg?
3: Egyébként millió formáció van, de pont ezen gondolkodtam, hogy a szóló projekt az most azon túl, hogy személyesebb az egész, meg nyilván saját gyermeknek tekinthető, de mivel másabb ezen túl, mert azért a zenekarokban is azért csak te voltál mindig a frontember, meg a zenei agy is, ahogy én követtem, tehát, hogy csak ott, mit tudom én, az ember jobban alkalmazkodik a többiekhez, zeneileg is? Hogy képzeljük ezt el? Mitől lesz igazán személyes és egyedi egy, vagy önálló egy produkció?
4: Nagyon jó a kérdés. A szóló projekt az általában egy zenésznek egy olyan kivetülése, ahol mindenféle zenei dolgot ő csinál. Uh-huh. A többiek meg inkább csak lekísérik. Tehát, hogy egy szóló előadónál lehet, hogy nem feltétlenül ő írja a számait saját magának, de mégis ő van tulajdonképpen erőtérbe helyezve. Egyébként én ezt nem feltétlenül igénylem, tehát nekem nagyon jó volt a Tűzmadár zenekar is 20 évig, nagyon jó az Omega Testamentum zenekar, meg ez a Continuum, akikkel ilyen retropop zenéket csinálunk meg metalba, és ha már itt tartunk, akkor elmondhatnám-e,

0: És egy sokszor sokkal jobban szólnak egyébként rockosan.
1: Igen,
0: mint
1: vannak,
0: eredetileg.
1: Persze.
0: Tehát kifejezetten élvezett hallgatni.
1: Abszolút. Hát itt is próbálunk úgy rámenni, hogy ne megerőszakoljuk a dalokat, hanem, hanem adjunk hozzá.
0: Uh-huh. Hát bevette teljesen Budapestet, azt láttam. Koncerthelyszíneket is. Most a Trabant Presszó az megvan még?
1: Megvan, igen, szépen pöfölöm.
0: Aminek te köszönöm. Társtulajdonosa vagy, ugye?
1: Egyedüli.
0: Ja, már egyedüli? Jó, bocs, akkor ráadásul egyedüli. Én ezt mindig nézem, de hát évek óta, ez nagyon régóta van.
1: 13-ban indult, így van.
0: Na, hát szépből gratulálok akkor a kitartáshoz. Ez a Zugulónak az egyik égköve.
1: Most már abszolút, igen, igen, tökre egy kis kult hely lett, és nagyon szeretik a belvárosból, sokan jönnek ki hozzánk, hogy megnézzék, és megkóstolják, és na, megízleljék.
0: Hát én pont ezért mondtam, és örültem neked, amikor tudtam, hogy itt találkozunk, mert hát mondom, a közösségépítés, amit csinálsz. Hát
1: ja,
0: régen egy jó igen. Kocsma volt, ugye mindennek az alapja.
1: Ja, igen.
0: Abból indult ki minden, és nem az ivászatról szól ez természetesen, hanem a találkozásokról.
1: Ja, nem, én mindig mondom, hogy én közösségi teret építek, az, hogy ott lehet kapni alkoholt, az már az egyéni döntésükön múlik, hogy ki mit hogyan tesz magába. Aha. A lehetőség adott, de alapvetően a közösség a lényeg.
0: De azt egyébként tudják, hogy te vagy ott a tulajdonos? Tehát meg, hogy
1: sokan,
0: kifejezetten persze. Azért is mennek, hogy találkozhassanak veled?
1: Igen, bár sokan hoppon maradnak, mert sajnos nagyon keveset tudok bent lenni, aha. Mert sok a koncert, sok a család, mind a kettő nagyon jó, hogy van, és aha. Nagyon jó, hogy sok.
0: Hát az
1: de ez tehát kicsit háttéremberré váltam az utóbbi években, uh-huh. De van 2-3 nagyon-nagyon szuper alkalmazottam, akik mindent megcsinálnak, úgyhogy de azért ott vagyok.
0: No, és azt is látom, hogy már annyi helyen van, meg volt is koncert, hogy ha jössz-mész itt a fővárosban, akkor melyik koncerthelyszín közelében dobban meg inkább a szíved? Hol szeretsz igazán játszani?
1: Hát a Hajót például nagyon szeretem, uh-huh. Az mindig nagyon jól szól, és tök jó a körítés mellé. Uh-huh. A Barbanegrát is kedvelem egyébként, és nagyon máshol Pesten nem is szoktunk lenni igazából. Ha lehet, akkor ide.
0: Aha, de egy hajón is tényleg jól tud szólni a hangosítás?
1: Az A38-ra gondolok.
0: Igen.
1: Csak arra. Igen. Hát ott konkrétan hangmérnök képzés van.
0: Azt nem is tudtam.
1: Ja. És nagyon-nagyon profi emberek gurulnak ki onnan.
0: Mert már annyiszor mesélték, hogy így a Zeneakadémia, úgy a műpal, meg stb. Uh-huh. És mindig kérdezgettem a zenészeket, hogy ez tényleg számít-e. És akkor kérdezlek téged is.
1: Minden bizonnyal, persze.
0: Hogy az nem mindegy, gondolom, hogy mit hallasz te is vissza.
1: Ja, meg persze, hogy nem. Ez abszolút így van. Bár mi saját mindennel megyünk, tehát mi keverőt viszünk, saját füles monitor mindenkinek, szóval nagyon kompakt az egész tudsz, úgyhogy ezt szeretik ott, hogy adunk egy bal és egy jobb oldalt, és meg van keverve tulajdonképpen.
0: Na, vissza az eredeti témához, okay, mert az fontos, megérdemlett címmel, kedves hallgatóink, itt van az új videóklip, de ugye most gondolom a szombaton a hajón, meg ott még nem lesz, de október 9-e?
1: Október 9 az lesz
0: a Barbanegrában ott már előadott.
1: Debütáló koncert is, és a dalnak a debütálása is.
0: Hát kedves hallgatóink, ugye itt ebben a műsorban nincsen zene nálunk, itt próza van, mi beszélgetünk, de ha elköszöntünk Péterrel, akkor az összes platformon, ami zenéről szól, YouTube-on, link, vagy Spotify-on meg tudják hallgatni.
1: Szombaton jelenik meg Spotify-on.
0: Úgyhogy igen. Várjanak egy picit vele. És
1: YouTube-on már nézhető, hallgatható, úgyhogy azt javaslom.
0: Szuper, ja. Oké. No, ami még fontos, hogy természetesen nem tagadod meg a múltadat, meg nem tagadod meg az eddigi formációkat sem.
1: Soha nem tenném.
0: És nem is kevered egyébként ezeket.
1: Keverni?
0: Vagy október 9-én mit fognak?
1: Ott nem fognak,
0: ott csak a
1: ott nem játszunk retro pop slágereket. Okay. Metában.
0: De Omega se lesz.
1: Képzeld el, hogy konkrétan Omega nem lesz, de Omega Testamentum lesz.
0: Aha.
1: Ugye ez arról szól ez a zenekar, hogy ha egy picit el tudunk kanyarodni ebbe az irányba is, hogy Debreceni Ferenc, ugye, aki az Omegába dobolt hát 50 évet.
0: Innen csókoltatjuk, volt itt nálunk.
1: Átadom. Az előbb hívott egyébként, vissza kell hívnom. Bocs, hogy nem vettem föl. És ő ugye a dobos, ő szervezett egy új zenekart maga köré, ez az Omega Testamentum. Omegát játszunk.

0: viszont szeretett volna saját dalokat. És ha már egy Omegát játszó zenekar vagyunk, akkor miről szóljon a saját szám? Hát az Omegáról, uh-huh. illetve a zenekar Ars Poetikájáról. Uh-huh. És két olyan saját dal van összesen a zenekarnak, nem is hiszem, hogy lesz több, ami tulajdonképpen ebbe a kategóriába belesorolható, és az a kettő dal el fog hangzani a koncerten.
1: Na, szuper, viszont a jó hírét.
0: Abszolút, igen.
1: A zenekarnak szerintem pont akkor volt itt a ciki is, amikor az első dal készült, tehát még valami videoklip is.
0: Na, tök jó. Igen, őrizzük a lángot.
1: Az így abszolút. Őriztél, hát azóta is őrzitek így egyébként van, a lángot. Értékeli ezt
0: jövő a... Jövő hét szombaton a Stengben elvileg.
1: Na, hát 26-án. Nincs olyan hét, hogy
0: igen, ez most sűrű.
1: Valahol itt Pesten, de bírod egyébként a tempót?
0: Persze. Ennél azért sokkal durvábbak is vannak. Ez még nem is olyan nagyon megterhelő.
1: Kérdeztem tőled, amíg nem értek a mikrofonok, és bejöttél a stúdióba, hogy melyik részét szereted igazán a mindannak, ami a zenével jár. Melyik a legjobb rész? A közönséggel való találkozás, vagy a stúdióban az alkotási folyamat?
0: De az is, igen, a stúdiózás az talán másodlagos, de én azt szeretem a legjobban, amikor ott állok a színpadon, mert akkor nincs semmi baj. Uh-huh. Olyankor eltűnik minden más, nem fáj a hátam, nincsen semmi bajom olyankor. Uh-huh. Még hogyha úgy megyek is föl, hogy úristen, mindjárt meghalok, ott egyszerűen ilyen új élet. Arra kis időre legalább így nagyon semmi bajom nincsen. Múltkor a Zselenc Lászlóval, a Zsöcivel beszélgettem, mm-hmm. ugye
1: a legendás Edda.
0: Mindenhol játszó mindenhol, ember.
1: Dinamit minden.
0: És ő is mondta, hát most már 76. 77. évében
1: ott
0: van,
1: itt állunk, ő is egyébként.
0: És mondta, hogy Petikém, akkor semmi bajom nincs, amikor a színpadon állok, és lebeg a nadrágom a basszustól.
1: De jó. Na, hát ezért érdemes.
0: Abszolút.
1: Ezért érdemes. És a hallgatóknak is ezért érdemes hallgatni a dalokat. Hát képzeld el, Péter, hogy a végén vagyunk a beszélgetésnek.
0: Gyorsan elment,
1: de örülök, hogy találkoztunk, és örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
0: Úgy szintén.
1: Fontos dolgokról, mert valamit elvisznek ebből a hallgatók.
0: Úgy legyen.
1: És az meg fontos. Megérdemled, már a YouTube-on elérhető.
0: Abszolút, ezt beírják, hogy megérdemled, ki fogja adni, mert más ilyen című dal nincsen. Nem értem miért, de...
1: Na, hát most már van.
0: Úgy tűnik,
1: úgyhogy gondolkodni érdemes az ott elhangzott.
0: Abszolút, igen.
1: Vigyázz magadra, kedves hallgatóink. Srot Pétert, ahol csak lehet, kövessék azt az energiát, amit imádott hivatásába beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák. És Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Pálmai Pannának és Schrott Péternek.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Iskolaterek születését ünneplik hétvégén Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint az átvilágítások során két cégnél összesen több mint 3 milliárd forint értékben találtak szabálytalanságokat. A feljelentések a Lange Event Kft.-t és a P2M Consulting Kft.-t érintik. A miniszter szerint a vizsgált szerződéseknél előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen indokolható árak és hiányos teljesítési dokumentumok is előfordultak. Az egyik cég 2020 végén nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A másik cég szerződései között pedig egyebek mellett 1,8 millió forintos társasjátékvásárlás és 32 millió forintos karácsonyi rendezvény is szerepelt. Tanács Zoltán közlése szerint a minisztérium célja, hogy a közpénzek felhasználásának szabálytalanságaiért felelős személyeket azonosítsák. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárcavezető tájékoztatása szerint a Terrorháza kiállítása szeptember 22-i újranyitásától a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Vizsgálat indul Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán nagy többséggel döntött a vizsgálat megindításáról. Azt vizsgálják majd, hogy milyen körülmények között létesített munkaviszonyt a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autóvállalattal. Emellett az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat is feltárják. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Azok jelentkezését várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A szűrés részeként alacsony dózisú CT vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot és dohányzási kockázatfelmérést végeznek, emellett személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Iskolaterek születését ünneplik Józsefvárosban. A II. János Pál pápa téren két iskola környezetét alakították át a tavasz és a nyár folyamán. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School előtt parkolóhelyeket szüntettek meg, így tágasabb és biztonságosabb érkezési terek jöttek létre. A gyalogosok védelmét középszigetekkel, új közlekedési táblákkal és kerékpártámaszokkal is segítik. Az iskolaterek kialakításába a gyerekeket is bevonták, ők tervezték az aszfalt mintákat és részt vettek a felfestésben, valamint a növények ültetésében is. Az új iskolatereket szeptember 18-án minifesztivállal ünneplik, a II. János Pál pápa téren, délután 3-tól. Egy hidegfront hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a többfelé párás ködös reggel után napközben napos felhős időre számíthatunk, 20 és 27 fok közötti csúcshőmérséklettel.
4: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
5: Köszi szépen, Bori, jó reggelt, nézzük a közlekedési információkat. A 21-es főút valamiért még mindig látszik, de az nem tegnap volt. Pásztó térségében lerobbant egy személyautó a 27-es kilométernél, írja még mindig az útinform. Akkor ez nagyon lerobbanhatott, hogyha tegnap óta ott van. Minden esetre, ha valóban ott van a 27-es kilométernél, akkor sávzárás van miatta. Legyenek óvatosak. Nézzük, mi a helyzet Budapesten. A 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György után egyirányúvá tették gázvezeték javítás miatt. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as busz terelve közlekedik, így nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar irányában. A 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében csatornajavítás miatt van korlátozás. A 11. kerületben a Szüret utcában, a Ménesi útnál szintén korlátozás van, ugyancsak csatornajavítás miatt, és hasonló okból kell számítani némi korlátozásra Böszörményi úton az Ugocsa utcánál. A 11. kerületi Tinódi utcát a Mester utca és a Vaskapu utca között pedig továbbra is zárva tartják felújítás miatt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
5: Pitymallik, ha így kezdtük hétfőn, akkor ezt ma is mondjuk.
6: Az hétfőn volt, azt hittem tegnap.
5: Figyelj, nekem ez a múlt évben lett volna, vagy nem tudom, de nagyon szép az ég alja.
6: Jó reggelt, és kellemes idő vár ránk ma is, igen.
5: Legyen így, jó reggelt kíván Pordán Petra.
6: És Somogyi Zoltán.
5: Meg Shakira. No fighting.

0: Sláger reggel.
1: 7:07. Petra, volna kedved Szingapurba költözni?
2: Nem tudom. Nagyon tetszik, nagyon szívesen megnézném egyszer, mert azért varázslatos lehet az ott építészetileg, de nem élnék ott szerintem.
1: Azért kérdezem, mert a minap beszélgettünk az olvasás, hát most mondanám azt, hogy fontosságáról, közelítsük meg úgy inkább, hogy az olvasás élményéről, hogy az miért jó, és képzeld el, hogy Szingapurban fizetnek azért, hogyha te olvasol.
2: Nagyon jó.
1: Ez jó. Ennél több lelkesedést vártam volna.
2: Hát figyelj, igazából én ezt nem akarom, hogy fizessenek azért. Én most felvettem egy új szokást, ja. És most pont új szokásokat alakítok ki az életemben, mert rájöttem arra, hogy ezek segítik azt, hogy én egy
1: mély nyugalom.
2: Nyugodtabb ember legyek, igen. Például reggelente, amikor jövök ide, hát az egy ilyen 40 perc, akkor olvasok. És ugye mindig azt mondtam, hogy nincs időm olvasni, és mindig eszembe jut Szabados Áginak a nincs időm olvasni kihívása, és aztán azt mondtam, hogy na jó, elég. És szégyeltem magam, hogy évente mostanában csak 2-3 könyvet olvastam el, és ez gáznak gondoltam a magam részéről. Tehát, hogy az elvárás, amit magammal szembe támasztok. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most minden nap az utazási időmben olvasni fogok, és akkor így ezzel azért egy ilyen 6 könyvet biztosan el tudok olvasni. De azt nem akarnám, hogy fizessenek érte, hiszen azért csinálom, hogy a saját magam szókincsét tudjam növelni, hogy mostanában, amikor picit így félreolvasok dolgokat, szeretném tudni, hogy az agyam miatt van-e, vagy azért, mert a szemem romlik, és akkor majd kiderítjük, hogy mi a helyzet.
1: De ez neked nagyon szimpatikus, hát persze ne azért olvassál, mert fizetnek érte, de ha fizetnek azért, hogy olvasol, mert csak úgy felajánlják, akkor tudod, hogyha ha adnak, fogadd el.
2: Ez nekem nehezen megy. A barátaim mindig ezt mondják, hogy amikor valaki akar nekem adni valamit, akkor mindig menekülök előle. Tehát a barátnőim ezen röhögnek. Tehát, hogyha mondjuk megkeres egy cég valami, hogy csak szeretne adni, és sose fogadom el, mert mindig azt nézem, hogy itt a hátsó szándék. Alapvetően nekem mit akarnak tőlem?
1: Nekem alapvetően az elv az tetszik, és ezt én is gyakorlom még, vagy próbálom elsajátítani, hogy ha adnak, akkor azt el kell fogadni. Gondolok most a vidéki rokonságra, és stb. Nem. Jó, oké, köszönöm. De mondjuk az ilyen céges vizéknél is úgy vagyok, hogy mert közben ezt is megtanultam a szüleim meg nagyszüleim által, hogy mindig benyújtják a számlát előbb-utóbb. Tehát amikor valaki úgy ad, hogy egyébként, tehát hogy így vadidegen mondjuk egy cég vagy valami, akkor ott azért előbb-utóbb előkerül az, hogy figyelj, adok neked, de lehetne, vagy ha ezt nem is mondják ide, éreztetik veled ezt az elvárást, és így én ezt sosem szerettem, de ezt a részét ezt továbbra is szeretném megtanulni, azt hiszem.
2: Szóval a szingapúri olvasásra majd visszatérünk, aztán beszélgetünk, hát van nekünk egy Damu Lászlónk, akivel már beszélgettünk akkor, amikor világbajnok pizzamester lett, meg Európa bajnok.
1: Pizza,
2: Göteborgban volt kint, tegnap még ott járt, aztán este hazaért, és ma pedig hívjuk, mert hogy újabb magyar sikerre lehetünk büszkék. Ez a csávó, ez elképesztő. Én már kóstoltam a pizzáját, és tényleg olyan finom, mint amilyennek gondoltam.
1: Hát büszkék lehetünk Gerlóci Mátyásra is, aki a közösségi médiában, a közösségi oldalain nagyon sokakat próbál megtanítani rendesen angolul, és eszméletlen sok követője van, egyébként nem csak Magyarországról, sőt sokáig igazából nem is mindenki tudta, hogy ő magyar.
2: Most sem mindenki tudja.
1: Leleplezzük. És szintén büszkék lehetünk Tóth Gyulára, aki egy kaszkadőr, aki már Emmy-díjas.
2: Azért ez elég menő.
1: Menő. Mindkettőjüket várjuk a stúdióban.
2: Igen, és Gyula egyébként olyan produkcióban dolgozott, mint például a Dűne vagy a Trónok harca. Csak hogy így kettőt említsünk.
1: Persze, meg kéznél volt ott, itt forgatták.
2: Ja, igen, nem
1: azért valószínűleg ennél többről nem van szó, hogy ennél több kell. Na, izgalmas slágerreggelnek nézünk elébe, és persze nagyon zenés slágerreggelnek. Jön Ella Langley és Be Her már is. Jó reggelt!

0: fél hét előtt 7 perccel. Jó reggelt! Szóval Szingapurban fizetnek az olvasásért, és ezt értsük szó szerint. Egy nagyon érdekes kísérleti programhoz kezdtek hozzá, mert hogy Szingapurban is elegük lett abból, hogy a mindenféle felmérések ugye rávilágítanak arra, hogy a folyamatos digitális eszköz használat az, most bocsánat, lerövidítem a sztorit, butítja az embert. Kikészíti az agyunkat, nem erre, hát az evolúció nem erre húzalozta be a mi agyunkat ott bent, hogy ezt a folyamatos ingert ezt kezelni tudja. És éppen ezért meghirdettek egy akciót, amiben be kell regisztrálni egy megfelelő weblapon, ahol vezetni kell azt, hogy ki mennyit olvasott naponta. Tehát, hogy szépen be kell x-elni egy táblázatban, egy naptárban, hogy hány percet vagy hány órát töltött az ember olvasással, és 15 percért jár 20 érme, 1000 érme pedig 1 dollárra váltható át. Naponta egyébként egy alkalmat lehet elszámolni, tehát mondjuk érdemes összegezni. Nem tűnik soknak, hogy a 15 perc olvasás az 20 érme, és 1000 érme kell 1 dollárhoz, tehát hogy nem ebből fog valaki meggazdagodni, de az agyunknak ugye a jutalmazó központja azért az ilyen helyzeteket szereti értékelni. Most én azon gondolkodtam, hogy oké, de hát boldog-boldogtalan beírhatja, ugye, hogy hát én ma olvastam.
1: Zoli, ez Magyarországon történne így. Szingapurban olyan fegyelmezettek az emberek, mint hogyha mondjuk Japánban lenne ez. Tudod, ez a kezdeményezés.
0: Ne, hogy mind magunkból indulok.
1: Igen, ott, hogyha azt mondják, hogy ők azt csinálták, akkor ők azt is csinálták. Ne abból indulj ki, hogy na, hogy lehet ügyeskedni, hát azok mi vagyunk magyarok.
0: De amikor én ilyeneket mondok, hogy akkor mindig azt mondod, hogy jó, hát ezt nem csak a magyarok csinálják.
1: Akkor a kelet-európai blokkra is jellemző, nem csak a magyarokra.
0: Ezt is kikérem a lengyelek nevében. Képzeld, amikor Lengyelországban kellett héveznem, meg így vonatozni hirtelen, és majdnem lemaradtam, meg ott rohantam nem tudom, ide-oda, és így kérdeztem ott valakit, hogy úristen, mi van akkor, ha véletlenül most nem volt időd jegyet venni, meg és akkor blitzelsz nem értették, tehát nem értette ezt a kérdést, hogy mi az, hogy két mész, csak két megálló, hogy mész két megállt jegy nélkül, és láttam, hogy nem értik, hogy miért mész két megállott jegy. Hát van, ott a jegy, ott az autó.
1: Vedd meg, igen.
0: Nem mész. Na mindegy,
1: szóval, hagyjuk is. Oké, akkor vannak olyan régiók, ismerjük, ahol jobban szeretnek ügyeskedni.
0: Kiskapuzni, nevezzük kiskapuzni.
1: Van, ahol ugye kevésbé, és itt egyébként ez egy nagyon szép dolog, hogy egy jótékonysági sztori is kapcsolódik hozzá, tehát szerintem az embereket az is motiválja, hogyha te olvasol azt a kis pénzt, azt jótékonysági célra lehet fordítani. Ezzel egyébként szerintem itthon is sok embernél benyomnák a gombot, már azoknál, akik szeretnek olvasni, vagy esetleg olvasnak gyakrabban.
0: Hát, de itt ugye pont az is cél lenne, hogy akik nem szeretnek feltétlenül olvasni, ami nem azt jelenti, hogy utálják,
1: igen,
0: csak hogy nem biztos, hogy ráéreztek az ízére, és szerintem ez nagyon sokszor fontos egyébként, bármivel kapcsolatban, nem csak az olvasásnál, hogy egy kicsit próbáld meg elkapni a fonalat, és aztán lehet, hogy ez beszippant, és rájössz, hogy tök jó dolgok vannak a világon.
1: Na, azt mi tudjuk, hogy a mi Sláger FM hallgatóink olvasnak, ebben biztosak vagyunk, mert ugye az SMS-ekből, meg nagyon sok mindenből azért az interakcióból az jön le, hogy a mi hallgatóink olvasnak, úgyhogy szeretnénk kérni tippeket, hogy hogyan, tehát hogyan veszik rá magukat, meg mik a szokásaik, az olvasási szokásaik. Tehát, hogy így elkezdik azt, hogy jó, akkor most naponta 10 percet olvasok, vagy 3 oldalt, Zoli, te hogy olvasol? Mi az, amivel így ráveszed, majd már pedig tényleg kell, mert ez az agyamnak kell.
0: Utólag letagadom, amit mondtam. Én egyszerűen a képernyő időmet azt annyira lekorlátoztam, de nem így, hogy eldöntöttem, tehát nagyon fontos, nem, megint nem a tiltás felől közelítettem.
1: Persze.
0: Tehát nem azt mondtam, hogy fú, én nem akarom bámulni a tévét, meg az ostoba műsorokat, meg a nem tudom micsodát, hanem ráéreztem arra, hogy mennyivel jobb helyette biciklizni menni, a barátaimmal beszélgetni, elővenni egy, akár csak egy magazint, vagy, és nem online formában, hanem hogy tényleg egy újságot végiglapozni, vagy egy könyvet. Tehát, hogy azért mondom, hogy jó szívvel ajánlom, hogy ezzel kell próbálkozni néha, és hozzá tudod szoktatni az elmédet, hogy ez tök jó élmény lehet. Ugyanez van egyébként a mozgással, mondom. Tehát, hogy ott is az, amit mondtál az előbb, mert nincs idő olvasni, jaj, nincs időm sportolni, meg stb. Lenne, csak
1: máshogy kell,
0: kell
1: gondolkodni.
0: De egyszerűbb, kényelmesebb leülni,
1: persze,
0: Testpedni a kanapén, és nézni a ilyen realityt, meg az olyan hülyeséget a celebeknek a, nem tudom, baromságairól. Várjuk az önök ötleteit. 0630 30 30 95 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük.
5: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
6: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben. Egy órányira Budapesttől. www.jankovichotel.hu.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
3: A reklám után.
13: Hidegfront érkezik lehűléssel, legalábbis az időjárás előrejelzés ezt mutatja, de azért ne tessék aggódni, olyan erős lehűlés nem lesz, ugyanis ma is délután 24 fokot mérünk, csak érkezik egy kis csapadék, olyan délután 5-6 körül, aztán az el is múlik, és holnapra visszatér a 26 fok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
14: Élénkül már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. Jelentem, a 253-as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, így nem érinti a Csonttollú utca és a Hosszúréti utca közti megállókat egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Közben várakozik a vonalban Bogáti Bence, a MÁV Inform ügyeletese. Nálatok mi újság most? Jó reggelt!
15: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. jelentős fennakadással indul a csütörtök reggel. A ceglédi fővonalon utazóknak baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb bejutási időre és kimaradó vonatokra is kell számítani a reggeli órákban. Pilis és Albertirsa között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Néhány reggeli vonat az újszászi vonalon át terelve közlekedik, a szegedi vonatok pedig csak Cegléd és Szeged között járnak. Az aktuális információk a mavinfo.hu oldalán olvashatók. Jó utazást kívánok!
14: Köszönjük szépen, ha valakinek további infója van, 0630 30 30 95 8 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt, 1 perccel, jó reggelt.
2: Itt van velünk Ibolya, aki nagyon szeret olvasni, hiszen a kérdésfelvetésünk úgy szólt, hogy hogyan lehet rászoktatni magunkat, hogy egyáltalán olvassunk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ibolyának fiatalos a hangja.
2: Igen.
1: És mégis szeret olvasni. Ilyen.
3: 50-en egy kicsit túl, de...
2: Nem mondod, Jézus, én is azt hittem. Ibolya, mindig szerettél olvasni, vagy te neked is rá kellett szoktatni magad arra, hogy szeress olvasni?
3: Nem, én úgy emlékszem, hogy anyukámtól kaptam az indítatást, illetve egy könyvtáros nénitől, Fekete István regényeivel indult ez az egész kaland. Egyszer a kötelező olvasmány, ugye a téli berek, illetve a tüskevár, és aztán annyira megtetszettek ezek a könyvek, hogy bementem a könyvtáros nénihez, hogy még kérek könyvet. Én onnantól kezdve volt Magyar Könyvklub, nagyon sokat vásároltam tőle, rengeteg könyvem van, és mostanság meg már nem vásárolok, mert meglehetősen drágák a könyvek, elég vegyes a kínálat, ezért inkább könyvtárba járok, és szatyorszám hordom haza a könyvet.
1: Hát meg most említed a Tüskevár című regényt, olvastam már ott, hogy valaki azt nehezményezte, hogy egy mai fiatal számára az nem szórakoztató, az a nem tüskevár. Izgalmas, meg hogy nem érthető, mert hogy olyan szavak vannak, és olyan érdekes, mert ugye ma arra tart a világ, hogy azt mondjuk, hogy jó van kis, akkor nem kell, ne, meg többen már felháborodunk. Miért kell a gyerekeknek olyat olvasni, amiben vannak idegen szavak? Hát mondjuk én azt nem értem, hogy akkor miért nem mondjuk el neki, hogy mi az a szó, vagy mit jelent. És most nem arról beszélek nyilván a túl avitos kifejezéseket, persze nem kell mindenkinek tudni, de hogy azért az értelmezésben lehetne segíteni, szerintem nem biztos, hogy az a jó út, hogyha legyintünk, hogy nem érted, akkor inkább ne olvasd el, és akkor nem kell vele foglalkozni, és ezzel kapcsolatban egy nagyon ijesztő és szomorú hírt szeretnék nem sokára megosztani.
2: De előbb még maradjunk a boldogságnál, Ibolya, mert hogy ugye te könyvtárba jársz, tehát szatyorszámra viszed haza a könyveket, mennyi könyvet olvasol el egy évben?
3: Hát egy évben, havonta 2-3 könyvet biztosan olvasok.
2: Aha.
3: Igazából, ahogyan mondtátok is, én a képernyőidőt váltottam könyvre. Tehát teljesen leszoktam a tévéről, különösen az utóbbi időszakban, és azt gondolom, hogy amikor éppen milyen hangulatom van, tényleg történelmi regénytől kezdve, Bámort, rengeteg magyar írót olvasok, Bámortól, Fábián Jankától, Palotás Petrától kezdve, folyamatosan, tehát tényleg széles a spaletta, és én azt gondolom, hogy azzal kell próbálkozni az embereknek, ugye, aki nagyon sok tévét néz, sok film bombáz minket. Igen. Én láttam olyat, vagy csináltam olyat is, hogy amit filmen megláttam egy történetet, megkerestem a könyvtárban könyvön. Például Nicholas Sparks-nak a Szerelmünk lapja egy olyan klasszikus történet, egy gyönyörű történet, amit ha elolvas az ember, még most is borzongok tőle.
1: Te többet adott neked írásban, mint film formájában?
3: Nem tudom. Igazából azt kell mondjam, hogy összekeveredik bennem. Tehát amikor olvasok, ugye az olvasás is egy nagyon különleges folyamat, mert elkezdenek a képek peregni az ember előtt, ahogy olvas. És jönnek be a filmből is élmények, de én azt gondolom, hogy az író szóhasználata, és ahogy mondtad is, hogy idegen szavak, hát én ennek köszönhetem a munkámat. Én ebből a könyvekből tanultam meg, lett szókincsem, és azt hasznos.
2: Mivel foglalkozol?
3: Én önkormányzatnál, önkormányzati hivatalban.
1: Adtál egy nagyon fontos jó ötletet, hogyha valakinek tetszik egy film, akkor gondoljon arra, hogyha olyannak rajongó,

0: reggel 10 percen van, még gyorsan, aha, mielőtt elindulok munkába, akkor föllapozom, vagy éppen mindig úgy szokott történni, hogy a könyv legizgalmasabb része, a vége, az mindig reggelre maradok, és ezt már nem hagyom.
1: Aha, persze. Jó, nagyon köszönjük, Ibolya. Jó olvasást.
0: Köszönöm, sziasztok.
2: Szia. Kijöttek a friss PISA adatok.
1: Na mondd.
2: Előbb pihenjünk rá egy jó kis Teddy Swims-sel.
1: Legyünk inkább vidámak. Mondd valahogy vidáman. Add elő úgy.
2: Átgondolom, megpróbálom, jó?

0: Ez a Sláger reggel.
1: 7 óra előtt 7 perccel jó reggelt kívánunk. Szóval néhány napja kijöttek a friss PISA adatok, és a magyar 15 évesek szövegértésben 452 pontot értek el.
2: Az mennyiből?
1: OECD átlag az 461. Igen. A lényeg, hogy 3 év alatt 21 pontot estünk.
2: És ennél de csak mi?
1: Hát most koncentráljunk ránk, mert hogy ennél gyengébben magyar diákok még nem szerepeltek. Oh, azon, hogy egyáltalán létezik ez a mérés. Nagyon fontos, hogy az OECD felmérés elismeri, hogy van összefüggés a digitális eszközhasználat és a figyelmi zavarok meg problémák között, de nagyon fontos, azt mondja, hogy van összefüggés, de azt nem jelenti ki, hogy egyértelműen okokozat, tehát hogy csak emiatt van, és ez azért nagyon fontos, mert ugye itt nálunk Magyarországon erről valamelyik nap beszéltünk is, hogy nagyon szigorú az iskolai mobil használat, ugye alapvetően most tiltás van érvényben, tehát vannak kivételek, de a digitális eszközöket alig használják a suliban, tehát nem vonja el a figyelmet a digitális eszköz, és mégsem tudnak figyelni a gyerekek. És egy marketinges srác írt egy nagyon érdekes posztot erről most a Facebookon, amiben azt taglalja, hogy itt Magyarországon most valahogy mindenben az egyszerűség nyer. És arról szól a bejegyzése, hogy az elmúlt 10 éve az neki arról szólt, hogy minden üzenetet, minden mondatot végtelenül

0: egyszerűsítse, vagy butítson le. Ezt így írta le, valaki hoz egy szöveget, én meg kiszedem belőle azt, ami lassítja. És ez működik a marketingben tökéletesen, de közben a mai fiatalok ezen nőnek fel. Tehát a rém egyszerű, rövid üzeneteken, és nincs türelmük elolvasni egy hosszabb szöveget, mert hogy nem is tanulták meg, hogy hogyan kellene azt értelmezni. És azzal folytatja ezt a posztot, hogy tényleg az ő szakmája az elmúlt 10 évben egyetlen dolgot csinált nagyon jól, megtanulta, hogyan érje el azt, hogy olvasás közben ne kelljen gondolkodni. Uh-huh. Tehát, hogy az első mondatban ott kell, hogy legyen a lényeg, mert utána az olvasó elgörget. Tehát legyen nagyon rövid a bekezdés, egy sor, mert a többitől megijednek, és akkor itt van visszatérve a PISA felméréshez, hogy a magyar diákoknak mindössze 41,6%-a mondta azt, hogy egy elkezdett feladatot akkor is befejez, hogyha az unalmassá válik. Tehát több, mint a felük nem. És ezzel most kapaszkodj, 87 országból 83-ak vagyunk. Tehát majdnem a sor végén nincs kitartás, hogy befejezzünk valamit, amit elkezdünk. Vagy hogy odafigyeljünk rá. Azért ez ijesztő.
1: Igen, javítsunk ezen. Talán ezt tudnám hozzátenni.
0: De hogy? Szerinted?
1: Hát nem tudom, a szülők ezt hallják, szerintem úgy lehet, hogy a gyerekekkel beszélgetnek és elmondják nekik, hogy miért fontos az, hogy mondjuk olvassanak, vagy hogy kicsit figyelmesebben olvassanak.
0: Rátapintott el a lényegre, még az is benne van ebben a felmérésben, hogy azoknak az aránya, akik hetente beszélnek otthon az iskolai problémájukról, 67-ről 57%-ra csökkent. Nem feltétlenül a szülővel van baj, hogy megkérdezze, hogy milyen volt az iskola, hanem egyáltalán, hogy bármiről beszéljenek, ami
1: problémás. Tehát kommunikáció kell.
0: A kommunikáció kellene, igen. És lehet, hogy akkor az kicsit előrébb lendíteni ezt a dolgot.
1: Na hajrá!
0: Hajrá! És akkor, ha már gyerekek, a halott pénzzel folytatjuk, hét előtt 4 perccel.

0: Jara szárnya.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeret főzni? És tud is?
4: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
3: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
2: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
3: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
4: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
3: Stila gasztró Kajdi Csabával.
2: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
3: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
4: Mivel rádióban vagyunk, kevernek. Én csak csörgök, mintha dolgoznám.
2: Stila gasztró a Sláger reggelben.
3: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
5: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
6: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. kolornyomda.hu.
8: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
9: Huminsavat használok. Humin Gardent.
8: És én már elkéstem vele?
9: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
8: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
10: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Békemenetet szerveznek október 23-ára a jobboldali véleményformálók. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Hétvégétől rendezik meg a kulturális örökség napjait. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig békemenetet szerveznek a Terrorháza Múzeumhoz jobboldali véleményformálók, írta a magyarnemzet.hu. A hírportálhoz Bayer Zsolt publicista, Bencsik András a Demokrata főszerkesztője, Hut Gergely a Pesti Srácok főszerkesztője és Szentesi Zöldi László a Magyar Nemzet szakértője juttatta el a felhívást, amelyben vasárnap 15 órára, valamint október 23-ára tüntetést hirdettek, tiltakozásul a Terrorháza bezárása miatt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közben már jelezte, hogy jövő kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, ahol miután megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása, egy ideig bezárták és vizsgálat zajlik. A jövő héten viszont megnyitják a kiállítást, sőt egy hétig ingyenes is lesz. Döntött a kormány, eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást, jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök szerint a döntés mintegy 900.000 vállalkozásnak nyújt segítséget. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a részletekről elmondta, hogy közben a kormány megkezdi a gazdasági kamarák rendszerének átfogó felülvizsgálatát, és átmeneti jelleggel kamarai biztos nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Summer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011 és 2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a későbbi pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. Szeptember 19-én és 20-án a Társadalmi Kapcsolatokért és a Kultúráért Felelős Minisztérium és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében ismét megrendezik a Kulturális Örökség napjait. Idén is országszerte számos történelmi épület, műemlék és különleges helyszín nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A programokról Szabadics Anita örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt a Sláger FM-nek.
0: 129 helyszín nyitja meg a kapuit, 110 séta és 94 rendezvény. Ez az egész rendezvénysorozat ugye arra hivatott, hogy épített örökségünk rejtett értékeit is meg tudjuk mutatni, és ami fő értéke, hogy mindezt azok az emberek fogják közvetíteni, akik igazán elhivatottak, hiszen önkéntes alapon történik mind a jelentkezés, mind pedig a vezetések. Budapesten például látogatható lesz az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, de látogatható lesz számos középület is, itt például a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Pénzügyőr és a Adózás Történeti Múzeum. Vidéken is nagyon sok programunk van, segít eligazodni a rendezvénysorozatnak a honlapja. Ott térképen, illetve szövegesen is kifejtésre kerül minden helyszínen a program.
12: Északnyugat felül egyre több felhő érkezik, így eleinte főleg nyugaton lehet eső, zápor, később a fővárosban is lehet kevés csapadék. Nyugaton csak 18, máshol 22-24 fok valószínű. Pénteken már alig lehet zápor, többire napos felhős idő várható 20-25 fokkal.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
13: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja után lerobbant egy személygépkocsi. A 17-es kilométernél így most csak a belső sávban lehet közlekedni, már is több kilométeres torlódás alakult ki. A 21-es számú főúton Pásztó térségben robbant le egy autó még tegnap, a 27-es kilométernél így Jobbágyi felé csak a belső sáv járható. Gondolom inkább valami tehergépjármű lehet, vagy nagy lehet a baj, ha nem tudták elvinni egy nap alatt. Közben élénkül a forgalom a főváros felé az M3-as bevezetőjén, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Mendén, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Budapesten pedig a Rákóczi úton, valamint az M1-es M7-es közös bevezetőjén, a Budaörsi úton és a budai alsó rakparton déli irányban a Margit híd előtt. A 253-as autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Csonttoló utca és a Hosszúréti utca közti megállókat egy szabálytalanul várakozó jármű miatt. Ha van még infójuk, számítok rá, 0630 30 30 95 8 a számunk. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Magyar siker a pizza világbajnokságon.
14: Ismét, tehát Dabu László, én nem tudom, hogy mit tudna még elhozni, de az, hogy évről évre Európa bajnokságon, világbajnokságon sikert arat, ez egyszerűen fantasztikus.
13: Mindjárt hívjuk és kérdezzük a titkairól. Jó reggelt!
15: My name is Benson Boone.
1: Ez

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-8 lesz már 2 perc múlva. Hát, ha eddig azt hittük, hogy a pizza olasz műfaj, jelentem, van olyan, hogy magyar hagyaték pizza, és nem csak, hogy van ilyen, hanem ez egy nagyon különleges pizza, olyannyira, hogy első helyezést ért el Göteborgban a pizza világbajnokságon. Damu László ezzel egy újabb érmet szerzett meg, nem tudom követni az elmúlt években hányszor nyert, ugye? Kérem szépen, a pizza világbajnokság Gourmet Pizza Starchef 2026 Michelin Class kategóriában nyert első helyezést ezzel a bizonyos magyar hagyaték pizzával, és azért biztos, ami biztos, a klasszikus Margherita kategóriában még behúzott meg egy ezüstérmet pluszban.
2: Igen. Tegnap megbeszéltük Lászlónkkal, hogy ugye tegnap este hazaérnek Göteborgból, és akkor ma beszélünk 7:12-kor, hát nem sikerült elérnünk. Szerintem... lehet, hogy ünnepelnek. Én úgy gondolom, hogy ünnepelnek, úgyhogy Lacikám, jó reggelt kívánunk innen is, tök jó lett volna veled beszélgetni, szerintem, hogy a zsűri mit szólt ahhoz, hogy először is megismerhették a mangalicát, mert hogy a mangalica, kérem szépen, nagyon fontos eleme volt ennek a pizzának. Olyannyira, hogy tegnap a Laci elmesélte, hogy már az amerikaiak is azt mondták, hogy úristen, hát ezt ki kell vinni Amerikában, ez annyira jó, ez a mangalica. Na, a pizza alapértékei, azt mondják ők maguk, szív, lélek, alázat, kitartás és a borsodi húskészítő hagyomány tisztelete. A kompozíció központi eleme egyébként a megyasszói mangalica sonka, ahogy már említettem, amelyet a harangolt hús mesterei, különösen Nagy Sándor készítenek, úgyhogy Sanyi is ott lett volna Lacink mellett, de nem tudom, hogy most ők egy szállodai szobában aludtak, na mindegy. A sonka története egyébként is minősége a magyar gasztronómia egyik legszebb sikertörténete, amely méltó helyet kapott a nemzetközi versenypizza csúcsán.
1: Nekem nagyon tetszik, hogy elmondásuk alapján törekedtek arra, hogy a magyar és az olasz prémium hozzávalókat azt egyensúlyban tartsák. Tehát nincs arról szó, hogy csak olasz alapanyagból készült volna pizza, hát ugye ez a mangalicát kizárta volna, és nyilván cél volt, hogy valamilyen magyar sajátosság legyen benne.
2: Ha már Hungarian Legacy. Igen.
1: De hogy nem csak magyar alapanyagból dolgoztak, hanem hogy ezzel, nekem ez egyfajta tisztelgésnek tűnik, igen, ugye a pizza eredete előtt, hogy legalább annyi olasz hozzávaló is volt benne. Tehát ez az, amikor a tradíció meg az innováció nagyon szépen összetalálkoznak. Azt mondjuk szívesen megkérdeztem volna tőle, hogy mikor óhajt most már pizza iskolát nyitni Olaszországban.
2: Megtanítsa
1: az olaszokat pizza. Ja, hát azt már meg sem merem kérdezni. Remélem, hogy küld valamit.
2: Én ugye annak idején, amikor először beszélgettünk Lacival pár évvel ezelőtt, akkor annyira beleszerettem az ő művészetébe, hogy meg is kóstoltam már a pizzáit, és képzeld el, hogy akkor, amikor beszélgettünk, mondta, hogy ő azt csinálja, hogy a legkisebb olasz falvakba megy el, ahol olyan pizzamesterek vannak, akiktől ő tanul. Tehát, hogy ő folyamatosan megy és képezi magát, és nem a nagy helyekre, hanem ő mindig kinéz, hogy hol vannak olyan bácsik, akik idősek, és az a klasszikus pizza készítő mesterek, és élmény hallgatni tényleg őt.
1: De, tehát most, hogyha onnan nézem, bocsánat, igen, racionális oldalról, hogy a pizzában azért nincs 68 ezer hozzávaló, ugye? Hanem csak, igen, néhány. Tehát mi újat lehet még mutatni, vagy tanulni pizzában?
2: Hát,
1: szerintem maximum az alapanyag, hogy fú, ne ezt, de milyen trükkök? Másképp dobott föl, másképp pörgeted meg a levegőben?
2: Szerintem vagy... az alapanyag, ő mindig azt mondja, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy milyen liszttel dolgozol, hogy készíted el, hogy mennyi ideig hagyod pihenni. Tehát ezek a fontosak, és tényleg ettől lesz jó egy pizza. Hát László, biztos nem hallod, mert alszol még, de azért gratulálunk neked így a Sláger csapat nevében.
1: Igen. És reméljük, hogy azért majd küldesz kóstolót is. Köszi.
2: Hát most kompenzációként valami nagyon durvát kell, de tényleg.
1: Igen. 4:08 múlt 1 perccel itt a Sláger reggel, és benne a Bombon Radics Gigivel.

0: Istenem, Jazz Glynn hangját imádom. Megbabonáz.
1: Olyan jó ez a sláger.
0: Elég mennyire. 6:08 múlva a filmekben ugye Easter egg-nek, vagyis húsvéti tojásnak hívják azokat az apróságokat, amiket így elrejtenek, amit esetleg csak a film 4., 8., 20. megtekintése után szúrsz ki, hogy ott van egy ilyen jó pofautás, mint a Walt Disney rajzfilmek, erről ugye híresek, vagy animációs filmek, hogy mondjuk az egyik animációs filmben mondjuk egy másikra vonatkozó utalás, mondjuk egy kép van ott a falon, vagy a Shrekben emlékszel, amikor a Cameron Diaz képe volt kint?
1: Igen, én ezeket szeretem. Ugye? Ezek jó pofák.
0: Hát, ez csak azért jutott eszembe, mert mi is elrejtettünk a ma reggeli adásban egy ilyen Easter egget. Hallottuk már ma azt a dalt, amit a hablagyban kellene megfejteni.
1: Igen, hát tegnap nem sikerült, úgyhogy reméljük ma sokkal sikeresebb lesz, aki jelentkezik, mert hogy van egy kolornyomda ajándékcsomagunk, aztán lehet menni a Molière musicalre, ez egy csodálatos francia musical, illetve egy egyéves Sláger FM Premier
0: fizetésünk. Mondd ki szépen.
1: Várjál, mondom, L'Opéra Urbain.
0: Cuki.
1: Hogy kell mondani?
0: L'Opéra Urbain.
1: L'Opéra Urbain.
0: Teljesen jó, igen.
1: Dehogy cuki, hát bénált, nem tudok franciául, de hát én így tudom elmondani. Miért én mondom, miért nem te, aki beszélsz franciául? L'Opéra Urbain.
0: Majd holnap elmondatjuk Csabival.
1: Ezt mondtam tegnap előtt, igen. Mert ő legalább tud franciául.
0: Apropó jelentkezés, rég mondtuk már, nem csak SMS-ben lehet jelentkezni a hablagyba, hanem természetesen a Sláger FM applikációján keresztül is, ahol viszont arra is lehetőség kínálkozik, hogy csatlakozzanak hozzánk, illetve jelezzék szándékukat, hogy csatlakoznának hozzánk a Sláger pikniken. Piknikezzünk együtt, bármint, hogy a Sláger FM műsorvezetői meg önök. Mert most még jó idő van, viszont, sőt, most van jó idő, most már ugye nincs 45 fok, úgyhogy jövő szombaton, amikor a Vasúttörténeti Parkban lokopiknik lesz, tehát ott mindenféle ilyen vonatos ritkaságokkal lehet találkozni, elmegyünk piknikezni mi is, és szeretnénk meghívni önöket. És ez egy nagyon exkluzív alkalom lesz, tudnélik, a szerencsésekkel majd a Nyugati Pályaudvar királyi várótermében találkozunk, ami tényleg olyan, mint a Versailles palota belülről. És ott, hogyha így összegyűltünk, és ezt meg is ünnepeljük majd egy kis kocintással, akkor utána egy nagyon különleges nosztalgia, Sláger FM járatra szállunk fel, tehát lesz egy külön slágerjárat, egy különleges jármű, ezt még nem áruljuk el, hogy micsoda, és azzal visszük majd önöket a parkba, ahol pedig piknikezni fogunk ott a fűben középen, de közben azért mondom, a vonatos élményekből sem maradhatnak ki, hiszen például a kerti vasút, ami ugye ráadásul most nemzetközi kerti vasutak találkozója lesz. Bizony. Tehát jönnek külföldre, hoznak egy csomó ilyen kicsinyített vonatot, amikre rá lehet ülni, és akkor lehet velük ott pöfögni a parkon belül. Szóval aki úgy érzi, hogy szívesen csatlakozna hozzánk, és mindezt ugye grátis élvezni ezt az egész program sorozatot, tegye meg, hogy ránéz a Sláger FM online felületeire, és jelentkezik.
1: Úgy.
0: Hajrá! Közben pedig, akkor várjuk a hablagyba a jelentkezést, közben pedig... Dádám! Highway to Hell, az AC/DC klasszikusa. 7:08, 4 perccel. Jó reggelt kívánunk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Marina Sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodombét lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombét, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
8: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automat a váltóval lehet a tied, készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Differ. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
11: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Pécsen folytatja országjárását Magyar Péter. Mától jövő keddig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. Elkezdődtek az Európai Mobilitási Hét programjai Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Pécsen folytatja országjárását Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, találkozzunk szeptember 19-én 16 órakor Pécsen, a 48-as téren. A szövegből kiderül, hogy a rendezvényen Tiszás országgyűlési képviselők is részt vesznek. A kormányfő korábban bejelentette, hogy ismét országjárásra indul. 15 városban utolsóként Budapesten tart fórumot. Első állomásként Veszprémet látogatta meg múlt szombaton. Mától jövő keddig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain. Kiemelten nézik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisak használatát, derült ki a Magyar Rendőrség Facebook bejegyzéséből. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata kampányához kapcsolódó akció célja ezúttal is a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát a gépjárművekben, a motorokon és a bicikliken is. Ebb összeírás kezdődött Óbudán. Az adatszolgáltatás önbevallásos módszerrel történik és kötelező, hívta fel a figyelmet az önkormányzat. Az ebb összeíró adatlapot az állat vagy állatok érvényes oltási könyvének adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell beadni. Az ebb összeírás október 31-éig tart. Amennyiben az ebb tartó addig nem tesz eleget a kötelezettségének, akkor állatvédelmi bírságot szabhatnak ki. Elkezdődtek az Európai Mobilitási Hét programjai Budapesten. Szeptember 22-éig a Mobilitás mindenkinek motto jegyében számos program várja az érdeklődőket. A hét egyik kiemelt eseménye az autómentes hétvége szeptember 19-én és 20-án, amikor a Szabadsághídon, a Pesti alsórakparton és a Műegyetem rakparton is programok lesznek. A látogatók régi és modern járműveket is megnézhetnek, villamosokkal, buszokkal és trolibuszokkal is találkozhatnak. A BKK programjai között buszvezető szimulátor is szerepel, ahol megtapasztalható, mennyi figyelmet és gyors döntést igényel egy nagy jármű biztonságos irányítása. Lehetőség lesz Molbubi örökbefogadásra is, 100 közösségi kerékpár vár arra, hogy új nevet kapjon, az örökbefogadók pedig egy éven át követhetik a bringa történetét. A mobilitási héthez a MÁV is csatlakozott. Szeptember 16-a és 22-e között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon, szeptember 22-én pedig 999 forintért lehet utazni országszerte a helyközi vonatokon és buszokon.
14: Bori, nagyon szépen köszönjük, igen kellemes napos időre számíthatunk. Most 16 fokos a reggel, délutára 24 fokot ígérhetek. Némi csapadék azért vár ránk, szóval, hogyha most indulnak útnak, és esetleg délután 5 körül hazafelé, akkor mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt.
4: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: Bogáti Bence a vonalban a MÁV Informtól. Az előző órához képest van-e változás? Jó reggelt, szia!
16: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. A Cegli és Szegedi fővonalon egy hajnali baleset miatt hosszabb az eljutási idő. A vonat közlekedés már megindult, de a délelőtti órákban még kimaradó vonatokra kell számítani. A folyamatosan frissülő információk a mavi.hu oldalon érhetők el. Jó utazást kívánok!
15: Köszönjük szépen! Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja után lerobbant egy kocsi. A 17-es kilométernél most csak a belső sávon lehet közlekedni. Nagyon komoly torlódás alakult ki, több mint 3 kilométeres, és ez hatás van most már az M0-ás forgalmára is. A 3 kilométer nem tűnik annyira hosszúnak, de nagyon lassú a haladás. A 21-es számú főúton Pásztó térségében egy lerobbant személyautó akadályozza egyébként a haladást. A 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon szintén csak egy sáv járható. Közben pedig tovább erősödött a forgalom a 2-es számú főúton Dunakeszi térségében, az M3-as bevezetőjén, illetve az 1-esen Biatorbágynál, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre felől, a 31-esen Maglódnál, az 51-es főúton pedig Dunaharasztinál a főváros felé. A városban pedig egyre zsúfoltabb a Rákóczi út, a Váci és az Üllői út befelé, illetve az M3-as és az M5-ös, valamint az M1-es, M7-es közös bevezetője.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: trophée célèbre. Géza Hofi!
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Talán emlékezni még az olimpiára nyilván, hogy nagyon kellemes látnivaló volt. Az olimpiát itt rendezték meg, az olimpiát. Münchenban. Nem mondanám, hogy tényleg Münchenban ott volt. Ezt így kell, nem én találtam, így kell mondani. Onnan tudom? A magyar csapattal kint volt egy-két. Kint volt. És egyikük a televízióban mondta, hogy Münchenban. Akkor ott. München, K-val, mint nagy káta. Én meg a szegény, a Fikár nevű riporteren kacaráztam. Az olimpiát a Fikár végig affektálta. Mindig azt mondta, hogy hello, itt München. Hello, itt München. És senki nem szólt rá, képzeljék. Szegény a mai napig nem tudja, hogy ő mondta jól.

0: akkor eszem. Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Melindával és a kisfiával Danival játszunk. Jó reggelt, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Reggelt,
1: sziasztok! Hello!
2: Dani nem olyan kicsi már.
1: Mennyi idős vagy, Dani?
3: 18.
1: 18? Mondom. Jó! Ó, hát akkor nem kicsi fia, hanem nagy fia.
3: Ja.
1: Hát szerintem, jó!
2: Várjál, szerintem Dani a főnök a csapatban.
1: Igen, úgy tűnik.
3: Azért a karácsony meg a gyereknap nem maradhat
1: végel. Jó, még annyira nem nagy. Oké.
2: Okay. Nem baj, kezdjük előről. Danival játszunk, akivel itt van az édesanyja is.
1: Igen.
2: A vonalban.
1: Sziasztok! Szia, Dani! Jó reggelt!
3: Hello!
1: Milyen lesz a mai napod, Danikám? Mivel fog telni a sulin kívül?
3: Hát dolgozatokkal, tanulással, meg mindenmással.
2: Azt kérdezte Petron én, hogy a sulin kívül? Erre azt mondod, dolgozatok, meg tanulás. Mondjuk 18 éves korban, látod, Daninak biztos jó a szövegértése is.
1: Dani, picit megfáztál, olyan a hangod?
3: Hát az allergia az.
1: Szegény.
2: Aha. Oké, szerintem vágjunk bele a játékba. Figyelj!
4: La la la na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na.
1: Na mi lehet ez?
3: Hát a gyerekek.
2: Gyerekek, és kicsit bővebben, ha ez a cím, akkor előadó?
3: Hát a halott pénz.
1: Igen! Gratulálunk! Tietek egy 20 000 forint értékű ajándékcsomag a kolornyomda jó voltából, egy páros belépő az eredeti francia Molière L'Opéra Urbain Musical októberi előadására a Paplászló Budapest Sportarénába és egy éves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
2: Anya, ott vagy még?
3: Köszönjük!
2: Jó szórakozást, meg jó sulit akkor mára! Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
4: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
4: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia 3 ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár?
6: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Építkezik, felújít, magyar tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
11: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
0: Schlager FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
12: Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum. Iskolaterek születését ünneplik hétvégén Józsefvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újabb ügyekben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint az átvilágítások során 2 cégnél összesen több mint 3 milliárd forint értékben találtak szabálytalanságokat. A feljelentések a Lange Event Kft.-t és a P2M Consulting Kft.-t érintik. A miniszter szerint a vizsgált szerződéseknél előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen indokolható árak és hiányos teljesítési dokumentumok is előfordultak. Az egyik cég 2020 végén nettó 30 milliárd forintos keretszerződést nyert a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól. A másik cég szerződései között pedig egyebek mellett 1,8 millió forintos társasjátékvásárlás és 32 millió forintos karácsonyi rendezvény is szerepelt. Tanács Zoltán közlése szerint a minisztérium célja, hogy a közpénzek felhasználásának szabálytalanságaiért felelős személyeket azonosítsák. Kedden újra kinyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Facebookon közzétett posztjában Tar Zoltán kiemelte, az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Hozzátette, megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A tárcavezető tájékoztatása szerint a terrorháza kiállítása szeptember 22-i újranyitásától a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható. Vizsgálat indul Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatban. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága szerdán nagy többséggel döntött a vizsgálat megindításáról. Azt vizsgálják majd, hogy milyen körülmények között létesített munkaviszonyt a korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai BYD autóvállalattal. Emellett az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat is feltárják. Ingyenes tüdőrák szűrésre várja az 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Azok jelentkezését várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A szűrés részeként alacsony dózisú CT vizsgálatot, légzésfunkciós vizsgálatot és dohányzási kockázatfelmérést végeznek, emellett személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Iskolaterek születését ünneplik Józsefvárosban. A II. János Pál pápa téren két iskola környezetét alakították át a tavasz és a nyár folyamán. A Deák Diák Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest School előtt parkolóhelyeket szüntettek meg, így tágasabb és biztonságosabb érkezési terek jöttek létre. A gyalogosok védelmét középszigetekkel, új közlekedési táblákkal és kerékpártámaszokkal is segítik. Az iskolaterek kialakításába a gyerekeket is bevonták, ők tervezték az aszfalt mintákat és részt vettek a felfestésben, valamint a növények ültetésében is. Az új iskolatereket szeptember 18-án minifesztivállal ünneplik a II. János Pál pápa téren délután 3-tól. Egy hidegfront hatására a kezdeti napos időt követően napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet, helyenként kisebb esőzápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és megerősödik. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a többfelé párás ködös reggel után napközben napos felhős időre számíthatunk, 20 és 27 fok közötti csúcshőmérséklettel.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
13: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás csomópontja után még mindig ott a korábban lerobbant személyi gépkocsi. A 17-es kilométernél ebből kifolyólag csak a belső sáv járható. Több mint 3 kilométeres a torlódás, és ez bizony az M0-ás forgalmára is hatással van. Információink szerint a 21-es főúton Pásztó térségében is ott van még mindig a lerobbant személyi autó, immár tegnap óta. A 27-es kilométernél Jobbágyi felé csak a belső sáv használható jelenleg, itt is legyenek figyelmesek. A Nagykörösi úton kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után baleset nehezíti a közlekedést, itt is csak egy sáv használható, rövidebb szakaszon komolyabb torlódás alakult ki. Közben nem sokára kikapcsolják majd a jelzőlámpákat a Csömöri út és a Miskolci utca csomópontjában karbantartás miatt, rendőri irányításra tessék készülni. Aztán a 7. kerületben a Verseny utcát egyirányúvá tették a Dózsa-György útnál gázvezeték javítás miatt, és ezzel együtt a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as busz is terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar irányában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 7 perccel. Hát nem sokára egy Emidíjas vendégünk lesz.
14: Igen, elég merők vagyunk, ja. Nem? Itt a Sláger reggelben. Főleg ő, mert ő nyerte, nem mi. Mi csak meghívtuk vendégnek.
13: Igen, főleg azért menő, mert nem akármiért kapta azt az Emidíjat.
14: És úgy néz ki, mint Harry Cavill. Tessék megnézni az oldalainkat.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt egy perccel. Megérkezett a friss Evi díjasunk. Tóth Gyula magyar kaszkadőr, aki a Hét Királyság lovagja egyik küzdő jelenetéért kapta meg a díjat. Hát gratulálunk nagy szeretettel. Szavasz, jó reggelt.
2: Köszönöm szépen, jó reggelt. Sziasztok, üdvözlöm
3: a Sláger FM Facebook és Insta oldalán láthatják is. És csak azért presszionálom a hallgatóinkat, hogy menjenek fel a social felületeinkre, mert én ugye az toptam be az előbb, hogy teljesen úgy nézel ki, mint Henry Cavill először is. Sétáltam vissza a mosdóból, ezt most meg kell osztani a hallgatóinkkal. És ezt csak jó, azt látom, hogy itt van egy nagyon magas pasi, Jézusom, mondom, megjött a Superman. És aztán nagyon örülök neked is, de hogy tényleg hasonlítasz rá, ezt megkaptad már gondolom Amerikában is, nem egy-egy forgatáson.
2: Párszor már mondták, igen.
3: Na, jó.
1: Hát akkor ez predesztinálhatja valószínűleg. Ne. De őt még nem helyettesítetted? Kaszkadok?
2: Nem, őt még nem.
3: Na majd,
1: csak.
3: Ha szüksége lesz.
1: Tök érdekes, most az előbb itt megnéztük néhány percben azt a jelenetet, amelyért megkaptad a díjat, és nekem olyan fura, hogy egy jelenetért adják oda, de hát persze ez nem egy életmű díj, de tulajdonképpen ebben a jelenetben nyilván benne van az elmúlt cirka 20 év munkája.
2: Így van, és ezt a díjat ezt megosztottam három másik kollégámmal együtt, szóval ők is ugyanúgy részt vettek ebben a jelenetben, szóval nem csak én kaptam ezt az Emmy-díjat. Hát igen, rengeteg munka, alázatos munka, tapasztalatszerzés jutott el idáig igazából.
3: Mióta vagy kaszkadőr?
2: Most már ez a 18. éve.
3: És hogy jött ez a szerelem? Mert hogy egy kisfiú még biztos nem arról álmodik, hogy kaszkadőr legyen, hanem nem tudom, kukás autóvezető, vagy nem tudom, katona. Neked ez honnan datálódik, hogy te azt mondtad, hogy oké, én kaszkadőr szeretnék lenni?
2: Igen, hát adódott a lehetőség, ugye, mert a 2000-es évek végén volt Magyarországon ez a nagy filmes boom.
3: Igen.
2: Akkor behozták a külföldi filmeket, és Pirog Gábor, akinek a neve sok számára is ismerős lehet, ő kereste a következő generáció kaszkadőreit. Egy adott projekthez, és elmentünk páron egy ilyen válogatóra, ahol kiválasztottak pár embert, köztük voltam én is, és utána lejártam edzésekre, megtanultuk az alapokat, hogyan kell esni magasból biztonságosan, hogyan kell adni egy harcjelenetet úgy, hogy úgy látszódjon, mintha tényleg megütnénk egymást, vagy sérülést okoznánk a másiknak. És utána elkezdtünk ebben a projektben dolgozni, ami a Katedrális című minisorozat volt, és hát én ott ragadtam, rögtön szerelmes lettem ebbe az egészben.
1: Nyilván volt ennek előzménye, gondolok itt arra, hogy valószínűleg valamilyen küzdősportot biztosan űztél, tehát nem véletlen, hogy a Gábor szeme mondjuk megakadt rajtad.
2: Így van, így a színiskolában tanultam színészetet, ott volt ilyen óránk, hogy színpadi akrobatika, és harcművészet, igen, ilyen alapszinten jiu-jitsuztam, karatéztam.
1: Mondom.
2: Szóval volt hát.
1: Na de várjál, hogy színiskolába jártál, akkor nyilván azzal is kacérkodtál, hogy látszódjál, és tök érdekes ez, mert hogy egyfelől látszódsz, hiszen ott vagy a vásznon, de csak te tudod, hogy te vagy az, hiszen igen, ugye valakinek a dublőre vagy valójában kaszkadőrként, mondjuk ebben a lovas jelenetben, és most megvan a reflektorfény, mert megkaptad az Emmy-díjat, rengeteg fotó is megjelenik rólad, de egyébként nem volt ilyen vágyad, vagy nem hiányzik az, hogy téged az arcoddal együtt ismerjenek, és mondjuk ne Henry Cavillként hivatkozzanak rád, hanem Gyulaként?
2: Nem, abszolút nem hiányzik, és ugyebár két válfaja van, ugyebár a kaszkadőrségnek, egy az, amikor dublőr vagy, amikor valakit helyettesítesz, és van az, amikor mint stunt performer eljátszol egy kisebb szerepet, úgymond.
1: Aha.
2: Szóval ugyanúgy látnunk kell, hogy az adott karakter mielőtt leesik valahonnan, vagy meghal, vagy lelövik, akkor ugyanúgy eljátszik egy kisebb szerepet.
3: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó kaszkadőr legyen?
2: Jó kaszkadőr legyen? Tudja uralni a félelmét.
3: Aha.
2: Ne legyen.
3: Mert hogy van, tehát előfordulhat az, hogy azt mondja, hogy oké, ez egy kicsit necces lehet ez a jelenet.
2: Ezt azt szokták mondani a kaszkadőrberkeken belül, meg a extrém sportolók is azt mondják, hogy ha elveszíted a félelemérzetedet, akkor azonnal abba kell hajnodat.
3: Aha.
1: Ugye azt hiszem, hogy tök normális fickónak tűz. Tehát amikor a Gábor itt volt, akkor ő rajta azért látszik, hogy ő őrült. Tehát, hogy ő vágyja ezt, hogy minél veszélyesebb. Gyújtsatok föl, tehát szinte itt könyörgött, hogy valamit csináljunk vele, vagy rugdaljuk meg, vagy nem tudom. Aha. De hogy rólad, ilyen első találkoznak az utcán, biztos nem az jutna eszembe, hogy te keresed a kihívást, sőt a veszélyt, sőt az életveszélyt. Uh-huh. Hogy, akkor mégis honnan van ez a késztetés?
2: Nem tudom, bennem megvan ez a kettősség. Szóval alapvetően így a civil életben nem űzök semmiféle extrém sportot, viszont a hivatásomban egyszerűen imádom a kihívásokat.
3: Oké, tehát az imént említetted, szóval, hogy ezt kell, hogy ezért legyen a félelem, meg még mi kell ahhoz, hogy valaki jó legyen ebben a szakmában?
2: Rátermettség, jó mozgáskultúra, és hát igazából ezeket a fő kategóriákat sorolnám.
1: Ha már kategorizálunk, egy jó kaszkadőr mindenben jó, tehát mit tudom én, vezetésben, lovaglásban, vívásban, stb., vagy egy valamiben jó, de abban nagyon?
2: Hát pont ez, amit most felvázoltál, ez a két véglet van, szóval van, aki specializálódik, valaki nagyon jó autós kaszkadőr, vagy nagyon jó lovas kaszkadőr, és akkor általában a munkáinak a 90%-át azt teszi ki. De van az, hogy valaki gyalogos kaszkadőr, az azt jelenti, hogy gyalogos kaszkadőr, hogy nincsen eszközhöz kötve az, hogy ő mit csinál.
1: Szóval tehát elütik a zebrán, mondjuk
2: elütik
1: a filmben.
2: Elütik a zebrán, úgy van, harcol, magasból esik, földgyújtják, stb. Stb. Nyilván az a jó, hogyha minél több mindenhez értesz, akkor kapsz legtöbb lehetőséget. Aha. De alapvetően specializálódhatsz is, és vannak olyan kaszkadőrök, akik egy valamire specializálódnak.
1: Tóth Gyula Ámidíjas magyar kaszkadőr a vendégünk, maradj még, mert rengeteg kérdésünk van. Ha önöknek is, nyugodtan tegyék fel 0630 30 30 95 8, közben pedig Taylor Swift-i a terem.

0: Ez a Sláger reggel 8:30 előtt, pontosan 6 perccel, és Tóth Gyula magyar kaszkadőr, immár Emmy díjas magyar kaszkadőr a vendégünk, akivel ezt megbeszéltük meglepő módon, hogy egyébként semmiféle extrém sport nem vonzza, tehát nem jár a hegyek, nem is mész síelni, meg semmi ilyen snowboard.
1: Nem, ez az valahogy kimaradt az életemben.
0: Viszont azt is elárulta nekünk itt a zene alatt, hogy az egyik fontos hobbija például, hogy otthon különleges kávékat készít, kiporciózza szépen a babszemeket, meg az örült kávét. Ez megint csak meglepő fordulat szerintem egy kaszkadőrtől, mert mindenki azt képzeli el, hogy a kaszkadőr az ilyen állandóan nem bír megmaradni nyugton is. Te egy nagyon higgadt, kiegyensúlyozott pasinak tűnsz.
1: Igen, ez nagyon fontos amúgy a szakmánkban, hogy higgadtak legyünk, kiegyensúlyozottak. És nem tudom, nekem ez az egész kávékészítés procedúra, ez engem kikapcsol.
2: Mondjuk azt megértem, mert ez abszolút lenyugtatja az embert. Említsünk már meg néhány filmet, amiben például a hallgatóink is láthattak, bár nem biztos, hogy tudják.
1: Hát a Trónok Harca franchise-ban már régi motorosnak számítok. Ugyebár az eredeti szériában is szerepeltem a harmadik évadtól egészen a 8. évadig.
0: Ez pedig most annak az előzmény sorozat, ugye a Hét Királyság, amiről beszélünk, amiért kaptad az Emmyt.
1: Az új Star Wars részekben szerepeltem, a 7. részben voltam Adam Driver dublőre, mint Kylo Ren.
2: Az de menő! Adam Driver-t imádom.
0: Nem, azért örülök, ez ilyen Family Guy-os, hogy tudod, ő volt a dublőr, de nézd pont a sarokban hátul, a fehér ruhás, ő
2: az. Azt mondd meg nekem, hogy a Dűnében mi voltál, mert én óriás Dűne rajongó vagyok, és most már úgy fogom nézni, a harmadik részben leszel?
1: Nem.
2: Jó, kösz, akkor szerencsém. Az első kettőt újra kell néznem.
1: De végre megnézhetem úgy a harmadik részt, hogy nem dolgoztam benne, és
2: ez de az első kettőben mit csináltál?
1: Az első részben stunt performer voltam, szóval csak a szimplán kaszkadőr, a másodikban pedig asszisztens koordinátor voltam. Az azt jelenti, hogy a koordinátor, aki levezényli az akciójeleteket, neki a jobb keze.
2: De ezt már neked kell kitalálnod? Vagy kitalálja őt?
1: Nem én voltam az, aki kitalálja a jeleneteket, én voltam az, aki levezényelni a jeleneteket. Meg többször volt az, hogy több unitba forgatunk párhuzamosan. Aha. Uh-huh. És ilyenkor megosztik a csapat, és akkor én voltam az egyik unitnak a vezetője, amikor éppen a főnököm egy másik unitot a vezetett.
0: És amikor olyat nézel viszont benne vagy, pláne nézed mondjuk a párod, akkor mondod, hogy nézd,
1: ott.
0: A második sorban, jobbra a harmadik, az vagyok én.
1: Ezt nem szeretem magamat visszanézni, utálom, nem tudom miért, egyszerűen nem.
0: Zavarna? Tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk nem tudsz elvonatkoztatni, és azért zavaró, mert nem tudsz koncentrálni magára a sztorira, vagy a filmre, vagy a sorozatra, mert ez van a fejedben, hogy hú, emlékszem, amikor ott voltunk.
1: Igen, ezért is mondtam, hogy a harmadik rész tök jó lesz végre úgy beülni, hogy nem dolgoztam benne, és akkor átélhettem, és nem arra gondolok közben, hogy ezt a On the Day hogy csináltuk, meg hogy viteleztük ki, meg stb.
2: De olyan van egyébként, hogy látsz egy jelenetet, amit te csináltál, és azon kattogsz, hogy lehetett volna jobban. Mert például Michael Jackson állandóan ezt csinálta, nézte a saját mozdulatait, és akkor oké, hogy majd hogy lehet ezt még jobban csinálni.
1: Folyamatosan ez van. Szóval
2: de az jó, mert a fejlődésnek ez a része. De hogy soha?
1: Soha.
2: Nincs olyan jelenet, amire azt mondod, ez pont olyan volt, mint ahogy én ezt elképzeltem.
0: Az előbb, amikor visszanéztük itt Petrával, a YouTube-on megtaláltuk ezt a bizonyos Emmy jelenetet, akkor azért így hátradőltél ott abban a székben, és azért látszott egyfajta elégedettség az arcodon, hogy hát azért ez ott van, ez a jelenet.
1: Nem, csak a reakciódat néztem, és azért volt ez a mosoly az arcomon.
0: Aha, oké.
1: Okay. Mert az örülök nyilván, hogyha tetszik a közönségnek az, amit csinálunk és alkotunk.
0: És olyan van-e, hogy nézel egy filmet, amihez semmi közöd nincs, és azt mondja, ez a hülye, hogy nem így esel el, hát ha előtt az autó, akkor nem így hemperegsz, hanem miért nem ugrott fel rendesen arra a motorháztetőre?
1: Nyilván ez
0: szakmai ártalom
1: úgy van. Ugyanúgy az asztalos bemegy az IKEA-ba.
2: Ja, persze, vagy, és nézi, hogy mi ott a probléma.
1: Vagy ti más reggeli műsorokat hallgattok, akkor ugyanúgy kitizáljátok.
2: Mondjuk igen, szerintem ez kell hozzá. Mi a következő projekt, amin dolgozni fogsz?
1: Sajnos a következő projektem nem beszélhetek.
2: Jó.
1: Most egy kis pihenés következik az életemben, most pár hétig csak a családra koncentrálok.
2: De hogy pihen egy kaszkadőr, azon kívül, hogy mondjuk reggel kávét készít a kis feleségének, is így képzellek, elég romantikusak, elviszi a kislányát az oviba, igen.
1: Hát minden más, ami nem a szakmához köthető. Aha. Az edzésen kívül.
2: Uh-huh. Edzened akkor is kell, amikor pihenő persze, időszak van. Igen. Hányszor egy héten?
1: Nyilván a cél az, hogy heti legalább 4 alkalom az meg legyen.
2: Aha.
1: De valamikor kevesebb.
0: Uh-huh. És olyan, amikor mondjuk 4 éves ugye a kislányod, amikor ő megszületett, akkor nem volt egy ilyen mondjuk anyu részéről, hogy hát figyelj, lehet, hogy most kéne abba hagyni ezt, mert hát a gyereknek apára van szüksége, ugye? Vagy meggondolod jobban, hogy milyen szerepet válasz be éppen?
1: Nem, abszolút. Ez egy sztereotípia, szóval a maga a kaszkadőr szakma az biztonságos. Nem azt mondom, hogy ez a legbiztonságosabb szakma a világon, de vannak sokkal veszélyesebb. Uh-huh. És hogyha azt nézzük, hogy a nagy számokhoz képest mennyi baleset történik egy díszletben, az nagyon csekély.
0: Drágám, ma csak felgyújtanak, ne aggódj, aztán meg leugrom a 20. emeletről.
2: Na de... igen, mi volt a legveszélyesebb jelenetet, ha már ezt említed? Amire azt mondtad, fú, ez nagyon jól néz ki, de azért ez kemény menet lesz.
1: Sok ilyen volt most. Egyet nem tudnék csak úgy hirtelen kiemelni, mondj de talán egyet most kiemelnék, amiért februárban megkaptuk másik négy kollégámmal együtt a Taurus díjat, aha, ami a legnagyobb kaszkadőr szakmai díj. Az egy lángszorúsinált volt a Balerina című filmben, ahol a főszereplő Ana de Armas egy
2: még
1: lángszóróval...
2: Még nem láttam, de nagyon vágyom arra a filmre.
1: Lángszóróval intézi el a rossz fiúkat.
2: Felgyújtottak titeket egy lángszóróval?
0: Mondom, hogy
1: felgyújtottak minket egy...
2: De erről beszélhetsz, hogy ez hogy készült? Tehát, hogy ott tényleg oké, hogy nincs valóságos tűz, de valamilyen tűz van.
0: Hogy lenne?
1: Ez valóságos, az valós... tűz volt. Ez egy valóságos.
2: És akkor mi van rajtatok?
1: Egy,
2: tehát egy olyan...
1: izopropil alkohol benzinkeverékű 1600 fokos...
2: Jézusom!
1: Rendes... lángszóró.
2: És milyen ruha van akkor rajtatok, hogy ne essék bántódásokat?
1: Nyilván van rajtunk egy nagyon durva védőfelszerelés, szóval jelmez alatt több réteg Nomex alapú ruhát viselünk.
2: Ami?
1: Ami be van áztatva egy vízbázis alapú, egy ilyen fire gelbe, ami megvéd minket ugyebár a hőtől. Uh-huh. És egy speciális szilikonmaszkot viselünk, amin a szemünknél vannak ilyen nagyon vastag plexiüvegek, és egy abszolút, egy nagyon picike lyuk van csak a szánknál, amin keresztül tudunk levegőt venni. Uh-huh. Jelenet közben nyilván nem is veszünk levegőt, mert olyan forró a levegő körülöttünk, hogyha kis levegőt is vennénk, akkor a tüdőnk az leég.
2: Azon. Azt a mindenit.
0: Stigulázod-e, hogy hány sérülésed van eddig, mert úgy tudom, hogy az mutatja meg, hogy ki milyen kaszkadőr, tehát ugye, tehát most már azt mondod, 18 éve.
1: 18 éve.
0: Csinál, 18 év alatt hány és hányféle sérülésed volt, mert a pirok ezt is büszkén mondta, hát amikor itt törte, ott törte, az szakadt be, nem tudom mi.
1: Lekapogom, nekem eddig nem voltak komoly sérülésem. A legdurvább sérülésem az egy tértficam volt. Uh-huh.
0: Szóval nem is igazi kaszkadőr.
2: Jaj, de hogy nem.
0: Vagy ez is egy sztereotípia, tudod, hogy valamire a kaszkadőrnek már legalább, nem tudom, minden csontja eltört egyszer.
2: Nem, pont, hogy vigyázniuk kell magukra, de nem? Hogy tudjatok dolgozni.
0: Magam, vagy lehet, hogy pont ettől profi, neki még nem tört el?
2: Mondjuk igen.
1: Hát, hogyha van időnk rendesen felkészülni egy adott jelenetre, akkor minimalizáljuk a sérülés veszélyét.
2: Egy ilyen komoly jelenetet, mint amit említettél a Balerinában, azt mennyi idő előkészíteni, hányszor próbáljátok le, mire a végleges verzió az megvan?
1: Például erre az adott jelenetre, jelenet sorra, amit másfél hétig forgattunk körülbelül, egy 3 hetes felkészülés volt.
2: Aha, gondoltam, igen. Tehát ezért ez...
0: Gyula, félsz te bármitől?
1: Persze.
0: Mitől?
1: Abszolút. Mint említettem, jelenet közben is félek, szóval, hogyha a magasból kell esni, ugyanúgy félek a magastól, ugyanúgy félek a lángoktól. Mondom, amint elveszíted a félelmérzetedet, akkor abba kell hagyni, mert nagyon kitolod a határaidat, és az veszélyes.
0: Uh-huh. És ezeken kívül mitől félsz?
1: Ezeken kívül...
0: Van olyan félelmed, amiben még nem sikerült megküzdeni? Mert oké, ezeket legyőzött, hiszen csinálod nap, mint nap.
1: Nem tudom, gyereknevelés... Mint apuka.
0: Megnyugtató, hogy...
1: Főleg a mai világban.
2: Jó, hát igen. Főleg aki kislány neve, igen, azért az úgy egy nehéz műfaj lesz.
0: Hogy mondom, hogy tök normális ember, és ehhez képest kaszkadőr. Nagyon fura.
2: De pont ez a jó.
0: Egy élmény volt beszélgetni.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Meghívást.
0: Tóth Gyula volt a vendégünk, Emmy díjas kaszkadőrünk, és akkor kéz- és lábtörést kívánunk.
1: Köszönöm szépen. Minden jót, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
8: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
9: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
10: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
11: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
12: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
13: Igen, emlékszem.
12: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Környezetvédelmi szempontból ellenőrzik az autókat a héten. Rollerrel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy férfi Budapesten. Futóverseny lesz szombaton a budapesti reptér 1-es futópályáján. Jó reggelt kívánok, Szentőfi Bori vagyok. Környezetvédelmi ellenőrzési akciót szervez a közutakon a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden összesen mintegy 1000 mérést végeznek a forgalomban résztvevő gépjárművek állapotának és károsanyag kibocsátásának vizsgálatára. A gépkocsi vezetők az ellenőrzésen képet kaphatnak járművük műszaki és környezetvédelmi állapotáról. A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező autókat meghatározott időn belül időszakos műszaki és környezetvédelmi vizsgálatra kell vinni. A tavalyi ellenőrzéseken a vizsgált személyautók több mint 80%-a megfelelt a követelményeknek. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság, miután a 10 napos önkéntes határidőre nem érkezett válasz az iratbekérésre, mondta Summer Orsolya elnök. A testület szeptember 28-áig várja a Bicskei Gyermekotthon 2011 és 2012 körüli bejelentéseit, panaszait, a belső vizsgálatok és fenntartói ellenőrzések iratait, továbbá az intézményvezetői kinevezési, fegyelmi és értékelési dokumentumokat. Bekérték a későbbi pedofil bűncselekményekért elítélt igazgató Vásárhelyi János 2015-ös kitüntetésének és felterjesztésének iratait is. A bizottság célja az ügy felelőseinek teljes körű feltárása. Rollerrel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy férfi Budapesten, a 7. kerületben. A járőrök szeptember 14-én figyeltek fel rá, amikor egy elektromos roller tolt. Az igazoltatás elől a férfi a járműre pattant és menekülni kezdett, azonban a roller kicsúszott alóla, ezért gyalog próbált tovább menni. A rendőrök utolérték és elfogták, kiderült, hogy vele szemben 4 körözés és elfogató parancs is érvényben volt. Közben egy másik férfi ellopta az úton maradt mintegy 65 000 forint értékű rollert. A térfigyelő kamerák segítségével őt is rövid időn belül megtalálták és elfogták. Őt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, a rollert pedig lefoglalták. Szombaton rendezik meg a Runway Run jótékonysági futóversenyt a Budapest Airport 1-es futópályáján. A már 14. alkalommal megszervezett eseményen 5 és 10 kilométeres felnőtt futamok, valamint gyermekfutamok is lesznek. A verseny különlegessége, hogy a résztvevők egy valódi repülőtéri kifutópályán teljesítik a távot. A nevezési díjak teljes összegét a Suhany Alapítvány és a Ments Életet Közhasznú Alapítvány kapja meg. A repülőtéri helyszín miatt a részvétel meghíváshoz és előzetes regisztrációhoz kötött.
13: Bori, köszönjük szépen! Ma egy picit hűvös kisebb lesz az idő, mint tegnap a hidegfrontnak köszönhetően, de azért nagy lehűlés nem várható. Most is 19 fokos a reggelünk, délutánra pedig 23 fokot ígérhetek. Némi csapadék azért lesz majd délután 5-től várható.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
16: A 11-es számú főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt a belső sávban baleset történt, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a Nagykőrösi úton, kifelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után, itt most már torlódás is kialakult. Közben erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől egészen a Blaháig, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig, a Kerepesi úton a Fogarasi úttól a Hungária körútig, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton pedig szintén befelé néhány szakaszon, illetve az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól. Lassan járható továbbá az M1-es M7-es közös bevezetője az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi út, valamint a budai alsó rakpart a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Szél Kálmán tér környéke. Nem sokára, 9 órától várhatóan délután 3-ig a Csömöri út és a Miskolci utca kereszteződésében, Zuglóban kikapcsolják a jelzőlámpákat karbantartás miatt. Ez idő alatt, legalábbis most még így a reggeli órákban rendőri irányításra lehet számítani, figyeljenek tehát nagyon. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk! Ez a Sláger reggel, 9 óra lesz már 6 perc múlva, és egy érdekes videóra bukkantunk. A Facebook dobta föl, egyébként nem tudom miért, egy hölgy, aki nem is tudom, milyen coach, meg különféle tartalmakat készít, digitális tartalom készítő, ugye már ezt mondjuk már mindenkire.
1: Igen.
0: A Halloween miatt háborog, egy bevásárló központban sétálgat, és közben mondja a kamerájába, a telefonjára azt, hogy mit gondol.
2: Most lett elegem, nézzétek mögöttem ezt a förtelmet. Szeptember elejétől november elejéig nem tudok bemenni a 4 meg a 6 éves gyerekemmel egy bevásárlóközpontba, ez a harag már köhögök is tőle, mert ilyenek jönnek szembe velem. Konkrétan ez gyerekek veszélyeztetése, ami zajlik, hogy a kirakatba kiteszik ezeket a förtelmeket. Én tudom kezelni, félrenézek, vagy tegye akkor a belső polcra és írja ki, vagy akkor elkerülöm, de felháborítónak tartom, hogy a bejárathoz oda teszik ezeket a szarságokat.
0: Igen, szóval, hogy itt ugye az nehezményezés, közben itt látszott a képen egy pillanat.

0: pillanatra, hogy mit tudom én, valamelyik kirakatban egy ilyen műanyag fehér csontváz volt, fekete, nem tudom, egy ilyen lepedővel leborítva. Uh-huh. Vagy valami, hogy...
1: És szóval, úgy érzi, hogy ezzel a gyerekeket veszélyeztetik? Hogy kiteszik ezeket a csontvázakat az üzletbe?
0: Gyerekeket elég sok mindenre veszélyeztetik a mai világban, nem hiszem, hogy pont ez a legfontosabb. Szóval nekem ebben az a fura ebben a videóban, és nem tudom te erről mit gondolsz, hogy nekem az kezd fájni, hogy ma mindenki mindenen háborog.
1: Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, igen.
0: Hogy miért? Tehát és egyébként annyi minden van, amin lehetne háborogni, de azon se háborogni kéne, de megpróbálni rajta változtatni. Igen.
1: Hát figyelj, nekem az a furcsa, hogy itt van egy édesanyja, aki nem tudja elmagyarázni a gyerekeinek, hogy kedveskéim, jön a Halloween, amit most már itthon is ünneplünk Magyarországon, és ilyenkor csontvázakba öltöznek az emberek, vagy nem tudom, mindenféle maszkokat vesznek fel. Uh-huh. Sőt, képzeljétek el, hogy Amerikában még mennek csokit vagy csalunk játékot is játszani, hogyha te édesanyaként ezt elmagyarázod a gyerekednek, akkor szerintem nem lesz semmi gond. Tehát, hogy ennyire felpaprikázni magad azon, hogy mondjuk csontvázakat vagy halloweeni tököket látsz a kirakatban, hát nem tudom, szegény.
0: És hozzáteszem, hogy ez egyébként mindez, amit mondasz, tök független attól, hogy amúgy mit gondolsz a halloweenről.
1: Persze.
0: Tehát, hogy tetszik, nem, te szereted, nem szereted. Tehát sok minden van biztos nekünk is, és mindenki életében vannak a dolgok, amivel nem ért egyet, vagy amit nem szeret, de amit felül kell rajta emelkedni, mert ez van, ez vesz körül, tehát hogy ezzel háboroghatunk, változtatni rajta úgysem tudunk, most már ennek begyűrűzött ide a kultusza, nyilván nagyon komoly marketing van mögötte.
1: Persze.
0: Tehát most már olyan mennyiségben lehet tényleg ilyen tökös dekorációt, meg nem tudom mi mindent kapni, ami régen nem volt. By the way, hozzáteszem, a sütőtök illatú gyertya nagyon finom.
1: Igen.
0: Vagy, hogy vannak ilyen sütőtök is, sütőtökös csokik, meg latte, meg nem tudom mi, tehát nekem ezzel speciál nincs bajom.
1: Meg sok család, tudod, már tököt farag a gyerekekkel, és az is egy jó móka, hogy saját töklámpást csinálnak.
0: Régen is volt, igen. Az, nekem is fura, hogy már látom, hogy az egyik Barkács áruházban már a karácsonyi dekorációt pakolják
1: ki. Ez is van, de hát
0: félelmetesen jól meg tudom oldani, hogy nem megyek oda, vagy elfordítom a fejem, aztán ennyi.
1: Még nem válogatsz, ennyi.
0: Ja. Na, szóval, hogy csak azt szeretnénk jönni, hogy nyugodjon már le mindenki. Tehát, hogy szerinted eljön az, mert ez most már egy ilyen stagnál ez az állapot, hogy mindenki folyamatosan feszkóban van. Hogy vajon ez valamikor előbb-utóbb enyhülni fog, vagy
1: reméljük,
0: változni?
1: Igen. Ezért vagyunk itt minden reggel.
0: Ezen kéne összedugni a fejünket, és ezen gondolkodni, hogy mit lehetne tenni annak érdekében. Igen, mi itt próbálkozunk vele, hogy
1: igen.
0: Kicsit nyugodjunk már le. Tehát, hogy halló!
1: Ne tessék stresszelni.
0: Fölösleges dolgokon, legalább fölösleges dolgokon
1: van,
0: ne.
1: Pontosan.
0: Ezen fáradozunk a továbbiakban is. Itt a Sláger reggelben most például Olivia Dean 6-6-os közreműködésével.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
4: Nagy zenekaros Triász koncert
5: szeptember 18-án.
4: Barba Negra Red Stage.
5: Kedvezményes elővételi jegyek
4: rock1.hu.
5: Szeptember 18-án.
4: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
6: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
7: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 egyenlő 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford, amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Kolera baktériumot találtak egy debreceni termálfürdő vizében. Szolnokon késtek a legtöbbet a vonatok augusztusban. Elindult a szavazás a józsefvárosi részvételi költségvetésről. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Azonnal bezártak két medencét egy debreceni termálfürdőben, miután vibro cholerae, azaz kolera baktériumot mutattak ki a vízben. A kerekestelepi termálfürdő 3 medencéjénél is mikrobiológiai vízminőségi problémát állapítottak meg a hatósági ellenőrzés során, írja a naphire.hu. A döntés értelmében a két érintett medencét azonnal használaton kívül helyezték, és folyamatosan ellenőrzik, kimutatható-e még a kórokozó. A fürdőt üzemeltető cégre 30 000 forintos bírságot is kiszabtak. A kolera kórokozója fertőzött vízzel vagy élelmiszerrel terjedhet, és súlyos hasmenést, valamint kiszáradást okozhat. Augusztusban is sokat késtek a vonatok, ami főleg a hőhullámnak köszönhető, mivel a mozdonyok és a sinek sem bírták a hőséget, áll a MÁV augusztusi jelentésében. A Budapest-Pécs vasútvonalon az aláépítmény rongálódása olyan mértékű, hogy a lassú jelek megszüntetése csak középtávon lehetséges. Itt elképzelhető, hogy a vonatok helyett egyes részeken mentesítő express buszok állnak forgalomba. A legrosszabb adatokat a szolnoki, a debreceni és a győri vonalakon mérték, ahol a pontos vonatok aránya 51-65% között alakult. Szolnokra például csak a vonatok alig több, mint fele érkezett meg pontosan. Elindult a szavazás a józsefvárosi részvételi költségvetésről. A kerület 14 év feletti lakói október 18-áig dönthetnek arról, milyen ötletek valósuljanak meg az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 200 millió forintból. Idén rekordszámú 515 javaslat érkezett. Ezek közül egy helyiekből álló munkacsoport választotta ki a szavazólapra kerülő 40 ötletet. A voksokat online vagy személyesen is le lehet adni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a támpont információs szolgálatnál vagy a Dankó utcában. Az ötletek között zebrák és közösségi terek létesítése, a közvilágítás fejlesztése, utcazöldítések és közösségépítő programok is szerepelnek. Rekordbírságot kapott egy motoros Somogy megyében, mivel a megengedett sebesség csaknem háromszorosával száguldott Mesztegnyőn. A motoros szeptember 13-án a megengedett 50 helyett 130 km/órás sebességgel mérték be a marcali rendőrkapitányság járőrei. A jogszabály a súlyos kihágást a maximális büntetéssel szankcionálja, ami 8 előéleti pontot és 468 ezer forintos bírságot jelentett a férfi számára. Elkezdődtek az Európai Mobilitási Hét programjai Budapesten. Szeptember 22-éig a Mobilitás mindenkinek mottó jegyében számos program várja az érdeklődőket. A hét egyik kiemelt eseménye az autómentes hétvége szeptember 19-én és 20-án, amikor a Szabadsághídon, a Pesti Alsórakparton és a Műegyetem rakparton is programok lesznek. A látogatók régi és modern járműveket is megnézhetnek, villamosokkal, buszokkal és trolibuszokkal is találkozhatnak. A BKK programjai között buszvezető szimulátor is szerepel, ahol megtapasztalható, mennyi figyelmet és gyors döntést igényel egy nagy jármű biztonságos irányítása. Lehetőség lesz Molbubi örökbefogadásra is, 100 közösségi kerékpár vár arra, hogy új nevet kapjon, az örökbefogadók pedig egy éven át követhetik a bringa történetét. Egy hidegfront hatására a kezdeti naposabb időt követően egyre több felhő érkezik nyugat felől, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Budapesten a délutáni órákban eredhet el az eső. Az északnyugatira forduló szelet erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül alakul.
8: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
10: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, tehát Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc irányában 60 térségében terelést építenek ki. Az 53-as kilométernél helyenként zárva már a külső sáv, és már is több mint 2 kilométeres a torlódás. Nem teszem fel a kérdést, hogy 3-4 év után végre elkészül-e az M3-as felújítás, hogy nem. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár közelében pedig növényzetet gondoznak a 62-es főúti csomópont környékén, így az 59-es kilométertől több, mint 1 kilométeres torlódás alakult ki abban az irányban. Pásztó térségében a 21-es főúton tegnap lerobbant egy személyautó, a 27-es kilométernél Jobbágyi felé még mindig csak egy sáv járható. Nézzük, mi a helyzet a városban. A 11-es számú főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt a belső sávban baleset miatt van fennakadás, és nem működnek a jelzőlámpák most már Zuglóban, a Csövöri út és a Miskolci utca kereszteződésében, a csomópontjában várhatóan délután 3-ig. A forgalmat információink szerint egyelőre rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
10: 9 óra múlt 8 perccel, a kérdésünk pedig, hogy ha beszélek idegen nyelvet, milyen módszerrel sikerült a leginkább elsajátítani, vagy mi az, ami sokat segít a mai napig?
12: Mert hogy érkezik hozzánk mindjárt egy srác, akinek nagyon sokan köszönhetjük azt, hogy megszerettük az angol nyelvet például.

0: ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 9:10-kor. Hát nem véletlenül kérdeztük az előbb, hogy önök milyen módszerrel tanulják, vagy gyakorolják az idegen nyelveket, mert van egy különleges fickó, akit véletlenül sodort elénk a sors. Hát nem véletlenül a közösségi médiában. Szerencsére alkalmanként azért értelmes normális dolgokra is felkapja az ember a fejét. És bizony bőven több mint 500 000 követője van nemzetközileg az Instán Gerlóci Mátyásnak, aki Speak with Mátyás oldalán az angol nyelv...
2: Speak easy Mátyás.
1: Speak easy, bocsánat.
2: Speak easy Mátyás, igen. Tudom. Hát ez az, igen.
1: Majd mindjárt rendbe tesszük. Az angol nyelv szépségeire próbálja felhívni a figyelmet, illetve hát meg is mutatja, hogy hogyan lehet szépen űzni ennek a nyelvnek a, nem tudom, használatát. A Petrának az egyik kedvence az, ahol azt mutatja meg, hogy mondjuk, ha valaki, nem tudom, B1-es, C1-es, A1-es szinten van, akkor ugyanazt a dolgot lehet így is mondani, meg úgy is. Tehát kicsit választékosabban.
2: Szókincsnevelő, igen.
1: Igen, reggel ugye beszéltünk, hogy ez sokszor most már itt Magyarországon magyarul sem igen. Mindenkinek megy feltétlenül. Hát még angolul.
2: Hát még angolul.
1: Fura, igen, fura ez a szerepvállalás. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Azért azt mondjuk el a hallgatóinknak, bár szerintem akik követnek téged, látják, hogy te egy fiatal srác vagy, 24 éves, és nem is Magyarországon nőttél fel, ennek ellenére gyönyörűen beszélsz magyarul, ez majd mindjárt kiderül. Kanadában születtél, viszont magyarok a szüleid?
3: Igen, mindketten a pestiek, és ők 20-valány éves korban kiköltöztek egyetem és munka miatt, aztán ott ragadtak, lett egy család, de egy idő után a szívük hazahozta őket.
2: És te jöttél velük?
3: És én jöttem velük, igen, így van. 18 évesen jöttem haza. Én...
1: 18 évesen jöttem haza, tehát úgy, hogy te sose jártál itt, de nem lehetett honvágyad. De olyan fura, igen, hogy azt értem, hogy a szüleid jöttek 18 évesen, az ember már elég nagy ahhoz, hogy akár úgy határozzon, vagy legalábbis elgondolkozzék azon, hogy anyu, apu, menjetek, én nem tudom, mi az a Magyarország, én itt nőttem fel Kanadába, köszönöm szépen, én itt maradok, itt vannak a barátaim, ide jártam suliba, ide kötnek a gyökereim, ez benned fel sem vetődött?
3: Nem, abszolút, tehát hogy ugye mi folyton jártunk haza, tehát ott a család, minden nyáron, vagy inkább két nyaranta jöttünk haza több hónapra is akár néha, de én ugyanezt, amit te mondtál, tehát hogy én biztosan nem jövök ide, én kanadai vagyok, mármint hogy magyar vagyok, de hogy kanadai vagyok, itt vannak a barátaim, stb. És a szüleim mondták, hogy figyelj, 2 év, gyere ide, végezel a gimnáziumot, és akkor majd eldöntöd, hogy mit akarsz. Mm-hmm. És az a 2 év alatt annyira megszerettem a budapesti életet és Magyarországot így önmagában, hogy maradtam.
1: Meg van még kint a házatok, vagy lakásatok?
3: Semmi nem maradt ki.
1: Á, gondoltam, hogy mint a Holidaybe, amíg jössz ide, addig én mennék oda.
2: Hogy jött az ötlet, hogy megcsináld a Speak Easy Mátyás oldalt? Én először ugye arra leltem rá, de nem tudtam, hogy magyar srác, azt gondoltam, hogy valami magyar gyökereid lehetnek, de akkor még nem tudtam, hogy te abszolút egy magyar srác vagy.
3: Igen, a Mátyás az általában egy kicsit
2: ízen. Árulkodó,
3: és elgondolkodhatja őket.
1: De nem biztos, hogy árulkodó, mert biztos. Például van egy német srác, aki ilyen bábokkal szórakozik, Szabónak hívják, de szerintem egyáltalán. Tehát hogy valószínűleg magyar származás, de már semmi köze nincs.
3: Igen.
1: A mi kultúránkhoz.
3: Nem, abszolút előfordul az ilyen is. Én képzeljétek el, hogy én ugye nyilván én is egy ilyen közösségi média függő ember vagyok, és pörgettem, és már voltak addigra ilyen diákjaim úgy mondván, és láttam egy videót, így szemültem, és mondtam, hogy tudod mit? Megpróbálom ezt én is. Nézzük meg, hogy ez nekem hogy megy. És kiraktam, ez volt 2,5 évvel, több mint 2,5 évvel, és megnézték jó pár ezeren. Mondtam, hogy wow, hát ez nekem könnyű is volt, élveztem is, tök jó volt, és meg is nézték pár ezeren, és beindult egy ilyen folyamat, van angol ez a mondás, hogy a hógolyó így elkezdett gurulni a hegyen, és azóta viszi tovább a lendület, és az elmúlt 2,5 évben talán a 2 kezemet tudom számolni, hogy hány napot hagytam ki posztolásra.
1: Ez hogy van angolul ez a hógolyós?
3: You just gotta get the ball rolling. The balls rolls, and the snowball keeps rolling, and it turns into a bigger snowball.
1: Snowball, yeah, yeah, you know.
2: Egész jó beszélsz
1: angolul, igen, köszönöm. És akkor te végzett tanár vagy nyelvtanár?
3: Nem. Szóval ezért is óvatosan használom ezt a fogalmat. Én nem vagyok még nyelvtanár, inkább a beszédkészség és akcentussal foglalkozom jelenleg, viszont azon dolgozom itt a háttérben, hogy meglegyen a végzettségem, hogy majd lehessek is nyelvtanár.
1: Na ez derék, ezt külön értékelem.
2: De tanítasz egyébként? Vagy vannak segítesz?
3: Diákjaim. Ott ugye nyilván itt a beszédkészséggel foglalkozunk, inkább az, hogy a magyar emberek a bátorságán segítsek azzal, hogy megszóljanak egyáltalán angolul.
2: De jó, hogy ezt mondod.
3: Ez egy nehézségük számunkra szerintem.
2: De a fiataloknál nem, ugye? Tehát a mi generációnk még mondjuk, amikor tanultunk nyelveket, akkor ha kimentünk külföldre, nagyon nehezen szólaltunk meg, mert féltünk, hogy mi van, ha rosszul mondjuk. De a fiatalabbaknál azt látom, hogy ők már sokkal magabiztosabbak.
3: Én ezt szerintem annak köszönhető, hogy a közösségi médiában mit látnak. Tehát ott is nagyon sok ember már mer hibásan beszélni, és ezt ennek a példát látják is. Sőt, azt is látják, hogy Észak-Amerikában és Angliában rengeteg anyanyelvi ember helytelenül beszéli a saját anyanyelvét, és ez is ad egyfajta bátorságot. Emellett szerintem még ezek a nem tudom, hogy nekem van-e valami köze, de én azt gondolom, hogy azáltal, hogy látjuk ezt a sok rengeteg úgynevezett brain rot tartalmat, ezt nem tudom, ismeritek-e.
2: Hogyne, sajnos, igen.
3: Ezekkel a hülyeségekkel, ugye, meg ezt így mondogatják egymás között, stb. Ez is egy ilyen fajta mentalitás beállítja magukba, hogy mondhatok ilyen hülyeségeket, de aztán mondhatok jót is. Szerintem is ez egy jó folyamatot indítel náluk, hogy akkor megjelenek megszólalni tulajdonképpen.
1: Hát igen, de azt látom, hogy sokan leragadnak a hülyeségnél, tehát hogy dobáloznak, amit a Cilla is múltkor elkezdett, ugye, hogy használják ezeket a szavakat, és én azt látom, hogy nagyon sokan azt sem tudják, hogy mit jelent valójában, de hogy a magyar beszédbe csempészve használnak ilyen külföldi slang kifejezéseket.
3: Abszolút.
1: De ha azt mondod, hogy ez jó, mert hogy ez felbátorítja őket, akkor azt mondom, hogy oké, akkor ennek is megvan a maga szerepe vagy értelme.
2: Mátyás, kérlek, maradj velünk, és kíváncsi leszek arra, hogy ez az akcentus specialista titulus, ez hogy jött neked, mert hogy tényleg gyakorlatilag különféle akcentusokat mutatsz be, de hogy ezt mind tudod, de majd erről beszélgessünk.
1: Közben Kanadából. Nem, Shania Twain. Ő is így szokta mondani. De don't impress me much. Semmi nem hagyja meg a csajt. 9:20-kor.

0: Sláger reggel.
1: És 6 perccel továbbra is a Speakeasy Mátyás oldal kitalálója. Gerlóci Mátyás a vendégünk, aki Kanadában született és nőtt fel, magyar szülők gyermekeként, és 18 éves volt, amikor a haza költöző szüleivel jött ő is. És most azon gondolkodtam, hogy otthon valószínűleg sokat beszéltek veled magyarul, de ez oké, de ezen túl, ha már itt most arról beszélgetünk ma reggel, hogy hogyan érdemes nyelvet tanulni, mi kellett még ahhoz, hogy ennyire jól megtanultál?
2: Nekem nagyon sokat számított az, hogy például volt egy szokásunk otthon, hogy apukám minden este mesét olvasott nekünk a könyvből. És nekem az olvasásomnak az köszönhető, hogy mindig leültem mellé, és miközben vakarta a hátam, amit én nagyon élveztem, én követtem az ujját, ahogy éppen olvasott. És ezáltal nyilván megtanultam a betüket is, a hangzásokat is, és a különböző szavakat is, és ez nagyon segített, ez a passzív tudás beépítése, amit utána meg, amikor beszéltem a szüleimmel, próbáltunk aktívát csinálni. De a szüleimnek is köszönhetően nagyon sok erőtetés volt az, hogy beszélgessünk, fogalmazásokat írjunk otthon, volt egy ilyen hónap is, amikor kizárólag csak magyarul tudtunk beszélni, írni, stb. Szóval ezek a taktikák ezért beváltak.
1: Írni is tudsz magyarul?
2: Írni is tudok, persze.
3: Milyen jó fejszüleid vannak, úristen, tényleg mindenkinek ilyet kívánok, mert hogy nagyon sokan elhagyják az országot, és egy év múlva már így beszélnek angolul, és nem is értem. Igen, elfelejtik a magyar nyelvet. Az imént ott hagytuk abba, hogy akcentus specialistának neveztelek, azért, mert hogy rengeteg akcentus putac be az oldaladon. Hogy jött ez az affinitás, hogy mondjuk megismerd a különböző nyelveket, hogy beszélik az angolt különböző akcentusban?
2: Ugye vicces, nálam Kanadában egy nagyon sok színű társadalom van. Aha. Tehát például az indiai akcentus az onnan jött, hogy mindig bementem benzinkútba, és ott mindig indiaiak voltak. és nálunk ez kicsit egy ilyen vicc is, hogy akkor mi kifigurázzuk őket egy kicsit, de ebből fakadóan elkezdtem azt csinálni, aztán rájöttem, hogy a british akcentus is nagyon szeretem csinálni, aztán az ausztrált, és akkor a dél-afrika, és a többi az ír, és egy idő után ezt csak így tényleg így egyszer kipróbáltam, majd megnézzük, hogy mit gondolnak az ember az interneten, és szakadtak a törölgést.
3: Imádják,
2: és az is segített, hogy kint voltam most Ausztráliában egy fél évet, pont tavaly, és ott is jobban megismertem az egészet, és én nem tudom, hogy ez így, szerintem csak van hozzá egy érzékem egyszerűen, tehát nem azt mondanám, hogy ezt kifejezetten tanultam, vagy ilyesmi, hanem csak így zsigerből jön.
1: Magyarországon mindenkinek van ehhez érzéke, mint ahogy az oltásokhoz és a futballhoz és sok minden máshoz, és én annyira szeretem, amikor hallom, hogy emberek arról beszélgetnek, akár az edzőteremben, vagy bárhol, hogy elkezdik valakinek a kiejtését kritizálni. Úgyhogy közben lehet, hogy ők maguk sincsenek a topon. A kedvencem az volt, amikor egy kedves ismerősöm vagy barátom például elkezdte nekem megmagyarázni, hogy a Király Lindának milyen szörnyű akcentusa van angolul. De mondom,
3: nem,
1: figyelj,
3: ott nőtt.
1: Ráadásul én, amennyire látom, hogy ez egy kicsit egyébként kezd összekeveredni, tehát hogy tényleg ebben a nagy multikultiban van még egyáltalán ilyen? Elhiszem, hogy Írországban, vidéken ott oké, ír akcentussal beszéli, de hogy mondjuk, ahogy mondod, hogy Kanadában, vagy egy New York méretű városban, vagy Londonban, szerintem ez eltűnőben van, nem? És egy ilyen nagy mix lesz az egészből lassan.
2: Abszolút, és ez is szerintem a közösségi médiának is köszönhető, hogy nyilván én azt mondom, hogy ez egy internacionális angol akcentus kezd kialakulni, abszolút. Én is kezdem átvenni azáltal, hogy most már itt élek Magyarországon, és egy ilyen internacionális közegben létezem. És az is igaz, hogy hibás magyar angolt hallgatok egész nap, és talán az se segít. De azért, hogyha mondjuk az ember elmegy New Yorkba, vagy Kaliforniából a California Girl akcentus hallgatja egész nap. Ez létezik, ez tényleg létezik még, és még nálunk Kanadában ott is, tehát attól függ, hogy hol vagy, nyilván egy bazi nagy országról beszélünk, de a keleti parton, ott északon, ők ír akcentusra beszélik a idézőjelben kanadai angolt. Nálunk a nyugati parton én éltem, az abszolút amerikai angol, tehát...
3: Melyik a kedvenc akcentusod, ha lehet ilyet mondani?
2: Én a Liverpoolban Szoboszlai Dominik kedvenc foci csapattársamnak a csapatának a helyi embereknek az akcentusát imádom.
3: Milyen az?
2: Imádom.
3: Beszélj egy kicsit így angolul.
2: A kedvenc mondatom azt mondják, hogy a chicken and a can of coke, chicken and a can of coke. A volt brit főnököm lehet, hogy most jót nevetett ezen, de én úgy tudom, hogy ezt így mondják, és ők when they talk like this, you know, they raise their voice a little bit higher when they're talking.
3: Megemelik a hang, tényleg ennyire?
1: Az a közösségi videókban is jellemző. Főleg amikor tudod, az állatokkal cukiskodnak a nők, akkor kezdik ezt úgy visítanak a nyelvük, hogy kiver a víz, de...
2: Igen.
1: És
2: igen.
1: Az is egyébként a nyelvből jön. Abban mennyire hiszel, hogy ezt most már több felé olvastam ilyen tanulmányokban, hogy az, hogy milyen nyelven élsz, meg milyen nyelvet használsz alapvetően, az a személyiséged is hatása van, pont azért, mert más a nyelv mögötti logika, és ezért az agyadat egészen másképp dolgoztatja meg, hogy te angolul éled a mindennapjaidat, vagy németül, vagy franciául, vagy spanyolul, vagy olaszul, vagy magyarul.
2: Én ezt abban abszolút hiszek, bocsánat. Tehát nekem például az nagyon sokat számított, hogy nyilván két nyelvű vagyok, igen, nyelvű szinten.
1: Nem lett skizofrén ettől?
2: Nem, még nem.
1: Azt hiszem, de mégis, vagy én vagyok.
2: De hogy ez lehet, hogy nem a nyelvből fakad, de például az, hogy az angol által, vagy Kanadában felnővésem által, én úgy látom, hogy a magyarok emberekhez képest sokkal több pozitív dolgot látok és keresek a dolgokban. Nem mindig feltétlenül negatívat. Tehát, és ez nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez a nyelvnek köszönhető, vagy inkább azt mondtam, inkább, hogy a kultúrának, meg a habitusnak, abszolút.
1: Balsos, akit régen tép, ugye?
2: Igen, de szerintem van benne szerepe, az biztos. Tehát az is, ahogy magadról beszélsz, nyilván az is számít, hogy milyen szavakat használsz.
1: Tudj, predesztinál minket erre vagy arra.
3: Azt mondod, hogy sokat utazol, ilyenkor gondolom az akcentusokat is kutatod, de mit csinálsz még, hiszen rengeteg országban jártál. Mondhatjuk, hogy egy ilyen világutazó vagy, aki azért, mert így kutassa a nyelvet?
2: Igen. Hát az elmúlt egy évem az tulajdonképpen erről szólt. Uh-huh. Most így kihasználtam, hogy az egyetemnek volt egy passzív fél éve, és már csak egy szakdolgát kellett leadnom, és mindenhova utaztam, ezt nagyon élveztem. De leginkább most, hát ugye a fő profilom ez így a videógyártás, uh-huh, és ezeket a utazásaimat így dokumentáltam saját magamnak, meg így a közösségi média csatornáknak is, illetve hát ezzel az angol oktatással szeretném majd foglalkozni. Ez ennek, aha, a ötvözés, ennek a keveréke, így a tevékenység, azt mondanám.
1: Figyelj, azon gondolkodom folyamatosan, Matyi, hogy te beszélsz idegen nyelvet? Beszélsz magyarul meg angolul, de hát ez a kettő, mind a kettő az anyanyelved.
2: Je parle français un peu. Kicsit francia.
3: Jó, mondjuk, ha Kanadában nő fel valaki, hát akkor francia.
1: Jó, de hát nem a kémeki rész,
3: igen,
1: akkor.
3: Igen.
2: Hát muszáj. Azt mondanám az embereknek, hogy egy csomó szót tudok egy csomó nyelven. Aha. Tehát így az utazás által mindenhol megtartom, aki mondja, hogy köszönöm, meg hogy szia, és akkor ezzel így mindenhogy elboldogott valamilyen szinten. A múltkor volt olyan, ezt nektek elmesélem, hogy Amsterdamba bementünk egy táj étterembe, és ott megtanultam Tájföldön, hogy akkor kopunk ráp, és mi volt, hogy szabadik ráp, és akkor így köszöntem nekik is, így
3: elájultak.
2: Akkor egy vigyor rajta az arcukra, hogy úristen, valaki tud tájul is, és úgy jön be ide, és sokkal kevesebbek voltak már így velünk a felszolgálók például.
3: Ez egyébként, aha, annyira fontos, hogy amikor elmész egy adott országba, én is mindig igyekszem úgy megköszönni az ő nyelvükön, vagy kérni, és látod, hogy boldogok ettől az emberek.
2: Ez egy minimális erőltetés, igen.
3: Igen, uh-huh, meg abszolút. Igazából nem is annyira erőltetés talán, szerintem a tisztelet jele a másik iránt. Abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, egy élmény volt.
1: Még azért annyit mondjál, hogy mi a legfőbb módszert, tehát merjük használni, nézzünk filmeket, váltsunk nyelvet, mert egy csomó helyen ugye lehet.
2: Ha adnék három tippet gyorsan, az egyik, hogy ne szorongjunk a nyelvtan annyira.
3: Oké.
2: Okay. A akcentus és a kiejtéshez használjuk az árnyékolás módszert, azt jelzi, hogy utána az emberek az internet, hogy micsoda. Lényegében utánzol élő felvételeket. Tehát, hogy lassan látszod őket, megállítod, és akkor próbálod őket úgy utánozni.
3: Okay.
2: A beszélkészséghez, ami talán egy embereknek lehet, hogy nem annyira komfortos, de próbáljanak magukban hangosan beszélni, amikor éppen otthon vannak, és valami tevékenységet végeznek el, az idegen nyelven.
3: Aha.
2: És azzal is tudják gyakorolni azt, hogy
1: és a címkézés, amikor nyelvvizsgára készültem, tudod, mindenre ilyen posztitet ragasztottam, és akkor
3: az még a régi kor, tudod?
1: De a vizualitás, az szerintem
2: segíti. Az embertől is függ, hogy ki vizuális, és ki nem. Tehát de az is egy jó módszer lehet, szerintem abszolút.
3: Köszönjük
1: szépen, hogy jöttél. Nem tudom, mi fog történni, megnyomom a gombot, mert itt a gép közben, azért nem néztem rá, bocsánat. Bűvöltem a gépünket, ami nem tudom, mindenféle dolgokat csinál. Majd lesz, ami lesz. Köszi minden esetre.
0: Új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok, lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabad idő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
4: Élvezze a reggeli kávéját saját parkra néző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
5: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
6: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
7: A reklám után.
3: Igen, kellemes időre számíthatunk a mai napon, már most 18 fokos a reggelünk, délutára pedig 24 fokot ígérhetek. Némi csapadék is várható, majd olyan 5 órától, úgyhogy ha most indulnak útnak, és este későn érnek haza, hogy nehogy elázzanak, mindenképpen vigyenek magukkal egy esernyőt.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
1: Az M3-ason közlekedők felkészülnek, új terelést építenek ki 60 térségében, méghozzá Vásárosnemény irányában. Az 53-as kilométernél helyenként zárva a külső sáv, jelenleg több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Letenye felé Székesfehérvár közelében a 62-es főút csomópontjánál az útmenti növényzetet gondozzák. Az 59-es kilométernél több mint 1 kilométeren át torlódik a forgalom, itt is legyenek türelmesek, illetve lassítsanak idejében. Budapest 21. kerületében a Weiss-Manfried úton a Soroksári felé a Hajóállomás utca előtt a belső sávban baleset történt, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a 11-es számú főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt a belső sávban. Közben nem működnek a jelzőlámpák a 14. kerületben a Csömöri út és a Miskolci utca csomópontjában karbantartás miatt, egyelőre rendőrök irányítják a forgalmat, és még mindig lassan járható a Kerepes és a Tököli út befelé, a Rákóczi út egészen a Blaháig, a Pesti alsó rakpart a Szent István parktól az Országházig, az Üllői út a Nagykörút előtt befelé, az Andrássy út az Erzsébet térnél, a Károly körút pedig az Asztória felé.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 után egy percet, tudod, mit ott eszem? Emlékszel még a Sesame Streetre?
2: Hogyne.
1: Sesame utca lakóira. Na például nekem az nem segített. Tehát amikor néztem a tévében, akkor az engem nem tudom, miért idegesített gyerekként is, mármint, hogy ott angolul beszélnek, és nem tudtam vele mit kezdeni. A nagymadarat, azt szerettem, meg a magyarul rémszakásnak hívták a kék figurát, meg ugye volt az Ernő, meg a nem tudom, tehát a figurákkal jól el voltam, meg volt ilyen színes könyvem hozzá. Apropó könyv, nekem még a Teszves szótár volt, amit szerettem, ahol ugye három nyelven volt ráadásul aláírva, vagy két, azt hiszem, angolul és németül biztos, hogy volt. Ugye jópofa állatokkal telezsúfolt városok voltak, és akkor ott ilyen mindennapi jelenetek voltak, itt a repülőtér, és ott volt mindegyik szó alatt, tehát ott magyarul a szó alatt, angol, németül, talán még franciául is, abban nem vagyok biztos. Szóval nekem a vizuális dolog az mindig működött, illetve amiért megnyugodtam, amit most a Mátyás mondott, hogy amikor narrálod a saját életed, és ezt nagyon sokszor csináltam, például amikor a nyelvvizsgára készültem is, hogy ültem az autóba, és mint aki megbolondult, elkezdtem elmesélni, milyen volt a napom, hogy mi történt velem aznap, azt próbáltam összefoglalni. Tehát, hogy és szerintem ezek működnek.
2: Nekem a dalszövegek segítettek a legtöbbet. Én amikor ilyen 14-5 éves forma voltam, tehát akkor már azért nagyjából beszéltem angolul. Ugye az Eminem első album akkor jelent meg, és elkezdtem azokat a dalokat is lefordítani, megnézni, mert nagyon szerettem Eminemnek a dalait, de semmit nem értettem belőle, hát abból a rappelt angolból nem nagyon értettem semmit. És akkor az alapján is rengeteget tanultam, meg még olyan dalokból, amik mondjuk Celine Dion-t hallgattam sokat, amik kicsit lágyabbak voltak, de nekem a dalok rengeteget segítettek abban, hogy megtanuljak angolul.
1: Egyébként bármilyen szövegnek a megtanulása, tehát amikor be kell magolni, és bizony, értem, hogy tudod, erre azt mondjuk, hogy fú, mert az olyan melós, de hogy nem tud megúszni a melót. Tehát a mai napig, amikor a Hotline-ból tanultuk annó a gimiben, és akkor volt a Terry, aki éppen nem tudom, hamburgert készített, és a mai napig tudod, megvan ez a first peel and chop the onion, the garlic and the nut, hogy kezdesz el hamburgert készíteni, igen. És hogy utána arra az mondat szerkezett, hogy gyakorlatilag egy csomó mindent rá tudsz húzni. Szóval, hogy az a baj, a tanulás, ezt nem tudod megúszni, illetve de azzal, hogyha sokszor hallgatsz egy bizonyos szöveget, és az előbb-utóbb megmarad. Ezért érdemes, tényleg van egy francia CD, ezt a kocsiban mindig előkészítem, hogy majd egyszer hallgatom, amin ilyen hétköznapi párbeszédek vannak, és hogy akkor tényleg csak annyit kell csinálni, sokszor, újra és újra és újra és újra, és akkor egyszerűen az a módszer viszont nem működik, hogy a párnád alá beteszed a tankönyvet. Azt is próbáltam egyszer, az sajnos nem. Tehát nem lehet megúszni a tanulást valamennyire. Na!
2: Damiano David is milyen jó megtanult angolul, pedig olasz a srác, és egyáltalán nincs akcentusa, legalábbis én nem hallom. Lehet, hogy Matyi kielemezhette volna még nekünk, de tény, hogy nagyon jól megtanult angolul. Mondjuk ez a szerelmének is köszönhető biztosan.
1: Ez meg a másik, hogyha van egy szerelmed itt vagy ott, az nagyon sokat segít abban, hogy megtanulj.
2: Ja, és ők gyönyörű pár, nagyon szeretem őket nyelvet. Együtt.
1: Ja. 10 óra lesz, 10 perc múlva búcsúzik már a Sláger reggel. Reméljük, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is nézzék az online felületeinket. Látom, az előbb, amikor emlegettük, akkor néhányan ismét becsekkoltak a slágerjáratra. Ugye ez a Sláger FM külön vonata, ráadásul egy nosztalgia vonat, ami majd a nyugati pályaudvarról, onnan is a Királyi Váróból szállítja önöket, egy kis csoportunkat, így a vasútörténeti parkban a jövő szombaton, amikor majd piknikezni fogunk. Igazi sláger pikniket tartunk majd ott a fűben.
2: Jó lesz.
1: Mi az, hogy? De megyünk majd kerti vasutazni, meg egyéb ilyen bohóságuk is lesznek. Nézzenek rá az online felületekre, és közben persze maradjanak a Sláger FM-mel, hiszen a program folytatódik, csak Pordán Petra
2: és Somogyi Zoltán búcsúzik
1: mára, de

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Fedezze fel a Memobion speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
7: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
8: Mit csinálsz, Anna?
9: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
8: Megint felújítás?
9: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
8: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Nyilvánosságra kerültek a 2006 őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyvei. 4 jelölt meghallgatásával folytatódik a médiatanács elnökének kiválasztása, és jövő áprilistól több székesfehérvári vonatmenetrendje is változik. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupas Ágitól hallják. Feloldotta a kormány a 2006 őszén tartott kormányülések jegyzőkönyveinek titkosítását. 20 évvel az összödi beszéd kiszivárgása után, írta az Index. A dokumentumokból az derül ki, miről tárgyalt a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet a beszéd nyilvánosságra kerülése, az MTV székház ostroma és az október 23-ai rendőrségi tüntetői összecsapások idején. Az Index által ismertetett iratok szerint a kormányüléseken elsősorban a korábban meghirdetett reformok, a költségvetés és az államigazgatási átalakítások szerepeltek napirenden. A tüntetések csak korlátozottan jelentek meg. Magyar Péter közölte, a dokumentumok mostantól bárki számára elérhetők. 4 pályázót hallgat meg ma az Országgyűlés eseti bizottsága a médiatanács elnöki tisztségére jelentkezők közül, közölte az MTI. Polyák Gábor, Schönleber Zoltán, Szali József és Tóth Csaba ismertetheti vezetői elképzeléseit a testület előtt. A bizottság tegnap már 7 jelöltet hallgatott meg, így összesen 11 pályázó vesz részt a kiválasztási folyamatban. A jelölteket a meghallgatások után pontozzák, majd a testület várhatóan jövő hétfőn dönt arról, kit terjeszt a parlament művelődési bizottsága elé, a médiatanács elnöki posztjára. Ingyenes tüdőrák szűrést kínál az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet az 50 és a 74 év közötti jelenleg is dohányzó embereknek, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. Az intézet közlése szerint a résztvevők komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek részt, amely alacsony dózisú CT vizsgálatot, légzés funkciós teszteket, dohányzási kockázat felmérést és személyre szabott tanácsadást is tartalmaz. A vizsgálat díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az intézet arra hívja fel a figyelmet, hogy a tüdőrák sokáig tünetmentes maradhat. Ezért a korai felismerés különösen fontos. A jelentkezés részletei a Korányi Intézet honlapján érhetők el. Súlyosan megsérült egy kislány tegnap délután Zuglóban, miután a 144-es busz áthajtott az egyik lábán, írta a ma.hu. A baleset a Vezér utca és a Fogarasi út kereszteződésében történt. A lány édesapjával együtt kerékpárral haladt át a zebrán zöld jelzésnél. Az anya még átjutott a jobbra kanyarodó busz előtt, a mögötte érkező gyerek azonban a jármű oldalának ütközött, elesett, majd a busz hátsó kereke áthajtott a lábán. A lap szerint elképzelhető, hogy a kislány a sofőr holtterében volt. Vonatgázolt el egy embert ma hajnalban Pilis előtt, emiatt jelentős fennakadások alakultak ki a ceglédi fővonalon, írta a BAON a MÁV tájékoztatása alapján. Pilis és Albert Irsa között az egyik vágányon, a baleseti helyszínen is. A másikon karbantartás miatt egy ideig szünetelt a vasúti közlekedés, ezért pótlóbuszok szállították az utasokat. Több Székesfehérvárt érintő járatmenetrendje is módosul jövő áprilistól a déli körvasút fejlesztése miatt, írta a MÁV csoport. A Budapest-Kelenföld és Ferencváros közötti szakaszon várhatóan 2027 végéig többnyire csak egy vágányon közlekedhetnek majd a vonatok. A Székesfehérvári vonalon elsősorban a hétvégi déli parti interrégiók, valamint több S30-as és S36-os járatmenetrendje változik. Változóan felhős idővel 21 fokkal indult a délelőtt. Nyugat felől egy hidegfront közeledik, a szél már északnyugatira fordult és egyre inkább megélénkül. Késő délután eleredhet az eső, de maximum 24 fokot mérhetünk.
12: Megszűnt a forgalmi akadály a 21. kerületben a Weiss-Manfréd úton, a Soroksári út felé hajóállomás utca előtt a belső sávban volt korábban fennakadás, de most már nincsen. A 11-es főúton befelé a Pünköst-Fürdő utca előtt a belső sávban viszont továbbra is van, ott egy baleset történt korábban, jelenleg is zajlik ott a helyszínelés. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig, a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, és egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak, a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót. A keleti pályaudvar felé sávlezárásra készüljön mindenki ma 13 óráig a 18. kerületben. A Nagykörösi úton a Betlen Gábor utcánál karbantartás zajlik ott. Jelenleg 0-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Segítsék egymást az utakon előre is. Köszönjük! Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul a Sláger napközben a mikrofonnál, innentől kezdve egészen délután 4 óráig Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük és pörgetjük együtt a munkaórákat a legnagyobb slágerekkel változatosan. John Newman, Love Me Again, ezzel indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ezen a héten zajlik az Európai Mobilitási Hét, amelynek csúcspontja az e-hétvégi autómentes hétvége Budapesten, a Kálvin tér, a Fővám tér, a Szabadsághíd, valamint a Pesti és a Műegyetem rakpar térségében programsorozat lesz, melynek keretében járműkiállításokon, köztük régi favázas és modern kaf villamosokon, valamint az Icarus 311-esen kívül buszvezető és mozdonyszimulátor, MOL, Bubi, kerékpár, örökbefogadás, valamint ingyenes tematikus városi séták és kerékpáros bejárások várják az érdeklődőket. Érdemes a részleteket megkeresni az Európai Mobilitási Hét címszóval a Facebookon, aztán élvezni ezeket a programokat, mert tényleg egészen különlegesek lesznek. Menjünk tovább, The Art Company, Susanna, ezzel folytatjuk itt a Sláger FM-en.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtétet követően váratlanul elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues királya. A felejthetetlen hangú mankóval és óriási színpadi jelenléttel bíró művész elvesztése mérhetetlen fájdalom a hazai zenei életnek. A Sláger FM most a rossz vérrel tiszteleg emléke előtt.

0: Úgy tűnik változékonyra fordul az időjárásunk a mai napon, egy közeledő hullámzó frontrendszer ugyanis véget vet a nyugodt őszi idélnek. Bár a délelőtt folyamán még élvezhetjük a napsütést és a száraz utakat a régióban, nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A szél északnyugatira fordul és egyre több felé feltámad, ami az utakon haladva érezhetően ronthatja a járművek stabilitását a nyíltabb útszakaszokon. A kettős fronti hatás már most érezhető, a maximum hőmérséklet délutánra pedig 23-25 fok között lesz.
1: Megszűnt a forgalmi akadály a 21. kerületben a Weiss-Manfred úton a Soroksári út felé hajóállomás utca előtt a belső sávban volt korábban fennakadás, de most már nincsen. A 11-es főúton befelé a Pünköst-Fürdő utca előtt a belső sávban viszont továbbra is van, ott egy baleset történt korábban, jelenleg is zajlik ott a helyszínen is. Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 14. kerületben a Csömöri út, Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, és egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak, a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Sávlezárásra készüljön mindenki ma 13 óráig a 18. kerületben. A Nagykörösi úton a Bethlen Gábor utcánál karbantartás zajlik ott. Jelenleg 0-30-30-30-95-8, ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Segítsék egymást az utakon előre is. Köszönjük! Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Változatosság frekvenciája. Ez a Sláger FM.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Eros Ramazzotti és a Parla con me. Ez szólt az előzőekben. Eros Ramazzottival ellentétben a Bagossi Brothers Company az elmúlt hétvégén fellépett Gödöllőn. Szeptember 13-án vasárnap este 7:30 kezdettel a 35. gödöllői belvárosi napok záró programjaként adta koncertet. Az alsó parkban a Világfa melletti füves területen kialakított nagy színpadon egy hatalmas nagy bolit csaptak, és ez tette fel az őszi fesztivál hétvégére a pontot Gödöllőn, úgyhogy érkezzen most tőlük, az Álljunk össze itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakura. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
11: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
12: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
3: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Elhunyt Deák Bél Gyula, 77 éves volt. Október elejére minden magyarországi egyetem hallgatói előtt újra megnyílt az Erasmus program, és több mint 19 000-en neveztek már az idei Spár Budapest Maraton Fesztiválra. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Elhunyt Deák Bél Gyula, blues énekes, 77 éves korában, közölték a zenész hivatalos Facebook oldalán. A bejegyzés szerint az énekes egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. A család azt kérte, hogy a nyilvánosság adjon nekik időt a történtek feldolgozására. A búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást. Deák Bél Gyula a magyar blues egyik legismertebb és legmeghatározóbb előadója volt. Jellegzetes hangja és színpadi jelenléte több évtizeden át meghatározó szerepet játszott a hazai könnyű zenében. Október elejére elhárulhat minden akadály az Erasmus program magyarországi teljes újraindítása előtt, mondta Kass Sándor, felsőoktatásért felelős államtitkár. Közlése szerint már az őszi fél évben lehetnek hallgatók, akik rövidebb külföldi mobilitási programokon vesznek részt, teljes kapacitással pedig várhatóan a tavaszi szemesztertől működik majd a rendszer. Az államtitkár szerint ehhez újra kellett választani az egyetemi kuratóriumokat, és módosítani kellett az intézmények működési szabályait. Az Erasmus hivatalos tájékoztatója szerint a hallgatók kiválasztásának feltételeit továbbra is az egyetemek határozzák meg. Budapest jelenleg még fizetőképes, de október elejéig megoldást kell találni a főváros pénzügyi helyzetére, nyilatkozta egy interjúban Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a város kasszája jelenleg 67-68 milliárd forintos mínuszban van, ezért rendkívüli költségi szigor van érvényben, és gyakorlatilag minden kiadáshoz külön engedély szükséges. Karácsony Gergely azt mondta, nincs vészforgatókönyv arra az esetre, ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal, a hiány pedig hagyományos megszorításokkal már nem lehet áthidalni. A főváros negyedik negyedéves finanszírozásáról a szeptember 25-i közgyűlésen is tárgyalnak. Minősített emberkereskedelem és kényszermunka miatt emelt vádat a Pest vármegyei főügyészség egy fiatalkorú fiú ellen, közölte a szervezet. A vádirat szerint a fiú 2025 tavaszán egy gyermekotthonban rendszeresen bántalmazott egy nála fiatalabb lakótársát, és egy másik fiatallal együtt fenyegetésekkel arra kényszerítette, hogy a boltokból csokoládét és parfümöt lopjon, valamint cigarettacsikkeket gyűjtsön. A sértett több mint egy hónap után számolt be édesanyjának a történtekről. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott a vádlottal szemben. Október 10-én és 11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a futókat. A nevezők száma szeptember elejére már meghaladta 19 ezret. Több mint 7000-en külföldről érkeznek, összesen 115 országból. Szombaton főként rövidebb család és váltófutamokat tartanak, vasárnap pedig a klasszikus 42,2 kilométeres maraton kerül a középpontba, amely egyéniben, párban és váltóban is teljesíthető. A programban félmaraton, 30 és 14 kilométeres táv, valamint városi gyalogtúrák is szerepelnek. Egyelőre még kitart a napos, felhős idő, de nyugat felől lassan vastagszik a felhőzet az érkező hidegfront miatt. Az utak még szárazak, viszont az északnyugati szél egyre több felé megerősödik. A maximum hőmérséklet 24-26 fok között alakul majd a mai nap folyamán.
14: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán 60 térségében terelést építenek ki, az 53-as kilométernél helyenként a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében a 62-es főút csomópontjánál az útmenti növényzetet gondozzák, az 59-es kilométernél több mint 1 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. A 3-as főúton, Kerepes belterületén két személyautó ütközött össze, a 21-es kilométer félpályán halad. Csak a forgalom, nézzük Budapesten, mit tapasztalunk. Hát azt, hogy baleset okoz fennakadást a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. A belső sávban kell extra figyelemmel közlekedni, és türelemmel is. És hogyha látnak valamit, akkor mindenképpen írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0-30-30-30-95-8, ez a hívható. És SMS számunk is ide érkezett, hogy a 14. kerületben a Csömöri út Miskolci utca csomópontban karbantartás van, ezért nem működnek a jelzőlámpák egészen 15 óráig. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy ezt az órát is együtt töltjük, aztán hamarosan rákanyarodunk majd a délutára, ugye milyen kellemesen telik az idő a legnagyobb slágerekkel. Cat's Eye, Animal, ezzel indulunk.

Ella Langley újdonságát hallgattuk, ez volt tőle. A Choose in Texas. Hozok most egy nagyon jó kis programot. Szeptember 26-án ugyanis a Sláger FM egész napos kitelepüléssel várja a hallgatókat. A Magyar Vasút Történeti Parkban megrendezésre kerülő lokopiknik és kerti vasutak találkozóján a rendezvényre hallgatóink számára exkluzív Sláger vonat is indul a nyugati pályaudvar királyi várójától, amelyre lehet regisztrálni a slagerfm.hu-n, illetve a Sláger FM applikációján keresztül is, úgyhogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel. Gloria Gaynor és a Can't Take My Eyes Off You érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jazz Clean és a Don't Be So Hard on Yourself, azaz, hogy ne legyenek túl nagy elvárásaink, mert akkor elmegy mellettünk az élet. Úgyhogy csak azon stresszelünk, hogy kitűztünk olyan célokat, amit alap esetben egyébként nem is kellett volna feltétlenül, mert tényleg csak stresszel minket a dolog. Ez szólt az előzőekben, aztán Terry Swims-el folytatjuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után itt a Sláger FM-en.

0: Egyre jobban érezteti hatását a térségünket elérő kettős front, ami testileg és szellemileg is megviselheti a közlekedőket a délelőtt folyamán, a gyakori fejfájás, a tompaság és a görcsös panaszok miatt megnőhet a reakcióidőnk a volán mögött, úgyhogy vezessenek a szokásosnál is nagyobb türelemmel, és tartsák meg a biztonságos követési távolságot. Az égen még váltakozik a napsütés és a felhőzet, az utakon száraz aszfaltra számíthatnak, délután viszont már jöhet némi csapadék. 24-25 fok lesz a maximum.
1: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán 60 térségében terelést építenek ki, az 53-as kilométernél helyenként a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-esen Letenye felé, Székesfehérvár közelében a 62-es főút csomópontjánál az útmenti növényzetet gondozzák, az 59-es kilométernél több mint 1 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. A 3-as főúton, Kerepes belterületén két személyautó ütközött össze, a 21-es kilométernél félpályán halad. Csak a forgalom, nézzük Budapesten, mit tapasztalunk. Hát azt, hogy baleset okoz fennakadást a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. A belső sávban kell extra figyelemmel közlekedni, és türelemmel is. És hogyha látnak valamit, akkor mindenképpen írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0-30-30-30-95-8, ez a hívható, és SMS számunk is ide érkezett, hogy a 14. kerületben a Csömöri út Miskolci utca csomópontban karbantartás van, ezért nem működnek a jelzőlámpák egészen 15 óráig. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, pontosan 182 éve, 1844. szeptember 17-én született Puskás Tivadar, a telefonközpont megalkotója és a telefon hírmondó feltalálója. Nemzetközi tapasztalatszerzés után hozta létre saját tőkéből Budapesten a világ negyedik telefonközpontját 1881-ben, majd 1892-ben bejelentette a vezetékes rádió ősének számító telefon hírmondó szabadalmát is, úgyhogy neki is köszönhetjük azt, hogy most ezt itt el tudtam mondani. Ray Parker és a Ghostbusters folytatja itt a Sláger FM-en.

0: az utókornak.
1: Műsorajánló.
0: Hello Los Angeles!
1: Mi ez a hülyeség?
0: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
2: Te is!
3: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
2: Úgy van.
3: Gyuri!
0: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal.
0: Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
1: Műsorajánlót hallottak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezmények várunk Toyota szalonunkban, a 4. kerület, Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Huminsavat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, dínyertes sauna szeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2+1=3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
9: Nagy zenekaros triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barbanegra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
0: Ez a Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: 5 gyanúsítottja van már a Volánbuszt érintő korrupciós ügynek. Kedden újra nyit a Terrorháza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. Mától jövő keddig fokozott közúti ellenőrzést is tart a rendőrség. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozófőügyészség. A nyomozás személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbuszbeszerzésekhez kapcsolódó milliárdos nagyságrendű vesztegetés gyanúja miatt folyik. 3 gyanúsított őrizetben van, letartóztatásukról a bíróság dönt. Az ügyészség szerint több 100 milliós, 2 esetben pedig milliárdos jogtalan előny átadása vagy átvétele merült fel. Kedden újra megnyitja kapuit a Terrorháza Múzeum, és egy héten át ingyenesen lesz látogatható, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint közben megkezdődött az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálata is, amelyben az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértők vesznek részt. Tar Zoltán hangsúlyozta, az intézmény feladata, hogy szakmailag hiteles képet adjon a diktatúrák időszakáról. A kiállítás a szeptember 22. újranyitástól a felülvizsgálat lezárásáig a jelenlegi formájában marad látogatható. Külön díjat nyert a Dunaújvárosi Egyetem csapata a Rosszatom Nemzetközi Egyetemi Feladat Megoldó Versenyének döntőjében, Jekatyerinburgban, közölte a Rosszatom Central Europe. A résztvevőknek azt kellett bemutatniuk, hogyan használható az atomenergia és más nukleáris technológiák a jövő városaiban. A magyar csapat egy úszó város tervét dolgozta ki, amelyben az atomenergiát nem csak áramtermelésre, hanem a városi infrastruktúra működtetésére is felhasználnák. A dunaújvárosi hallgatók ezzel az orosz ifjúságügyi hivatal külön díját érdemelték ki. A Mozi Mindenki címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sóna Bárány és a Moszat Vég szörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
13: Mi azt gondoljuk, hogy a közösségi filmnézés, a mozi élménye ez egy nagyon fontos élmény, amit nekinek meg kéne tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, ami abszolút mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszat Vég szörnye című animációs film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet, és teljesen ingyenesen mi fedezzük ennek a költséget. 17 mozi vesz részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonok lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Tehát azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
12: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lourdes és a Pólus moziban lesznek vasárnap. Egyelőre napsütéses és felhős időnk van, a közeledő front miatt erős lesz az északnyugati szél, és később, délután 5-6 óra környékén már némi csapadék is elérheti vételkörzetünket, maximum 24-25 fokot mérhetünk. A kettős fronti hatás érvényesül.
14: Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják Ecser közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, erős lassulásra kell ott készülni. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, a főváros felé vezető oldalon már a terelés előtt torlódik a forgalom, egészen a Komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-ason Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek ki, az 53-as kilométernél helyenként a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres a torlódás. Két személyautó ütközött Hajdúszoboszló és Kaba között a 4-es főúton, a 197-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Nádudvar felé terelik a forgalmat. Budapesten műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Bocskai úton, a Karolina út felé, a Fehérvári út után a középső sáv van. Ezt Erik küldte. Köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedési infója, írjon, hívjon, hozza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, nekik is, meg a többieknek is hozom azokat a zenéket, amikkel jobban pörögnek a munkaórák. Madcon, Don't Worry, ezzel indulunk, Jekkel Dániel vagyok.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy legendás főcímdal, Irene Cara és a What a Feeling, a Flashdance című film betétdalát hallgattuk. Az előzőekben a második János Pál pápa tér környékéről hoztam most egy jó hírt, ugyanis biztonságosabbá és tágasabbá váltak az iskolaterek. A Deák Deák iskola és a Budapest School előtt megszüntetett parkolóhelyek helyén ugyanis gyalogos középszigeteket, kerékpártámaszokat és 30-as sebességkorlátozást alakítottak ki. A megújult környezet kialakításában a diákok is részt vettek, ők tervezték ugyanis az aszfalt festést és ültették a növényeket. Az új tereket szeptember 18-án, tehát holnap délután 3 órától minifesztivállal avatják fel. A téren akkor lehet majd használatba venni. A Kovalszki meg a Vegával folytatjuk. Tőlük jön most az Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek.
1: A

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Mika Men és az I Promised Myself, ez szólt itt a slágerek, van a legnagyobb slágerek között változatosan, aztán az időjárási és közlekedési információkkal folytatjuk, majd Dua Lipa 2020-as slágerivel, a Physical-lal nyílik az óra második fele. Let's go!

0: A mai maximum mindössze 24-25 fok között alakul vételkörzetünk településein. A nyugat felől közeledő hidegfront lassan teljesen átalakítja a mai időjárást. Bár a keleti-délkeleti tájakon még kitart a napsütés, ott akár napszemüvegre is szükségünk lehet. Nálunk egyre vastagabb felhők takarják el az eget. A közlekedést egyelőre nem nehezíti csapadék, de az időjósok szerint az erős északnyugati széllökésekre mindenképpen oda kell majd figyelni, különösen előzésnél vagy a hidakon. Késő délután némi csepergés is lehet.
1: Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják Ecser közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, erős lassulásra kell ott készülni. Erős a forgalom az M1-es autópályán is, a főváros felé vezető oldalon már a terelés előtt torlódik a forgalom, egészen a komáromi csomópont és Tata között mindkét sávon 5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-ason Vásárosnamény felé 60 térségében terelést építenek ki. Az 53-as kilométernél helyenként a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres a torlódás. Két személyautó ütközött Hajdúszoboszló és Kaba között a 4-es főúton, a 197-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, Nádudvar felé terelik a forgalmat. Budapesten műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést a Bocskai úton, a Karolina út felé, a Fehérvári út után a középső sáv van. Ezt Erik küldte. Köszönöm szépen, hogyha önnek is van közlekedés infója, írjon, hívjon, ossza meg rajtunk keresztül a többi úton lévő hallgatóval. 0-30-30-30-9-8 a hívható és SMS számunk.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Sláger FM-en Sophia Liz Baxter és a Murder on the Dance Floor után az ABBA-val folytatjuk. Az megvan, hogy az ABBA világhírű logója egy vicces paki miatt született meg. Az egyik ikonikus B betű a fotózáson véletlenül fordítva maradt, de aztán a készítőknek annyira tetszett ez a tükröződő dizájn, hogy végül hivatalos márkajelzéssé tették, sőt, a név maga is egyszerűen a négy tag Agneta, Björn, Benny és Annie Fried keresztnevének kezdőbetűiből áll össze. Ezt talán így nem tudtuk. A Don't Shut Me Down érkezik tőlük.
1: Sláger FM. Sláger FM.
2: Sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench.

0: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
1: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
0: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
1: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
0: Sláger Piknik a Lokopikniken.
1: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: Beszállás.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeret főzni? És tud is?
3: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jogával. Úgy unom.
1: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
0: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
1: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
3: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
1: Stila gasztró Kajdi Csabával.
0: Minden pénteken reggel 8:30-kor a Sláger reggelben.
1: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
3: Mivel rákladóba vagyunk, én csak csörgök, mintha dolgoznám.
0: Stila gasztró a Sláger reggelben.
1: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanon, a finom ízek hagyománya. www.fanon.hu.
4: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj teszt

0: a www.schiller.hu per Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
1: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
2: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
3: Csak október 15-től 18-áig a Papp László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical, lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Balatoni panoráma, őszi nyugalom, díjnyertes szaunaszeánszok, teljes kikapcsolódás. Most még kedvezőbb áron a Hotel Golden Lake Resortban, Balatonfüreden. Ráadásul újra itt a népszerű 2 = 3 akciónk. Foglalj 2 éjszakát, a harmadikat ajándékba adjuk. Pihenj tovább, élvezd jobban. Részletek a www.goldenlake.hu oldalon.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: A reklám után.
7: A legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
8: Mind a 11 pályázót meghallgatta a média tanácselnökét jelölő parlamenti bizottság. Megállapodtak a béremelésről a Hanon Systems székesfehérvári és pécsi dolgozóival. Zenésztársak és közéleti szereplők búcsúznak Deák Bill Gyulától. 13 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Lezárult a médiatanács elnöki posztjára pályázók meghallgatása az Országgyűlés eseti bizottságában. Ma Polyák Gábor médiajogász, Schönléber Zoltán médiaszakember, Szali József rádiós szakember és Tóth Csaba jogász ismertette el képzeléseit. A másik 7 jelentkezőt már tegnap meghallgatták. A felszólalásokban visszatérő témaként jelent meg a médiahatóság függetlensége, a médiapiaci pluralizmus, a mesterséges intelligencia és a digitális gyermekvédelem kérdése. A bizottság a tervek szerint hétfőn dönt arról, kiterjeszt személyjavaslatként az Országgyűlés művelődési bizottsága elé. Megállapodás született a Hanon Systems és a munkavállalók közötti korábbi sztrájk után, írja a FEOL. Székesfehérváron szeptembertől összességében 4%-kal emelkedik a bér, ennek egyik részét májusig visszamenőleg rendezik. A pécsi telephelyen szintén 4%-os emelésben állapodtak meg. Emellett decemberben 20.000 forinttal magasabb kafetéria keretet kapnak a dolgozók. A megállapodás úgynevezett békekötelmet is tartalmaz, vagyis annak időtartama alatt ugyanabban a bérkérdésben nem kezdeményezhető újabb sztrájk. A bérvita figyelmeztető, majd határozatlan idejű munka beszüntetésig fajult. Egymás után érkeznek a megemlékezések Deák Bill Gyula halála után, írta az Infostart. A 77 éves blues-énekes egy sikeresnek hit műtét után hunyt el. Bródi János, az István a király legendás táltosaként búcsúzott tőle. Ferenci György pedig arról beszélt, hogy tinédzser kora óta példaképének tekintette. Később pedig együtt is zenélhetett vele. Nagy Feró, Rudán Joe, Tátrai Tibor zenekara, a Republik és Borlai Gergő is megemlékezett róla. Tar Zoltán kulturális miniszter szintén búcsúzó bejegyzést tett közzé. Átadták a Félegyházi Pékség Kft. Új gyártócsarnokát és raktárát Kiskunfélegyházán. A beruházás 11 milliárd forintból valósult meg, és 200 új munkahelyet teremt a térségben. Az átadón Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár azt mondta, a fejlesztés azt mutatja, hogy a magyar élelmiszeripar képes korszerű technológiák alkalmazására. Hangsúlyozta azt is, hogy a jó minőségű élelmiszerellátás kiemelt jelentőségű, amelyben a sütőipari dolgozók mindennapi munkájának is fontos szerepe van. Röntgenképelemzéssel, pénzmosási technikák bemutatásával, hadijáték szimulációval és drónfocival is várja az érdeklődőket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Szeptember 25-én derült ki az intézmény programjából. A budapesti Ludovika kampuszon többek között csempészárut kereshetnek szimulált röntgenképeken, megismerhetik a modern új lenyomatolvasókat, valamint gyakorlati tanácsokat kaphatnak egy hosszabb áramszünet kezeléséhez a kutatók éjszakáján. Szolnokon drónszimulátort és Gripen-pilóta fülkét is kipróbálhatnak az érdeklődők. Baján pedig mikrobavadászat, vízmintavizsgálat és hidraulikai kísérletek várják a látogatókat. Kora délután 24-25 fok körül tettőzik a hőmérséklet, de a felhőzet már egyre vastagabb felettünk. Az erősödő szél és a kettős fronti hatás tompaságot, ingerlékenységet okozhat a forgalomban. Eső még egyelőre nem esik, később délutánra ígérték ezt a meteorológusok, de lassan érdemes felkészülni a vizes, csúszós útszakaszokra is.
9: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
10: Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 14. kerületben, a Csömöri út Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ott gázvezeték javítás zajlik, a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani, a 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál, az érintett szakaszon csak a BKK járatai tudnak áthajtani. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, ott csatornajavítás áll ennek hátterében. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál gázvezetékjavítás zajlik ott, úgyhogy ezért érdemes nem megszokásból közlekedni. Ott 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit, és előre is köszi, ha segítenek egymásnak útközben. Jó utat!
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul az újabb óra, köszönjük a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. A mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, itt lesz velünk. Ebben az órában egészen biztosan Rick Astley, Molnár Tamás, Majka, illetve a Sugababes is. Velük indulunk a Hold the Head-del.

Pink és az ő kislánya, Willow Sage Heart énekelt nekünk, ez volt tőlük a Cover Me in Sunshine. Október 12-e és 18-a között újra itt a nagy szemétszedési akció Budapesten, akár saját találkozási pontot is lehet regisztrálni, koordinátorként, akár önkéntesként csatlakozhatunk egy meglévő helyszínhez. Itt a lehetőség, hogy közösen tegyünk a főváros tisztaságáért. A Teszed akcióról van szó, amire szeptember 22-ig lehet saját találkozási pontot indítani, úgyhogy érdemes megnézni az online felületeket, és nem lemaradni. Szeptember 22-ig van tehát lehetőségünk. Mondom még egyszer, Rick Astley-t is indítom, tőle jön most a Together Forever.

0: Ray és a Where's My Husband? Ez szólt az előző percekben itt a Sláger FM-en, aztán a következőben az időjárási és közlekedési információk szólnak, majd George Ezra és az Anyone For You nyitja a következő zenei szakaszt.
1: Mai maximum 24-26 fok körül alakul vételkörzetünk településein. Egyértelműen a felhő ki lesz a fő szerep. A hullámzó frontrendszer hatására nyugat-észak-nyugat felől lassan megérkeznek a kisebb esők és záporok is a régióba. Így a délután folyamán egyre több felé kell számítani vizes, csúszós útszakaszokra. Az észak-nyugati szél továbbra is kitartóan és erősen fúj, ami a nedves aszfalttal párosulva fokozott óvatosságot követel a sofőröktől. A borongósra forduló idő és a front miatt ráadásul kicsit lehangoltabbak lehetünk, de ezen majd segítünk a legjobb dalokkal.
0: Nem működnek a jelzőlámpák ma 15 óráig a 14. kerületben, a Csömöri út Miskolci utca csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják, egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, ott gázvezeték javítás zajlik, a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani, a 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé, lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál, az érintett szakaszon csak a BKK járatai tudnak áthajtani. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, ott csatornajavítás áll ennek hátterében. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, a Veselényi utcánál gázvezetékjavítás zajlik ott, úgyhogy ezért érdemes nem megszokásból közlekedni. Ott 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszi, ha segítenek egymásnak útközben. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Tehát ikonikus esős jelenete is, egy igazi poptörténeti nosztalgia lökés. Ezt hallgattuk, aztán menjünk tovább! 2018-ból indítom most a Jetlag és March közösét, ez van az égen át, itt a Sláger FM-en.

0: Túl az égen át. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 23-áig fél kiló gyorsfagyasztott csirkemelcsíkok 26% kedvezménnyel csak 849, 150 g uzsonnasonka 17% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van.

0: Részletek ford.hu.
1: Ősszel dől el, milyen lesz a kerted jövő tavasszal. A Humin Garden hidrolizált huminsav visszaadja a talajnak, amit a nyár elvett. Szórd, locsold, permetezd. Humin Garden. Humingarden.hu.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszervár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
4: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: 1400 diplomata útlevél kiadását vizsgálja át a külügyminisztérium. Megkezdődött a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítása. Jövő keddig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss híreit Zsupos Ángitól hallják. Nagyjából 1400 diplomata útlevél kiadásának körülményeit vizsgálja a külügyminisztérium, mondta Velkei György parlamenti államtitkár a Telexnek. A tárca elsősorban azt nézi, milyen indoklással és eljárásban jutottak az érintettek az okmányokhoz. Az átvilágítás kiterjedt Szijjártó Péter volt külügyminiszter magánrepülő útjaira, és Orbán Gáspár korábbi külügyi szerepére is. Velkei szerint 2022 és 2026 között csak nem 5 milliárd forintot költöttek Szijjártó utazásaihoz kapcsolódó magángépek bérlésére. A vizsgálatok érintik az orosz kapcsolatokat, a BYD állami támogatásait és a Hungary Helps működését is. Megkezdték a Terrorháza Múzeum kiállításának szakmai átvilágítását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének a munkatársai és független szakértők végzik, és a vizsgálat a jövőkedi újranyitás után is folytatódik. Tar szerint a döntést az elmúlt években megfogalmazott szakmai értékelések indokolták. A miniszter arról is beszélt, hogy a múzeum fenntartói rendszerének átalakítás összefüggött Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetésével. A vizsgálat lezárásának időpontja egyelőre nem ismert. Új életet kaptak a már használatlan hokimezek és védőfelszerelések az Erzte Liga és a Moholy Nagyművészeti Egyetem közös projektjében, írta az Infostart. A MOME textiltervező hallgatói a begyűjtött mezekből, protektorokból és más felszerelésekből kabátokat, hátizsákokat, táskákat és egyéb használati tárgyakat készítettek. A kezdeményezés célja annak bemutatása, hogyan válhat egy sportág hulladéka kreatív alapanyaggá. A projektet évvégéig tartó kampány is kíséri, amelybe később a szurkolókat is bevonják. Mától jövő keddig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain, derült ki a magyar rendőrség közleményéből. Az akció során kiemelten figyelik a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak szabályos használatát. Az ellenőrzés az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózatának kampányához kapcsolódik. Célja a közúti balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának csökkentése. A járőrök autósokat, motorosokat és kerékpárosokat is ellenőriznek, elsősorban a passzív biztonsági eszközök megfelelő használatára koncentrálva. Autómentes hétvége jön a Budapesten számos ingyenes programmal. Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg az autómentes hétvégét a fővárosban az Európai Mobilitási Hét részeként. Írta a Csodálatos Budapest. A programok a Kálvin tértől, a Fővám térig, a Szabadsághídon, a Pesti alsó rakparton és a Műegyetem rakparton várják az érdeklődőket. Lesz járműkiállítás régi villamosokkal és buszokkal, busz és mozdony szimulátor, kerékpár és roller teszt, valamint közlekedésbiztonsági és családi programok. Tematikus városi sétákat is szerveznek, ezek ingyenesek, de több esetben előzetes regisztrációra lesz szükség. Egyre borongósabbra fordul az idő, beborul az ég az érkező frontrendszer hatására, a hőmérséklet pedig lassan csökkenni kezd. Nyugatabbra már eshet, nálunk egyelőre még nagyrészt száraz az aszfalt, később délután pedig több helyen eleredhet az eső. Vezessenek óvatosan!
0: Tart a helyszínen és a Budaörsi úton befelé a Sasadi út után csak a belső és a külső sáv járható, jelentős ott a torlódás. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcából hajtani továbbra sem. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem éríti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Továbbra is tart a lezárás a 13. kerületben, a Dunavirág utcában, a Népfürdő utcánál. Az érintett szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak át. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál térségében, a 36-os kilométernél a fénytörő hálót szerelik, az Ecseri csomópont közelében, a 43-as kilométernél pedig a szalagkorlátot javítják. Mindkét helyen a belső sávon dolgoznak, ez okozza a 2-3 kilométeres lassulást. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon lassú az előrejutás, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak továbbra is az átterelt belső sávot érdemes választania a 61-es kilométertől. Jó utat!
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Lola Young, Messia biztosan itt lesz elünk, Jessie J, Dominója is, illetve Benson Boone, Beautiful Things-e is, ezzel indulunk.

Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szombor és az Undressed után szeptember 8-án megnyílt kilátót szeretik javasolni mindenkinek, ami Csömörön található. A 20 méter magas rozsdafarkú kilátó, amely a település 243 méter magas pontján várja a látogatókat. Egy 16 állomásos tanösvény részeként megközelíthető. A toronyban pedig helyi történeti emlékek, csillagászati ismertetők, valamint a második világháborús Attila vonal lövészárkai is megtekinthetők. Mindez tehát Csömör legújabb turisztikai attrakciójában, a 20 méter magas rozsdafarkú kilátóban. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, ezzel folytatjuk.

Itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Az előzőekben Jessie J-t és a Dominót hallgattuk. Ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, majd egy picit felpörgünk Jennifer Lopezzel és David Guettával. Az óra második felét a Save Me Tonight-ig.

0: Szürkébb ősziesebb arcát mutatja ma délután. A hidegfront felhőzete mostanra teljesen beborította az eget felettünk, a hőmérséklet lassan csökkenni kezd. 22-23 fokot mérhetünk, majd bárhol eleredhet a kisebb eső vagy egy-egy futózápor, így az autósoknak fel kell készülniük az átmenetileg csúszósá, vizessé váló útszakaszokra, sőt a záporokban hirtelen a látótávolság is lecsökkenhet. Ne hagyják otthon az esernyőt, ha most indulnak útnak, a kettős front miatt pedig kicsit bosszusabbak lehetünk.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon, Gyál közelében a 36-os kilométernél a fénytörő hálót szerelik, az Ercser csomópont közelében a 43-as kilométernél pedig a szalagkorlátot javítják továbbra is. Mindkét helyen a belső sávon dolgoznak, ez okozott 2-3 kilométeres lassulást. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-as autóút között szakaszosan torlódik továbbra is a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehezebb előre jutni. Aki autóval, személyautóval van is Budapest a célja, annak érdemes a 61-es kilométertől már az átterelt belső sávot választani. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán, a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oda a belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik, és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt a Sunrise Avenue búcsúdala, a Hollywood Hills. Képzeletben Sunrise Avenue-jék elbúcsúztak a hollywoodi lankáktól. Péntektől vasárnapig országszerte rekordszámú, összesen 26 helyszínen, köztük 15 budapesti és 11 vidéki vásárcsarnokban rendezik meg az országos nyitott piacok napját. A Vásárcsarnokok Piacok Együttműködési Fóruma által 2023-ban életre hívott esemény sorozat célja, hogy bemutassa, a piac nem csupán a vásárlás helyszíne, hanem élénk közösségi tér is. A látogatókat országszerte piaci reggelikkel, kóstolókkal, szüreti forgataggal, látványfőzésekkel, koncertekkel, valamint vezetett sétával és szakmai programokkal várják. Mindez tehát az országos nyitott piacok napja programsorozat keretein belül. Pet Shop Boys, Always on My Mind, ez érkezik.

0: távol.
1: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élj át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
6: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
9: Mit csinálsz, Anna?
8: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
9: Megint

0: felújítás?
1: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
0: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
2: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs two-in-one Roomba takarító robotok, lidar navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
3: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
4: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
5: Szeret főzni? És tud is?
6: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
5: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
7: Vágjunk bele együtt a nagy gasztrókalandba.
5: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
6: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
5: Stila gasztró Kajdi Csabával.
7: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
5: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
6: Mivel rádióban vagyunk, nincs az csörgök, mintha dolgoznak.
7: Stila gasztró a Sláger reggelben.
5: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
8: A reklám után
7: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Két gyanúsítottat letartóztattak a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben. Fejér megyében is pályázattal keresik az új kormány megbízottat, és megvan a Hunren ideiglenes elnöke is. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbuszt érintő korrupciós ügy gyanúsítottjai közül. A döntés a központi nyomozófőügyészség indítványára született. Az ügyészség korábban 5 embert hallgatott ki gyanúsítottként a személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbuszbeszerzésekhez kapcsolódó nyomozásban. Közülük 3 ember letartóztatását kezdeményezték. A nyomozás vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt folyik. Az érintettek büntetőjogi felelősségéről jogerős bírósági döntés még nem született. 10 megyei és fővárosi kormányhivatal élére írt ki nyílt pályázatot a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, köztük Fejér megyében is, írta a FEOL. A jelentkezéshez felsőfokú végzettség és legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat szükséges. A helyismeret és a szakmai kapcsolatrendszer előnyt jelenthet. A pályázatokat szeptember 25-ig lehet benyújtani. Október 1-től egyébként hivatalosan is visszatér a megye és a kormány megbízott elnevezés a Vármegye és a Főispán helyett. Fejérben a munkavégzés elsődleges helye Székesfehérvár lesz. Stipsitz Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet főigazgatóját kérte fel a Hunren, Magyar Kutatási Hálózat ideiglenes elnökének Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, írta a HVG. A végleges döntést a Kutatóhálózat irányító testülete és felügyelő bizottsága hozza meg. Stipsitz addig töltené be a posztot, amíg létrejön a Hunren új működési formája, és lezárul a később kiírandó elnöki pályázat. Egyelőre nem tudni, meddig tarthat az átmeneti időszak. A kormány korábban a kutatóhálózat vezetésének és szerkezetének átalakítását is kilátásba helyezte. Tárgyal a kormány a Közép-Európai Egyetemmel arról, hogy a CEU ismét teljes diplomát adó képzéseket indíthasson Budapesten, írta az EduLine. Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár szerint a kormány nyitott erre, és abban bíznak, hogy rövid időn belül rendeződhet az intézmény helyzete. A CEU ugyanakkor június végén még azt közölte, hogy nincs konkrét terve diplomát adó budapesti képzések indítására. Az egyetem jelenleg Bécsben működteti diplomás programjait, Budapesten pedig kutatási, konferencia és rövid képzési tevékenységet folytat. Szeptember 22-én rendezik meg 34. alkalommal A sérült gyermekek napját a fővárosi állat és növénykertben. Az évfóész idén is mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várja az ország minden részéről. A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek. Lesz látvány, állatetetés, interaktív foglalkozás, táplálkozási tanácsadás és színpadi műsor, valamint koncertet ad a Kaláka együttes is. A rendezvényt 1992 óta tartják meg, azóta csak nem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül ezen a napon. Erősen felhős, szeles időben indul a délutáni csúcsforgalom, a legtöbb településen vételkörzetünkben már csak 22-23 fokot mérhetünk. A térségben most már bárhol kialakulhat kisebb eső vagy zápor, úgyhogy a csapadék miatt készüljenek vizes, csúszós útszakaszokra. Az erős északnyugati szél és a kettős front miatt vezessenek a megszokottnál egy picit türelmesebben, fejfájás esetleg dekoncentráltság még jelentkezhet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
10: Lassú haladás az Üllői úton, a Nagykörút előtt és a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza tér előtt továbbra is zárva tartják. A 13. kerületben a Dunavirág utcát, a Népfürdő utcánál az érintett szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak át. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében a csatornát javítanak. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást, csatornajavítás zajlik ott, és én útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben, a Böszörményi úton, az Ugocsa utcánál, mert javítják ott is a csatornát. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán, a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, hogyha önöknek is van közlekedési infójuk, küldjék el, vagy hívjanak és mondják el. Előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul az újabb óra, a pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en a mikrofonnál Bjekkel Dániel, itt leszelünk ebben az órában a Maroon 5 újdonsága, Heroin, Chappell Roan és a Good Luck Babe pedig nyitja a zenék sorát. Sláger!

Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Bengals, Manic Monday, ez szólt az előzőekben, aztán már is megyünk tovább. Teddy Swims-el, de hadd emlékeztessek előtte mindenkit arra, hogy ezen a hétvégén lesz az autómentes hétvége, ami miatt jelentős forgalmi lezárásokra kell készülni Budapesten. Lezárják a Szabadsághidat, a Vámház körutat, a Lónyai utcáig, a Műegyetem rakpartot, a Belgrád rakpartot, a Havas utca és a Fővám tér között, valamint a Pesti alsó rakpartot, a Margit hídtól a Közraktár utcáig, ahol a lezárás már pénteken délután este 6:30-tól érvénybe lép. A helyszíneken a BKK programjaival, jármű kiállítással, városi sétákkal és food truck show-val várják a látogatókat, úgyhogy tényleg a legjobb, hogyha ezen a hétvégén nem is próbálunk autóval közlekedni, helyette megyünk többek közlekedve, bringával, rollerrel, futva, vagy ahogy tetszik. Teddy Swims, Break Up in Reverse, ezzel folytatjuk.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en, ez volt Cher és a Believe, ami után a friss időjárási és közlekedési infokkal megyünk tovább, majd Miles Smith nyitja az óra második felét a Stargazing-gel.
1: Borongós, lassan hűlő és szeles időben indul meg a mai délutáni csúcsforgalom a térségben. A hazaindulóknak most már számolniuk kell a hullámzó frontrendszer csapadékával, helyenként kisebb esők, záporok teszik vizessé és csúszóssá a burkolatokat. Ráadásul az élénk erős északnyugati szél is folyamatos korrigálást igényelhet a kormányon, a nyíltabb szakaszokon. A kettős fronti hatás egész nap próbára tette a szervezetünket. Az esti órákhoz közeledve pedig a fáradtság és a szürke idő miatt lesz szükségünk egy kicsit több türelemre.
0: Lassú haladás az Ülői úton, a Nagykörút előtt és a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt továbbra is zárva tartják. A 13. kerületben a Dunavirág utcát, a Népfürdő utcánál az érintett szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak át. Útszűkületre készüljenek a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, a csatornát javítanak. A 11. kerületben a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást, csatornajavítás zajlik ott, és szintén útszűkületen kell áthajtani a 12. kerületben, a Böszörményi úton, az Ugocsa utcánál, mert javítják ott is a csatornát. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán, a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, hogyha önöknek is van közlekedési infójuk, küldjék el, vagy hívjanak és mondják el. Előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a slágere fő a legnagyobb slágerekkel változatosan. Megérkezett kis Kata. Ági, kérlek, hogy köszönj Katát.
1: Szervusz, Kata!
2: Sziasztok! Hát kellemes délután.
0: Köszönjük szépen
1: kicsit
0: neked
1: ebben
0: is.
1: A borongós, szomorkás, felhős időben olyan egy óra múlvára satszolom, hogy lógni fog az eső lába.
0: Igen? Azt mondod, de esni is fog, vagy csak lóg a lába?
2: Másfél óra múlva meg esni is fog.
1: De azt ugye, azt mindenki tudja, ugye, hogy Dani biciklivel jött ma be.
0: Igen.
2: Mert ő ügyes. Jó,
0: és meg el fog ázni hazafele, de csak nem.
1: Csak itt az mi, hogy
2: jól fog esni.
1: Kata, olyan cuki vagy, hogy te ilyen kedvesen, optimistán, pozitívan megerősítve reagálsz erre, én meg ilyen velőset nevettem rajta, hát úgy sajnálom. A két ellentét, ugye?
0: Most ez van, valahol
2: de egyébként
0: valahol
2: szerintem, hogyha ma nem fog esni, akkor az Dani miatt van, mert próbáljuk a feje fölül elsodorni, lehelni, elhessegetni, igen.
1: Na, jó, hát legyen eső. Így, ezt kívánom, meg hogy mindenki érjen haza még mielőtt eleredne az eső. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi lesz az annyi, de azért én mondogattam itt napközben, hogy azok jártak jól, akiknél azért be van készítve egy esernyő a táskába.
0: Mert hogy esni
2: és otthon hagyták a biciklét, igen.
1: És ott hagyták.
0: Én nem hiszek már ebben, szerintem egyébként nem fog esni az eső, nem lesz olyan szerencsénk, de meglátjuk. Én egyébként abszolút esőpárti vagyok. Ázzunk el, nyugodtan, ázzon, folyjon, patakozzon.
2: Nem vagyunk cukorból, így is van.
0: Így van, így van. Na jól van, köszönjük szépen akkor a figyelmet, innentől kis Kata a volán, a mikrofon és a pult mögött, mi pedig hétfőn érkezünk újra. Tízkor. Ugye, Ági, jól mondok mindent?
1: Mindent a
0: köszönöm szépen. Akkor, ciao.
1: Ciao.
2: Sziasztok.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Műsorajánló.
2: Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul.
1: Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
3: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
3: Együtt utazunk a Sláger vonaton egyenesen a Vasút Történeti Parkban. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
3: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
7: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
8: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
9: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
8: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
9: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
11: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
12: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
13: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyet.

0: A suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 2 gyanúsítottat letartóztattak a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben. Fejér megyében is pályázattal keresik az új kormány megbízottat, és megvan a Hunren ideiglenes elnöke is. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Két embert letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság a Volánbuszt érintő korrupciós ügy gyanúsítottjai közül. A döntés a központi nyomozó főügyészség indítványára született. Az ügyészség korábban 5 embert hallgatott ki gyanúsítottként a személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbuszbeszerzésekhez kapcsolódó nyomozásban. Közülük 3 ember letartóztatását kezdeményezték. A nyomozás vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt folyik. Az érintettek büntetőjogi felelősségéről jogerős bírósági döntés még nem született. 10 megyei és fővárosi kormányhivatal élére írt ki nyílt pályázatot a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, köztük Fejér megyében is, írta a FEOL. A jelentkezéshez felsőfokú végzettség és legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat szükséges. A helyismeret és a szakmai kapcsolatrendszer előnyt jelenthet. A pályázatokat szeptember 25-ig lehet benyújtani. Október 1-től egyébként hivatalosan is visszatér a megye és a kormány megbízott elnevezés a vármegye és a főispán helyett. Fejérben a munkavégzés elsődleges helye Székesfehérvár lesz. Stipsic Andrást, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet főigazgatóját kérte fel a Hunren, Magyar Kutatási Hálózat ideiglenes elnökének Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, írta a HVG. A végleges döntést a Kutatóhálózat irányító testülete és felügyelő bizottsága hozza meg. Stipsic addig töltené be a posztot, amíg létrejön a Hunren új működési formája, és lezárul a később kiírandó elnöki pályázat. Egyelőre nem tudni, meddig tarthat az átmeneti időszak. A kormány korábban a kutatóhálózat vezetésének és szerkezetének átalakítását is kilátásba helyezte. Tárgyal a kormány a Közép-Európai Egyetemmel arról, hogy a CEU ismét teljes diplomát adó képzéseket indíthasson Budapesten, írta az EduLine. Kacz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár szerint a kormány nyitott erre, és abban bíznak, hogy rövid időn belül rendeződhet az intézmény helyzete. A CEU ugyanakkor június végén még azt közölte, hogy nincs konkrét terve diplomát adó budapesti képzések indítására. Az egyetem jelenleg Bécsben működteti diplomás programjait, Budapesten pedig kutatási, konferencia és rövid képzési tevékenységet folytat. Szeptember 22-én rendezik meg 34. alkalommal a Sérült Gyermekek Napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az évfolyész idén is mintegy 10 000 fogyatékossággal élő gyermeket és családtagjaikat várja az ország minden részéről. A programok délelőtt 10 órakor kezdődnek. Lesz látvány, állatetetés, interaktív foglalkozás, táplálkozási tanácsadás és színpadi műsor, valamint koncertet ad a Kaláka együttes is. A rendezvényt 1992 óta tartják meg, azóta csak nem 200 000 fogyatékossággal élő gyermeket láttak vendégül ezen a napon. Erősen felhős, szeles időben indul a délutáni csúcsforgalom, a legtöbb településen vételkörzetünkben már csak 22-23 fokot mérhetünk. A térségben most már bárhol kialakulhat kisebb eső vagy zápor, úgyhogy a csapadék miatt készüljenek vizes, csúszós útszakaszokra. Az erős északnyugati szél és a kettős front miatt vezessenek a megszokottnál egy picit türelmesebben, fejfájás, esetleg dekoncentráltság még jelentkezhet.
3: Köszönjük szépen a híreket. Igen, csak felhős fölöttünk az ég, de az eső érkezése továbbra is bizonytalan, ráadásul átszűrődni látszik a napsütés a felhők között, úgyhogy lehet, hogy mégsem lesz ma eső, viszont az éjszakai órákban azért lehet számítani, különösen az ország északi és dunántúli régióiban szemerkélő esőre. Holnapra azonban megint csak napsütést ígérnek a meteorológusok, legalábbis a nap második felére, pedig ugye korábban azt mondták, hogy a péntekünk egész nap borongósan telik majd. Hát most már úgy tűnik, hogy nem. A hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap 25-26 fok körül alakul majd.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
3: Már is szétnézünk az utakon. A fővárosban beindult a délutáni csúcs, városon kívül pedig az M3-as autópályán van most egy kis nehézség. A 60 nyugat csomópont közelében ugyanis új terelést építettek ki. Az 53-as és 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a Lállósávon lehet haladni, még Budapest felé a belső és a szemközti oldal belső sávjára terelik a járműveket. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Bogáti Bence. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
5: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó híreim vannak, nincsenek jelentős fennakadások a Sláger FM vétel körzetében. Tart a karbantartás a Ceglédi fővonalon, a nyírség intercity már ismét a nyugati pályaudvarról, de a megszokottnál 25 perccel korábban indulnak. Az I-50-es vonatok menetrendje jelentősen változik, napközben mindkét irányban 20-30 perccel később indulnak. Tart a déli körvasút felújítása is, emiatt a Dunántúlról a keleti pályaudvarra tartó vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik. A G43-as vonatok ismét Kőbánya-Kispestig járnak, de az I-42-es vonatok továbbra is kelenföldön fordulnak vissza Dunaújváros felé. Jó utazást kívánok!
3: A MÁV Inform ügyeletesének Bogáti Bencének köszönjük az információkat, jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul már is a sláger délután, és benne emlékeznek még 2017-re. Segítünk önöknek felidézni egy kicsit azt az esztendőt, amikor a csapból is a Despacito folyt. Ez érkezik hamarosan, előtte azonban Shakira és Burna Boy és a Die Die.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Alex Warren vadonatúj dala forgott, ez volt a Passenger, én pedig egy vadonatúj és szuper programot szeretnék önöknek ajánlani, illetve nem olyan vadonatúj, hiszen már több évre visszatekintő hagyománya van a kertvárosi vigasságoknak, amit az Erzsébetligetben tartanak ilyen időtájt szeptemberben. Ezen a hétvégén három felejthetetlen napot tölthetünk majd együtt az ingyenes programokon, és hát azért három nap, és nem csak kettő, mert már holnap lesznek koncertek. Aztán szombaton jön a főzőverseny, érkezik majd Fabók Mancsi Báb színháza, de fellép az Apacuka zenekar, és ebéd után pedig Kerényi Miklós Máté énekel nekünk operett és musical dalokat, este Biga és Charlie koncert is lesz, és még vasárnap is folytatódnak a programok, többek között a Los Orangutans, illetve a Budapest Bár is koncertezik majd, még egy vidámparkot is felállítanak itt, úgyhogy tényleg érdemes lesz ellátogatni az Erzsébetligetbe. Bízom benne, hogy találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig Nagy Bogi a következő fellépünk, aki Dessel együtt érkezik, és elénekli vadonatúj dalát. Jön a Jól leszek újra, de előtte a B-52-zzel nosztalgiázunk. Szól a Love Shack.

0: annyira fiatalos ez a dal, rendesen feltölt bennünket fiatalos lendülettel. Ez volt a BTS és a Dynamite itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger délután is. Ez a szeptember is tel is tele van programokkal, ráadásul nagyon sok szabadtéri program is áll még előttünk, és nagyon jó hír, hogy a következő hétvégéken is napsütéses lesz az idő, úgyhogy nem lesz akadálya, hogy élvezzük a szabadtéri programokat. Például jövő hétvégén a Sláger pikniket. A Magyar Vasút Történeti Parkban egy egész napot tölthetünk együtt a Loko Piknik és a Kerti Vasútak találkozóján, miközben felfedezhetjük a vasút különleges világát, átélhetjük a Sláger piknik hangulatot is. 40 hallgatónk pedig a Nyugati pályaudvarról, a Királyi Váróból indulva velünk együtt zakatolhat ki. A Magyar Vasút Történeti Parkba a beszállókártyáért pedig csak regisztrálniuk kell mobil applikációnkban. Nagyon bízom benne, hogy jövő hétvégén találkozunk majd. Most azonban megyünk tovább infoblokkunkkal, utána pedig egy kis munka utáni ébresztőt szállít nekünk Sabrina Carpenter, jön majd az Espresso.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érdem a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény, ez csak a Metrodom Beat lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat, életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
7: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
8: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
9: Nagy zenekaros Triász koncert
10: szeptember 18-án.
9: Barba Negra Red Stage.
10: Kedvezményes elővételi jegyek
9: rock1.hu.
10: Szeptember 18-án.
9: Triász koncert, Orban Negra, Red Stage.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
12: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
13: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: A reklám után.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Elért bennünket egy hideg front, amiatt egy kicsit megélénkült a légmozgás, és most csupán 22 fok van odakint, vannak fölöttünk felhők, de még mindig nem biztos, hogy fog ma esni. Nézzük, mit ígérnek holnapra. Többfelé párásan, helyenként ködösen indul majd a reggelünk, de napközben nyugat felől elkezd kiderülni az ég, és a délutáni órákban inkább napsütésre számíthatunk. A reggeli 15-16 fokot pedig délután 25-26 fok követi majd. A légmozgás mérsékelt, gyenge lesz, csak helyenként élénkülhet meg a szél. A hétvége pedig nagyon kellemes, szinte nyárias időben telik majd el. Jönnek az utak hírei, lassan csúcsra ér a délutáni csúcs, úgyhogy számítsanak rá, hogy a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt torlódik a forgalom, de lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, illetve a Rákóczi úton is, de a Fiumei úton az Orci tér felé szintén sokan hajtanak. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán történt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, a terelés kezdetébe hajtott bele egy személyautó, a 77-es kilométernél így nem lehet az átterelt sávra hajtani, de a leálló sáv megnyitásával így is két sávon halad a forgalom, igaz, a szokottnál valamivel lassabban. Vissza a fővárosba egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert itt javítják a gázvezetéket, a Dózsa-György útról ezért nem lehet a Verseny utcába behajtani. Lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál, az érintett szakaszon csak a BKK járatai közlekedhetnek, a 11. kerületben pedig a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Kylie Minogue-tól Spinning Around itt a Sláger FM-en, és már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte egy kis napsütést csalogatunk a Valmarral. A nyarat idéző éget a nap zárja az órát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kipróbálnád az egyedülálló Toyota legújabb modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Toyota oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Toyota szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Toyota Schiller. Autók szeretettel.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
5: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
6: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
7: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
8: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtőfűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
9: Igen, emlékszem.
8: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
10: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában. Akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris

0: Everest és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben. Megkezdődött a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítása. 7 pályázó jelentkezett a Madács, 16 az új színház igazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatta a bíróság Jelinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját. Kedd reggel az otthonukból állították elő őket a rendőrök, majd a kihallgatás után azonnal őrizetbe vették. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat egy hónapra. A 24.20 szerint a központi nyomozó főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem 10 milliárd forintos kárt okozó Volán ügyben. A büntetőügynek rajtuk kívül további 3 gyanúsítottja van, közülük 2 szabadlábon védekezhetnek. Az Indotech Group indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával szemben kiszabott kényszerintézkedést, mivel közlésük szerint Jelinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt és teljes körűen együttműködött velük. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyításig nem csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten. Tarr Zoltán közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum is, amely a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány intézményeként működött. Ennek következménye, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását terminálták. A miniszter hozzátette, az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, és még nem tudni pontosan, meddig tart. 7 pályázó jelentkezett a Madást Színház, 16 pedig az új színház igazgatói posztjára, áll a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében. A kiválasztási folyamat a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott keretek szerint zajlik. Elsőként az érvényes pályázók vezetői kompetencia mérését végzik el, majd ezután jön a meghallgatásuk és a pályázatok értékelése. A minisztérium nem hozza nyilvánosságra a pályázók neveit és a sikertelen pályázatokat. A szakmai bizottságok összegző vélemény készítenek, a végső döntés pedig a kinevezési jogkör gyakorlója hozza meg a jogszabályi előírások figyelembevételével. A pályázati eljárás eredményeiről a minisztérium a vonatkozó szabályok szerint ad tájékoztatást. Számos szakmai és szabadidős programmal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedésre az Európai Mobilitási Hét szeptember 16-a és 22-e között. Az autómentes hétvége alatt, vagyis most hétvégén a belváros több helyszíne a gyalogosoké, a közösségi közlekedésé és az aktív mobilitásé lesz, a látogatókat pedig nosztalgia járművek, közlekedési bemutatók, tesztpályák, gasztrosétány és interaktív élmények várják. A program egyik különleges eleme a MOL-Bubi örökbefogadási akció, amelynek keretében összesen 100 MOL Bubi talál névadóra szombaton. Az első közbringát Karácsony Gergely főpolgármester fogadja örökbe. A résztvevők a fővámtéri MOL Bubi sátorban kihelyezett QR kód beolvasásával fogadhatnak örökbe egy kerékpárt, nevet adhatnak neki, és egy éven át a MOL Bubi applikációban követhetik, milyen utakat jár be a fővárosban. Az újdonsült Bubi szülőkről emlékfotó is készül. Idén is lehetőséget kapnak a lovasterápiás programokban résztvevő gyerekek arra, hogy összemérjék tudásukat. Szombaton lovasterápiás és parasport versenyt szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóton. Az ingyenes lovasterápiás versenyen a nap folyamán 116 gyermek 23 kategóriában méri össze tudását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok péntekre. Nos, korábban úgy tűnt, hogy az egész péntekünk esős, borongós, záporos, divataros lesz. Most már egy kicsit árnyaltabb a helyzet, azt mondják a szakemberek, hogy a kezdeti felhős ég napközben kiderül majd, és sok lesz holnap is a napsütés. Eső elszórtan azért érkezhet, szóval jó, hogyha van önöknél esernyő holnap is, és itt kell a vastagabb öltözék is, mert reggel mindössze 15-16 fok lesz. Délutára azonban 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok.
5: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
4: Szétnézünk az utakon, az Alkotás utcában befelé a Bach csomópont után csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, ezért a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Torlódásra készüljenek már az M1-es, M7-es bevezető szakaszán az Egér úttól, majd tovább a Budaörsi út, Alkotás utca útvonalon. Erős a forgalom a Kiskörúton az Astoria felé, az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de a Szél Kálmán tér környékén is sokan hajtanak, illetve nehéz az átjutás a Rákóczi hídon és az Erzsébet hídon is Pest irányába. Emellett okozhat az is fennakadást, hogy útszűkület van a 20. kerületben a Hosszú utcában a Mártírok útja közelében, mert javítják a csatornát, a 23. kerületben a Köves úton a Mesdje utca és az Újtelep út között lezárták a félútpályát egy rövid szakaszon, mert itt is vízvezetéket építenek, Csepelen pedig a Szent Miklósi úton van félpályás útzár a Magyarádi utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket, a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat. Vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Folytatódik a sláger délután, és benne érkezik a vadonatúj Taylor Swift dal, az I Knew It, I Knew You, amely ugye a Toy Story 5 egyik betétdala volt. Előtte azonban Mark Ember vidít föl bennünket a Belong Together című dalával. Én Kiskata vagyok, jó rádiózást! Sláger!

Egy dal, amire most is ugyanúgy ugrálunk, mint 40 évvel ezelőtt. Ez volt a The Communals dala, a Don't Leave Me This Way. Ez pedig a Sláger FM, és benne szól a Sláger délután. És már is elárulom, hogy hol ugorhatunk fejest ezen a hétvégén a könyvekbe. Igen, jól hallották, a könyvekbe, mert hogy a B32 galéria és kultúrtér szombaton rendezi majd meg az újbudai könyvbulit, ahol minden a könyvekről szól majd, illetve majdnem minden. A könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, könyvcsereberék mellett természetesen színpadi programokkal is készülnek a szervezők, felé például az Illaberek Bábszínház, érkezik a Klárisok zenekar, de az ABC Báb koncertet is megnézhetjük majd. Egész nap kipróbálható a Csöndes Kuckó, ahol egy kicsit meg lehet pihenni és lehet egy picit olvasgatni, de lesz Silent Disco, egészen különleges extra kiadásban, mert hogy ezúttal a fülhallgatókban nem zene, hanem mese szól majd. Mindez szombaton reggeltől estig a B32 galériában, minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy ezt se hagyják ki. Mi pedig nem hagyjuk ki a Sláger délutánból a country feelinget. Ella Langley érkezik cowboy kalappal a fején a Be Her című dallal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt DJ Bobo dal, a Pray, és soha nem fogom elfelejteni azt a koreográfiát, mint barátaim készítettek egy iskolai Ki mit tud alkalmából erre a dalra. Fú, nagyon-nagyon régen volt, de a mai napig emlékszem rá, hogy milyen zseniális volt a tánc, amit a színpadon lejtettek erre a dalra. Mindig eszembe jut, amikor hallom. Most pedig szétnézünk az utakon, ehhez az önök segítségére is számítok. 0630303098, az infoblokkunk után pedig jön majd a Ketszáj dala, a Gabriella.
1: Műsorajánló. Figyelem, figyelem! A Sláger FM külön járata hamarosan indul. Szeptember 26-án irány a Lokopiknik a Vasút Történeti Parkban, ahol egész nap várja a Sláger Piknik.
2: Találkozzon a Sláger FM műsorvezetőivel, kapcsolódjon be családi programjainkba, és élje át velünk a Lokopiknik hangulatát.
1: És már az utazás is lehet az élmény része. 40 utasnak már a nyugati pályaudvaron elkezdődik a Sláger Piknik.
2: Együtt utazunk a Sláger vonaton, egyenesen a Vasút Történeti Parkba. Regisztráljon most a Sláger FM applikációban, jelezze, hogy egyedül vagy plusz egy fővel érkezne, és azt is, hogy felszállna-e velünk a Sláger vonatra.
1: Sláger Piknik a Lokopikniken.
2: Szeptember 26-án a Vasút Történeti Parkban.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Beszállás.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Szeret főzni? És tud is?
5: Én nagyon szeretnék, de úgy vagyok vele, mint a jógával. Úgy unom.
2: Most Stilával megtanulunk, sőt, meg is szeretjük a főzést.
1: Vágjunk bele együtt a nagy gasztró kalandba.
2: A mesterünk Mautner Zsófi, Magyarország első és egyik legismertebb gasztrobloggere.
5: Ez is egy ilyen nagyon könnyű francia sztori.
2: Stila gasztró Kajdi Csabával.
1: Minden pénteken reggel 8:30 a Sláger reggelben.
2: Izgalmas receptek, főzési tippek, közös kalandok a gasztronómia világában.
5: Mivel rádióban vagyunk, kicsit csak csörgök, mintha dolgoznék.
1: Stila gasztró a Sláger reggelben.
2: Mautner Zsófi receptjei pedig a Sláger FM Facebook oldalán. A műsor támogatója a Fanan, a finom ízek hagyománya. www.fanan.hu.
6: Náladok hogy bírja ilyen jól a kert ezt a borzasztó nyarat?
7: Humin savat használok. Humin Gardent.
6: És én már elkéstem vele?
7: Dehogy. Most érdemes elkezdeni.
6: Humin Garden hidrolizált huminsav. Szórd, locsold, permetezd, és a kerted egészségesebb lesz. Humingarden.hu.
8: iRobot akciós napok. Új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok lidár navigációval. Kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
9: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
11: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Marina sétány, prémium okos otthonok, wellness komplexum és milliós kedvezmény. Ez csak a Metrodombit lehet. Választ ki új otthonodat a 13. kerületi díjnyertes lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodombit. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után.
0: Már mondom is, hogy mit ígérnek nekünk a következő napokra a meteorológusok. Korábban arról volt szó, hogy egész pénteken borongós esős időben lesz részünk, hát most arra kiderült, hogy kiderül majd az ég fölöttünk holnap. Napközben elvékonyodik a felhőzet és felszakadozik, úgyhogy azért napsütést is kapunk majd holnap. Azért a biztonság kedvéért jó, hogyha van önöknél ernyő, mert ugyan térségünkre nem ígérnek esőt a meteorológusok, de amilyen kiszámíthatatlan az a mostani hidegfront, még az is lehet, hogy esni fog. Délutánra egyébként 26-27 fokot várhatunk, és meleg lesz lesz a hétvégén is, szombatra, vasárnapra is 26-29 fokot ígérnek a meteorológusok, és akkor is a napsütésé lesz a főszerep. Hozom a friss infókat az utakról. Jelenleg a 4-es 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. Az Alkotás utcában pedig befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket, ezért a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni, és már az M1-es M7-es bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól torlódik a kocsisor, majd tovább a Budaörsi út Alkotás utca útvonalon. Városon kívül az M2-es autóúton Budapest felé kigyulladt egy személy autó az Alagi pihenőnél. A jármű elfoglalja a lehajtó ágat, így a pihenőhelyre jelenleg nem lehet behajtani. Az M5-ösön pedig Röszke felé egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak az Örkényi pihenőnél, az 54-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt alakul a torlódás, jelenleg nem egy másfél kilométeres. Vissza a fővárosba, a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után a buszsáv van lezárva, mert javítják a gázvezetéket, a Mészáros József utcát pedig a Zsélyi Aladár utca és a Pilóta utca, valamint a Diósi Lajos utca és az Imre utca között találjuk lezárva útfelújítás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt Damiano Daviddal a Born with a Broken Heart itt a Sláger FM-en, és ez volt már a Sláger délután. Zenei szerkesztőnk most lazít két órán át, mert hogy a következő két órát önöknek kell megtölteni dalokkal. Jöhetnek az SMS-ek, akár ide is csöröghetnek, 0630303958, de tudják, akár mobil applikációnkon keresztül is kérhetik a kedvenceiket, hogy mivel indul a kívánságműsor, hamarosan kiderül, de azt, hogy mivel záródik a Sláger délután, már is elárulom, jön a kompaktdiszkó és a hősök dala, a Minden rendben még a hírek előtt. Ami

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
3: Használja ki a Toyota 35 jubileumi ajánlatait a Toyota Sakurában, akár milliós kedvezményekkel a szeptember 14 és 19 közötti nyílt napokon. Az új Yaris Cross-t és más Toyota modellt most akár 0% THM finanszírozással és használt autóbeszámítási támogatással vásárolhatja meg. Részletek toyotasakura.hu.
4: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
5: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
4: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
5: Mutasd! Hú, tényleg szép. Hohohoho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Nagy zenekaros Triász koncert
8: szeptember 18-án.
7: Barba Negra Red Stage.
8: Kedvezményes elővételi jegyek
7: rock1.hu.
8: Szeptember 18-án.
7: Triász koncert Orban Egra Red Stage.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról! Ha új Opel, akkor Opel Wallis! Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
11: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-center.hu-n.
0: Éjjel-nappal Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ részére nyújtott állami támogatás ügyében. Megújult formában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének Infopont hálózata. Premier előtt nézhetik meg a gyermekotthonok lakói Sóna Bárány új kalandját a Mozinet kezdeményezésében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozóirodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ non-profit

0: Kft-nek nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a Bethlen Gábor alapkezelőtől kapott pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel összefüggésben költségvetési csalás, ügylenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja merült fel. A 2024. decemberében bejegyzett társaság korábban azért került a nyilvánosság elé, mert a bejegyzett címén nem találtak működő kutatóintézetet, a vállalt kutatási program eredményei pedig sokáig alig voltak hozzáférhetők. A MIG összesen két egyenként 300 millió forintos állami támogatáshoz jutott, a másodikat most februárban hagyta jóvá Gulyás Gergely akkori miniszterelnökséget vezető miniszter. Megújult formában és struktúrában folytatja működését az Autisták Országos Szövetségének Infopont hálózata. A cél, hogy az irodák ismét közvetlen személyes jelenléttel és helyben elérhető kapcsolódási pontként támogassák az autista embereket, családjaikat és a szakembereket. A hálózat működtetése az ahhoz helyi tagszervezeteihez került át, amelyeket a szövetség szakmai és anyagi támogatással segít. Szeptembertől minden Infopont heti két alkalommal 4 órás ügyfélfogadást tart, szülőklubokat és közösségi programokat szervez, szakmai könyvtárat működtet és aktív kapcsolatot épít a helyi döntéshozókkal. Új AOSZ Infopont nyílt Budapesten is. A hálózat jelenleg 7 helyszínen érhető el: Budapesten, Egerben, Győrben, Nagykanizsán, Pécsett, Szekszárdon és Veszprémben. Több mint 3,5 kiló kristályt foglaltak le a Pest vármegyei nyomozók egy dányi lakatlan ingatlanban. A szálak további dílerekhez is vezettek, néhány nappal később Kistarcsán és Kerepesen is rajtaütöttek a terjesztőkön. Náluk további kábítószert, valamint a drogkereskedelemhez használt eszközöket találtak. A lefoglalt 3,5 kiló kristályból több ezer adag kerülhetett volna az utcára. A Mozi Mindenkiét címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sóna Bárány és Moszatvég Szörnye című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Mi azt gondoljuk, hogy a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit nekinek meg kell tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszatvég Szörnye című film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet. Ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítés van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonok lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Tehát azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
0: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus mozival lesznek vasárnap. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket, jön az időjárás jelentés. Péntekre napsütéses, illetve közepesen felhős időt ígérnek a meteorológusok, elszórtan kisebb esőre lehet készülni, úgyhogy jó, hogyha van önöknél holnap is ernyő. Reggel 14-15 fokban indulunk otthonról, délutára pedig 26-27 fokot ígérnek a szakemberek, úgyhogy igazából egészen kellemes lesz az idő, igazi nyár végi őszelei lesz a pénteki időjárás. Szombaton is alapvetően napsütéses lesz az időjárásunk, de olykor erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és szombaton is jöhet elszórtan eső, vasárnap azonban a napsütésé lesz a főszerep. Tart a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé, az Üllői úton a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé és a Szél Kálmán tér környékén is sokan hajtanak, és nehéz az átjutás a Rákóczi hídon és az Erzsébet hídon Pest felé. Lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál, az érintett szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak át, egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert javítják a gázvezetéket, a Dózsa-György útról ezért nem lehet a Verseny utcába behajtani. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca között, mert tart a felújítás, a 20. kerületben pedig a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál a gázvezetéket javítják, ezért a forgalom itt is egy sávon váltakozva halad. A 22. kerületben pedig a Panoráma utca van lezárva a Baros utcánál, mert itt is vízvezetéket javítanak. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak számunkat tudják.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: A kívánság műsor indításaként pedig már is forgatom a Kumalszki meg a Vega Mindenem című dalát, ezt Anna kéri tőlünk, Balázs pedig azt írja, sziasztok, egy Bob Sinclair dal feldobná a hangulatom, legyen mondjuk a World Hold On. Oké, Balázs, legyen, ezzel indulunk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Bananarama Vénusz című dala szólt, és ez már a kívánság műsor, amikor önök döntenek a zenéinkről. 0630303095 írják meg, hogy mit hallgatnának meg szívesen, én pedig 8-ig teljesítem a kéréseket. No de még az üzenetek előtt mit szólnának, hogyha ezen a hétvégén megismerhetnék az egész világot, mégpedig úgy, hogy ki sem teszik a lábukat Budapestről. A 12. kerületbe kell csak ellátogatni, a Városháza téren ugyanis 3 napon át tart majd a Global Vibes kulturális fesztivál, amely különböző országok kultúráját, zenéjét, táncait és gasztronómiáját vonultatja fel koncertekkel, ételkóstolókkal, viseletbemutatókkal és fantasztikus családi programokkal. A fesztivál holnap gasztronómiai programokkal indul majd, a nemzetiségi ételkóstolót pedig DJ Nara és Mohamed Fatima közös programja követi majd, a gasztrokínálat pedig pénteken a táj és örmény ételekre koncentrál, míg szombaton az ázsiai ízek és az ázsiai kultúra kerül előtérbe, indiai mesével, világzenei gyerekkoncerttel és japán viseletbemutatóval. Vasárnap pedig több kontinens kultúrájával is találkozhatunk. Angolai hangszerek, indiai és tájtáncok szerepelnek majd a kínálatban, de a görög és a balkáni zene is feltűzel majd bennünket, szóval fantasztikus lesz a program, úgyhogy aki a hétvégén világot szeretne látni, az menjen a 12. kerületbe. Aki pedig a kedvenc dalát szeretné meghallgatni, az írjon most 0630303095. Szia Kata, Karesz vagyok, Harry Styles American Girls című dalát küldem a lányomnak, Emmának, és üzenem neki, hogy boldog nem születésnapot kívánok, oké? Okay. Már is érkezik Harry Styles dala. Előtte pedig Kati kérése teljesül, ő Pistinek szeretné küldeni George Michaeltől a Freedom című számot.

Ez volt Harry Styles dala a Sláger FM kívánság műsorában, az American Girls után pedig önöké a terep. Gyorsan nézem is az üzeneteket, hogy mivel megyünk tovább. Hello, Edith vagyok, ma egész nap rossz volt a hangulatom, így este felé kéne egy kis vidámság, úgyhogy küldöm magamnak meg mindenkinek, aki szereti Fatima ragyog a szívem című dalát. Na, ettől a daltól nekem is mindig jobb lesz a kedvem. Már is érkezik, és ért nekünk Gabi is, kolléganőmnek Eszternek, kérem az embertelen dalt Geszti Pétertől. Ezt a dalt is nagyon szeretem, úgyhogy már is forog.

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Holnapra azt mondják a szakemberek, hogy már nyoma sem lesz a mai hidegfrontnak, illetve hát annyiban még érezni fogjuk a hatását, hogy a reggeli órákban élénkebb lesz a légmozgás, de aztán napközben a szél is mérsékelté, csendesebbé válik. A reggeli felhők pedig még a délelőtti órákban felszakadoznak, és a napsütés veszi át a főszerepet, esőre csak elszórtan kell számítani, és kellemes meleg lesz holnap, bár reggel fázhatunk a 15-16 fokban, délután már nem fogunk, hiszen akkor akár 26-27 fok is lehet. Szétnézünk az utakon, az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon az Örkényi pihenőhelynél egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, az 54-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt torlódik a forgalom. A fővárosban a 4-es-6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai Mari tér között továbbra is pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt, és még tart a délutáni csúcs, de már csak a Kiskörúton az Asztória felé, az Üllői úton, a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton tapasztalható nagyobb torlódás. Azonban arra figyeljünk, hogy az Alkotás utcában befelé a Bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. Itt a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca közt, mert tart a felújítás. A 11. kerületben pedig a Szüret utcában a Ménesi útnál útszűkület nehezíti a haladást, mert javítják a csatornát. A Pertneházi utcát pedig építkezés miatt zárták le a Lomb utcánál, ezért a Teve utca felől ez Zsák utca. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne az IMF csinált nekünk nagy csinnadrattát, ez volt az Unbelievable című daluk itt a Kívánság műsorban, de nagy csinnadrattára készülhetünk Óbudán és a Csobánka téren, ugyanis szombaton fergeteges családi napon szórakozhatunk. Elsősorban a gyerekeknek lesznek itt programok, például érkezik az Aranyszamár Színház, a Kabóca Báb Színház, valamint Gulyás Anna és Danny Bain közös előadását is láthatjuk. Az Illaberek Báb Színház is hoz egy mesét. Egész nap használható lesz a Vitéz László interaktív bábjáték automata. Sőt, a Solar Eclipse egy különleges előadással, egy látványos, lebegő zsonglőr produkcióval is készül nekünk. Minden program ingyenes, és hát nagyon reméljük, hogy jó idő lesz, de hogyha esetleg esne az eső, akkor az egész rendezvény beköltözik majd a Békásmegyeri Közösségi Házba. Szóval mindez a Csobánka téren szombat délután. Itt a Sláger FM-en pedig még tart a Kívánság műsor, ahol Gyöngyi kívánsága teljesül. Szia Kata, szoktam nálatok hallani Gudics Máté Mellékhatás című dalát. Le tudod játszani a mai Kívánság műsorban, Gyöngyi? Természetesen le tudom. Már is forog neked a dal.

Ez volt a Training Season Dua Lipától itt a Sláger FM-en, és még van egy óra, amit meg kellene tölteniük a kedvenc zenéikkel. Írják meg, hogy milyen dalt hallgatnának meg szívesen, vagy csörögjenek ide, 0630303095-8 a számunk. Mi pedig már is megyünk tovább a friss információkkal, Ortutai Dóri érkezik, de előtte Anett kérését teljesítem, aki azt írja, férjemnek, Tominak küldöm a Szoríts úgy című számot, ezzel kívánva neki boldog születésnapot. Tomi, nagyon boldog szülinapot! Jön a dal!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Élvezze a reggeli kávéját saját parkanéző teraszán. Az IDOM életre való otthonokat épít a 13. kerületben, a Duna mellett, a Beluga Gardenben. idomházak.hu.
4: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a Klub Tihany.
5: Német napok az Opel Wallisnál. Német minőség, wunderbar ajánlatok. Új Opel modellek 8 év garanciával, akár már 5.990.000 forinttól kedvező finanszírozással. Ne maradj le a szeptemberi ajánlatokról. Ha új Opel, akkor Opel Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek www.opelwallis.hu.
6: Nagy zenekaros Triász koncert
7: szeptember 18-án.
6: Barbanegra Red Stage.
7: Kedvezményes elővételi jegyek
6: rock1.hu.
7: Szeptember 18-án.
6: Triász koncert Barbanegra Red Stage.
8: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
9: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
10: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
11: Székreállok.
12: A Sláger FM műsora.
13: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: De lehet, hogy vannak szellemek, vagy nem tudom, mert egyszer, amikor még nagyon kicsi voltam, akkor így mentem a WC-re, és amikor felültem, a sarokban láttam egy ilyen fehér alakot. Nem a anyukám, hanem ilyen kicsi volt.
16: A fiatalabbak fogékonyak ember egyébként.
15: Mert azt mondta anyukám, hogy valami ilyen kis kapu, ami a felnőttek így bezáródik, tehát már nem láttak ilyen ilyesmiket, de a kicsiknek meg még nyitva van, és igen, így mi látják.
11: Székreállok.
13: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második utalványos részlete. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Hirtelen szívhalál okozta Deák Bill Gyula halálát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete az utalvány, jelentette be Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Felhívta a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék, szerepel az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Ha nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. A postai kézbesítésben részesülőknek nincs teendőjük. A 100.000 forintos támogatás automatikus, az első 50.000 forintot augusztus végén már folyósították.

0: Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből visszafizette a folyószámla hitelét. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A főigazgató közölte, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. A jövő héten szavaz az országgyűlés az építészeti törvény módosításáról, amely többek között megszünteti a stratégiainak nevezett építőanyagok kivitelének kötelező bejelentését, amely a külföldi cement és kerámia gyárak ellen irányult, de az Európai Unió szabályaiba ütközik. Pacemaker beültetés követően hirtelen szívhalál miatt hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula, közölte az Alavár megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Lubkovics Géza elmondta, az énekest 2-3 napig kezelték, rutin műtétnek számító pacemaker beültetést végeztek nála, ám a műtétet követő éjszaka váratlanul elhunyt. Deák Bill Gyula a magyar blues egyik legismertebb és legmeghatározóbb előadója volt. Jellegzetes hangja és színpadi jelenléte évtizedeken át formált a hazai könnyű zenét, 77 éves volt. Október közepéig várja a 13. kerületi önkormányzat a lakossági véleményeket a Duna közparton létesíteni tervezett 3,6 hektáros új parkról, közölte a kerület. A fejlesztési terület az EON Sport telepétől délre a Dráva utcáig tartó, valamint a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Összesen 9 különböző telekből áll ez a rész. Ezek között önkormányzati építési telkek, közparki területek, egy fővárosi közút és az EON mintegy 14 000 négyzetméteres ingatlana szerepel, amely szándéknyilatkozat alapján kerül a kerület tulajdonába. A lakossági véleményezés után készül el a koncepció terv, majd újabb egyeztetés jön, ezt követően készülhetnek el a kiviteli tervek. A park 36 000 négyzetméteres lesz, ami a kerület legnagyobb közparkját jelenti majd, és a tervek szerint 2028 végére, 2029 elejére részben elkészülhet, a park nevéről később döntenek. Ősszel több mint 50%-kal több magyar foglalt Európán túli úti célra, mint az előző év azonos időszakában. A kivi.com adatai szerint a toplistát Törökország vezeti, majd Egyiptom és az Amerikai Egyesült Államok következik. A 20 legnépszerűbb cél között több ázsiai ország is szerepel, köztük Tájföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán, valamint olyan távoli desztinációk, mint Argentína, Mexikó, Ausztrália, Dél-Korea, India és Nepál. A legnagyobb növekedést Argentína mutatja, ahová 321%-kal több magyar foglalt most. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket, nézzük az időjárás jelentést. Ugye ma egy hidegfront tette nálunk tiszteletét, ez az oka annak, hogy most is felhősebb fölöttünk az ég, és ugye élénkebb a légmozgás, illetve az esti éjszakai szemerkélő esőnek is ez a hidegfront lehet az oka, viszont holnapra tovább áll. Péntekre változóan felhős időt ígérnek, ami mellett több órás napsütésben is részünk lesz, csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Korra reggel 15-16 fok lehet, délután pedig 25-26-27 fok várható, és marad a kellemes meleg, alapvetően napsütéses idő a hétvégén is. Lássuk, hogy alakul a közlekedés. Úgy tűnik, túljutottunk a délutáni csúcson, viszont a 4-es 6-os villamos helyett a Blaha-Lujza tér és az Oktogon között továbbra is pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt. Városon kívül pedig továbbra is nehézkes a közlekedés az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon, az Örkényi pihenőhelynél, ahol egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. Itt a belső sávot lezárták, ez az oka a torlódásnak. A 20. kerületben útszűkületen kell áthajtani a Hosszú utcában, a Mártírok útja közelében, mert javítják a csatornát. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak, és fontos figyelni arra is, hogy a Hegyalja útról kifelé nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Lezárták a 9. kerületben a Tinódi utcát, a Mester utca és a Vaskapu utca közt, mert tart a felújítás, a Böszörményi úton pedig útszűkületen kell áthajtani az Ugocsa utcánál, mert javítják a csatornát. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert itt meg gázvezetéket javítanak, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Nézzük, mivel folytatódik a kívánság műsor. Szia, Kata, Kristóf vagyok, és Gergő barátomnak kérem Rag & Bone-mentől a Human-t. Oké, már is érkezik a dal. Marian pedig Justin Timberlake Selfish című dalát választotta, úgyhogy az óránk ezzel a dallal indul.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és egy kis nosztalgia itt a Kívánság műsorban, ez volt az Erasure dala, a Take a Chance on Me, azaz az Abba dala, amit az Erasure átdolgozott a 90-es években. No, de ha már nosztalgia, ugye különös reneszánszukat érik mostanság a parasztházak, a vályogházak. Talán azért is irányul rájuk mostanság nagyobb figyelem, mert valahogy a vályogból épült házak nyáron hűvösebbek, télen pedig melegebbek. Tehát mind hűteni, mind fűteni kevésbé kell őket, így energiahatékonyabbak. Rengeteg előnye van, de bizony olykor akadnak hátrányai is. Na de ezen a hétvégén Szentendrén, a Skanzenben egy különleges workshopra várnak bennünket, ahol megtanulhatjuk, hogy hogyan kell karbantartani a parasztházakat, a vályogházakat. Elméleti és gyakorlati oktatást is kaphatunk, és minden felmerülő kérdésünkre választ kaphatunk. Szóval, hogyha esetleg valaki megörökölte a nagymama vályogházát, vagy nyaralónak szeretne átalakítani egy régi épületet, vagy szeretne parasztházba költözni, vagy szeretné a meglévő vályogházát modernizálni, akkor mindenképpen látogasson el szombaton erre a workshopra. Szerintem nagyon hasznos. És hasznos tudni az SMS számunkat is, amely egyben telefonszámunk 0630303095. Ide írt nekünk Réka: Hello Sláger FM, Sünikének küldöm a Bagos Brothers Company-tól a lámpást, és üzenem neki, hogy ne legyen már ennyire szúrós. Oké, jön a dal. És Mátétól is jött egy SMS: Hello Kata, Andinak jelz le Billy Joel Uptown Girl című számát, ne aggódjon, minden rendben lesz. Oké, ez a dal is forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a kívánság műsor, odakint pedig mindössze 18 fok van. Már is megnézzük, hogy mit ígérnek a meteorológusok. Érkezik-e végre eső vagy csapadék nélkül telik el az éjszaka, illetve hogy alakul holnap az időjárás. Azt is megnézzük, de előtte teljesül Timi kérése, aki azt írja: sziasztok, végre holnap péntek, ennek örömére a kocintost játsszátok le, léci. Timi, ennek semmi akadálya. Dr. Béres, Varga Viktor és Biga azonnal érkezik. És Hello Sláger FM, Janó vagyok, és mindenkinek, aki szereti, küldem a Maroon 5 új számát. Heroin a dal címe, és már szól is.

0: Ahogy ígérte, már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye jelenleg 18 fok van odakint, és hát vannak fölöttünk felhők, de ebből szerintem és a meteorológusok szerint sem érkezik majd csapadék az éjszakai órákban, legalábbis itt a fővárosban. A Dunántúl északi felén azonban eshet, illetve északkeleten is eleredhet az eső az esti órákban. Holnap pedig változóan felhős napos időben lesz részünk, most úgy tűnik, hogy több lesz a napsütés, reggel 15-16, délután pedig 25-26 fok várható. Igyekszem segíteni azoknak, akik még úton vannak. Az M5-ös autópályán Röszke felé Örkénynél egy személyautó ütközött a korlátnak, az 54-es kilométernél ezért lezárták a belső sávot. Itt továbbra is mintegy 1,5 kilométeres a torlódás. A fővárosban pedig a 4-es 6-os villamos helyett még mindig pótlóbusz közlekedik egy baleset miatt a Blahalújza tér és az Oktogon között. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert javítják a gázvezetéket, ezért a Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. Lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcát a Népfürdő utcánál, az érintett szakaszon csak a BKK járatait engedik át, a 7. kerületben pedig a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében csatornát javítanak, itt ezért útszűkület van. A 9. kerületben is dolgoznak, itt is a csatornát javítják a Szüret utcában a Ménesi útnál, úgyhogy itt is útszűkület nehezíti a haladást, de útszűkület van a Böszörményi úton is az Ugocsa utcánál, szintén csatornajavítás miatt. Figyeljenek erre is, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Gloria Estefantól szólt, ez volt Turn the Beat Round itt a Sláger FM, mi pedig már is lóra pattanunk, csak előtte megigazítjuk a nyerget, meg utána nézünk, hogy milyen is a magyar nyereg, mert hogy holnap egy konferenciát és egy kamara kiállítást szentelnek ennek a témának, Hungarikum a magyar nyereg címmel a Néprajzi Múzeumban. Hallhatunk majd előadást arról, hogy Hungarikum lett a magyar nyereg, de megtudhatjuk, hogy hogyan fejlődött a honfoglalás kora óta a nyereg szerkezete, hogy került a magyar nyereg Amerikába, és ott mi történt vele. Lesz a kamara kiállításon tárlatvezetés is, úgyhogy a lovak és a lovaglás szerelmeseinek ez egy nagyon izgalmas nap lehet, tehát holnap a Néprajzi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig még tart a kívánság műsor, de lassan zárjuk a kívánságtárat, úgyhogy gyorsan írják meg, hogy milyen dalt szeretnének hallani. Lackó Bettének szeretné küldeni a Földre való című Fábián Júli emlékdalt, azonnal érkezik. Magdi pedig azt írja, kedves Kata, férjemnek Gyurinak léci játszátok le Freddie Mercury-től az I Was Born to Love You című számot, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és a mai napig boldoggá tesz, hogy 32 évvel ezelőtt őt választottam. De jó ez, hát sok boldogságot kívánok nektek a következő 32 évre is, aztán majd meghosszabbítjuk, Freddie Mercury dala pedig már is szól.

pop királynője és feltörekvő hercegnője, Madonna és Sabrina Carpenter énekeltekünk itt a Sláger FM-en, és ezzel a dallal lassan búcsúzik is a kívánság műsor, már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez Biustól érkezett. Szia Kata, Rúzsa Magdi Tejút című dalát, hogyha le tudnád játszani, anyukámnak nagy örömet szereznél. Ez a küldetésem, úgyhogy még a hírek előtt jön a dal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Szeptember 18-19-én Irány, a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
8: Ma a vidéki nyugalom receptjét osztjuk meg önökkel. Tartsanak velünk! Vegyünk egy ősparkos nemesi kúriát, szórjuk meg elegáns szobákkal és exkluzív wellness-szel. Mindezt keverjük össze egy jó adag kikapcsolódással. A kapott keveréket fűszerezzük egy csipetnyi Távol-Kelettel. Kóstolják meg önök is a Jankovics Hotelben, mindössze egy órányira Budapesttől. www.jankovicshotel.hu.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Szerintetek UFO-k vannak?
13: Fele-fele.
12: Fele-fele? Tehát, hogy csak UF van?
13: Az mi?
12: Hát UF, a fele, a fó meg a másik fele.
13: Nem, úgy ért, félig hiszek benne, félig nem.
14: Na, Ádi, mondta. Vannak UFO-k, vagy nincsenek?
13: Én is szerintem nincsenek. Nincs. Vagy lehet, hogy vannak, csak még eddig nem láttuk őket.
14: Aha.
13: Talán az űrbe.
12: De hát télapot se láttad még, ő meg mégis van.
13: De a tesóm az már látta.
12: Ja, bocsánat, akkor nektek van szemtanútok.
9: Székre állok.
10: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át a parlament. Közös rendőrségi és közterületfelügyelői razziát tartottak Óbudán a múlt héten. Gauguin kiállítás nyílik a Szépművészeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés, így a jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig csak hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott ütemezés miatt az interpellációk és az azonnali kérdések időtartama egyaránt 90 percre nő. Mindkét hétfői ülés Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik. A képviselők emellett egészségügyi, gyermekvédelmi és építészeti törvénymódosításokat tárgyalnak, kedden pedig Kocsis Máté, Panyi Miklós és Kulcs János mentelmi ügyében is döntenek a szavazások mellett. Közös razziát tartott a múlt héten a 3. kerületi rendőrkapitányság és az Óbudai közterületfelügyelet. A rajtaütésszerű akció célja a lakosságot zavaró jogsértések, különösen a tiltott közterületi alkoholfogyasztás, a hangoskodás és a szemetelés visszaszorítása volt. A hatóságok Óbuda több frekventált pontját, köztük a Csobánka, a Flórián és a Kolozsi teret is ellenőrizték. Az összehangolt ellenőrzés során a rendőrök végül 17 embert állítottak elő. A rendfenntartók közölték a biztonságérzetének javítása érdekében. A közös akciók a jövőben is folytatódnak. Országszerte ingyenes koncertekkel folytatódik a Budapesti Fesztivál Zenekar közösségi hét program sorozata. Fischer Iván együttese templomokba, zsinagógákba is idő

0: más otthonokba viszi el a klasszikus zenét, hogy az minden társadalmi réteg számára elérhető legyen. A Barokk Együttes szeptember 26-án és 27-én a Rákoshegyi, valamint a Dunaharaszti templomban ad ingyenes, de regisztrációhoz kötött koncerteket. Ezt megelőzően szeptember 23-án és 24-én a Jászapáti és a Sárbogárdi zsinagógában csendülnek fel Bartók és Mozart művei. A zenekar emellett 12 idős otthonba látogat el, a legkisebbeknek szóló, a kis herceg ihlette zenevár programot pedig gyermekotthonokban élő és turkevei fiatalok láthatják először. Gauguin kiállítás nyílik a Szépművészeti Múzeumban. Az október 30-ától látható az új Bonjour Monsieur Gauguin, a posztimpresszionisták és szimbolisták körei című tárlat, amely 150 művet, köztük 80 Gauguin alkotást vonultat fel. A tárlat létrehozásában csaknem 40 kölcsönadó intézmény vett részt. A jövő év február végéig látható kiállítás bemutatja Gauguin művészi útkeresését, valamint azokat a folyamatokat, amelyek a 19. század végének művészetét a modernitás alapjaihoz vezették. A látogatók az elődök és kortársak, többek között Pizarro, Monet, Cézanne, Van Gogh és Bernard műveit is megismerhetik. Október 23-án a Kolonics György Alapítvány ismét megrendezi a Kolonics György emlékfutást. A Népszigeten sorra kerülő eseményen ezúttal is a félmaraton, a középtáv és a rövidtáv közül lehet választani, a nevezési határidő pedig október 16-a. A rövidtáv 3,5 km lesz, a középtáv 11,5, a félmaratont pedig egyéniben és 2-3 fős váltókban lehet teljesíteni. Az eseményt 2009 óta rendezik meg, és azért a nemzeti ünnepen, mert a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kenus rendszeresen futott a Bécs-Budapest ultramaratonon, amelynek utolsó szakaszaként a futók a forradalom tiszteletére október 23-án a Hősök terén értek célba. A Sláger FM híreit Portutei Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a vétek dala, amerre jár a boldogság, és ez a sláger este. Mondta már önöknek valaki, hogy piacon indítani a hétvégét mindig nagyon szuper dolog, hiszen egyrészt az ember ehet egy jó hétvége indító lángost, másrészt beszerezheti a jövő hét zöldség, gyümölcs, hús hozzávalóit, sőt, én a legjobb receptötleteket is a legtöbbször a piacon gyűjtöm be, és hát ezen a hétvégén jön a nyitott piacok napja. Piaci reggelikkel, szüreti forgataggal, kóstolókkal, koncertekkel, sőt, látványfőzéssel, fotókiállítással várnak bennünket holnaptól egészen vasárnapig országszerte összesen 28 helyszínen. Az idei programsorozat központi gondolata a piaci reggeli, a város itt ébred, amely a piacok talán legjellegzetesebb időszakát, reggeli nyüzsgést helyezi a középpontba. Természetesen itt Budapesten is lesznek programok, például a Fény utcai piacon, a Lehel csarnokban, a Nagy csarnokban, a Rákóczi téri, a Kórház utcai, a Fehérvári úti, a Bosnyák téri és a Batthyány téri vásárcsarnokban, de a Használcik piacon, a Tétényi úti üzletközpontban, a Flórián téri üzletközpontban, a Városháza parkban, az Új Teleki téri piacon, a Hunyadi téri vásárcsarnokban, sőt a Maglódi termelői piacon is különleges programokkal várnak bennünket, úgyhogy ezen a hétvégén mindenképpen menjenek piacra. Most pedig megyünk tovább Demjén Ferenc dalával, jön a Sajtból van a hold.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Honey Bees dala, a Bódottá, aminek ugye a helyes kiejtése boldogság lenne, de hát így is tökéletesen és pontosan értjük ezt a szót. No de ha már kiejtés, ma reggel a Sláger reggel vendége volt Gerlóci Mátyás, akit egészen biztos vagyok benne, hogy a legtöbben a rövid videóiból már jól ismernek.
1: A Speakeasy Mátyás oda
2: megtanulta.
1: Kitalálója, Gerlóci Mátyás a vendégünk, aki Kanadában született és nőtt fel, magyar szülők gyermekeként, és 18 éves volt, amikor a hazaköltöző szüleivel jött ő is, és azon gondolkodtam, hogy otthon valószínűleg sokat beszéltek veled magyarul, de ez oké, de ezen túl, ha már itt most arról beszélgetünk ma reggel, hogy hogyan érdemes nyelvet tanulni, mi kellett még ahhoz, hogy ennyire jól megtanultál?
3: Nekem nagyon sokat számított az, hogy például volt egy szokásunk otthon, hogy apukám minden este mesét olvasott nekünk a könyvből. És én nekem az olvasásomnak az köszönhető, hogy mindig leültem mellé, és miközben vakarta a hátam, amit én nem élveztem, én követtem az ujját, ahogy éppen olvasott. És ezáltal nyilván megtanultam a betűket is, a hangzásukat is, és a különböző szavakat is, és ez nagyon segített, ez a passzív tudás beépítése, amit utána meg, amikor beszéltem a szüleimmel, próbáltunk aktívát csinálni. De a szüleimnek is köszönhetően nagyon sok erőtetés volt az, hogy beszélgessünk, fogalmazásokat írjunk otthon, volt egy ilyen hónap is, amikor kizárólag csak magyarul tudtunk beszélni, írni, stb. Szóval ezek a taktikák ezért beváltak.
1: Írni is tudsz magyarul?
3: Írni is
1: abszolút
3: tudok, persze.
2: Milyen jó fejszüleid vannak, úristen, tényleg mindenkinek ilyet kívánok, mert hogy nagyon sokan elhagyják az országot, és egy év múlva már így beszélnek angolul, és nem is értem, hogy igen, elfelejtik a magyar nyelvet.
1: Annyira szeretem, amikor hallom, hogy emberek arról beszélgetnek, akár az edzőteremben, vagy bárhol, hogy elkezdik valakinek a kiejtését kritizálni. Úgyhogy közben lehet, hogy ők maguk sincsenek a topon. Igen. A kedvencem az volt, amikor egy kedves ismerősöm vagy barátom például elkezdte nekem megmagyarázni, hogy a Király Lindának milyen szörnyű akcentusa van angolul. Ráadásul én amennyire látom, hogy ez egy kicsit egyébként kezd összekeveredni, tehát hogy tényleg ebben a nagy multikultiban van még egyáltalán ilyen? Elhiszem, hogy Írországban, vidéken ott oké, ír akcentussal beszéli, de hogy mondjuk, ahogy mondod, hogy Kanadában, vagy egy New York méretű városban, vagy Londonban, szerintem ez eltűnőben van, nem? És egy ilyen nagy mix lesz az egészből lassan.
3: Abszolút, és ez is szerintem a közösségi médiának is köszönhető, hogy nyilván egy ilyen, én azt mondom, hogy ez egy internacionális angol akcentus kezd kialakulni, abszolút. Én is kezdem átvenni azáltal, hogy most már itt élek Magyarországon, és egy ilyen internacionális közegben létezem, és az is igaz, hogy hibás magyar angolt hallgatok egész nap, és talán az se segít, de azért, hogyha mondjuk az ember elmegy New Yorkba, vagy Kaliforniából a California Girl akcentus hallgatja egész nap. Ez létezik, ez tényleg létezik még, és még nálunk Kanadában ott is, tehát attól függ, hogy hol vagy, nyilván egy bazi nagy országról beszélünk, de a keleti parton, ott északon, ők ír akcentusra beszélik a idézőjelben kanadai angolt. Nálunk a nyugati parton én éltem, az abszolút amerikai angol, tehát...
2: Melyik a kedvenc akcentusod, ha lehet ilyet mondani?
3: Én a Liverpoolban Szoboszlai Dominik kedvenc foci csapattársamnak a csapatának a helyi embereknek az akcentusát imádom.
2: Milyen az? Beszélj egy kicsit így angolul.
3: A kedvenc mondatom azt mondják, hogy a chicken and a can of coke, chicken and a can of coke. A volt brit főnököm lehet, hogy most jót nevetett ezen, de én úgy tudom, hogy ezt így mondják. És ők, when they talk like this, you know, they raise their voice a little bit higher when they're talking.
2: Tényleg ennyire?
1: Az a közösségi videókban is jellemző. Főleg, amikor tudod, az állatokkal cukiskodnak a nők, akkor kezdik ezt úgy visítanak a nyelvük, hogy kiver a víz, de...
3: Igen.
1: És
3: igen.
1: Az is egyébként a nyelvből jön. Abban mennyire hiszel, hogy, ezt most már több felé olvastam ilyen tanulmányokban, hogy az, hogy milyen nyelven élsz, meg milyen nyelvet használsz alapvetően, az a személyiséged is hatása van, pont azért, mert más a nyelv mögötti logika, és ezért az agyadat egészen másképp dolgoztatja meg, hogy te angolul éled a mindennapjaidat, vagy németül, vagy franciául, vagy spanyolul, vagy olaszul, vagy magyarul.
3: Én ezt abban abszolút hiszek, bocsánat. Tehát nekem például az nagyon sokat számított, hogy nyilván két nyelvű vagyok, két nyelvű szinten.
1: Nem lett skizofrén ettől?
3: Nem, még nem.
1: Azt hiszem, de mégis, vagy én vagyok.
3: De hogy ez lehet, hogy nem a nyelvből fakad, de például az, hogy az angol által, vagy Kanadában felnővésem által, én úgy látom, hogy a magyarok emberekhez képest sokkal több pozitív dolgot látok és keresek a dolgokban. Nem mindig feltétlenül negatívat. Tehát, és ez nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez a nyelvnek köszönhető, vagy inkább azt mondtam, inkább, hogy a kultúrának, meg a habitusnak, abszolút.
1: Balsos, akit régen tép, ugye?
3: Igen, de szerintem van benne szerepe, az biztos. Tehát az is, ahogy magadról beszélsz, nyilván az is számít, hogy milyen szavakat használsz.
1: Tudj, predesztinál minket erre vagy arra.
2: Azt mondod, hogy sokat utazol, ilyenkor gondolom az akcentusokat is kutatod, de mit csinálsz még, hiszen rengeteg országban jártál. Mondhatjuk, hogy egy ilyen világutazó vagy, aki azért, mert így kutassa a nyelvet?
3: Igen, igen. Hát az elmúlt egy évem az tulajdonképpen erről szólt. Uh-huh. Most így kihasználtam, az egyetemnek volt egy passzív fél éve, és már csak egy szakdolgát kellett leadnom, és mindenhova utaztam, ezt nagyon élveztem. De leginkább most, hát ugye a fő profilom ez így a videógyártás, uh-huh. és ezeket a utazásaimat így dokumentáltam saját magamnak, meg így a közösségi média csatornáknak is, illetve hát ezzel az angoloktatással szeretném majd foglalkozni. Ez ennek a ötvözés, ennek a keveréke, így a tevékenység, azt mondanám.
1: Figyelj, azon gondolkodom folyamatosan, Matyi, hogy te beszélsz idegen nyelvet?
3: Mert
1: ugye beszélsz magyarul meg angolul, de hát ez a kettő, ez mind a kettő az anyanyelved.
3: Je parle français un peu. Kicsit francia.
2: Jó, mondjuk, ha Kanadában nő fel valaki, hát akkor francia.
1: Jó, de hát nem akinek ki rész, akkor...
2: Igen.
3: Hát muszáj, azt mondanám az embereknek, hogy egy csomó szót tudok egy csomó nyelven.
2: Aha.
3: Tehát így az utazás által mindenhol megtartom szó, aki mondja, hogy köszönöm, meg hogy szia, és akkor ezzel így mindenhogy elboldogott valamilyen szinten. A múltkor volt olyan, ezt nektek elmesélem, hogy Amsterdamba bementünk egy táj étterembe, és ott megtanultam Thaiföldön, hogy akkor kopunk ráp, és mi volt, hogy szabadik ráp, és akkor így köszöntem nekik, és így
2: elájultak.
3: Akkor egy vigyor rajta az arcukra, hogy úristen, valaki tud tájul is, és úgy jön be ide, és sokkal kevesebbek voltak már így velünk a felszolgálók például.
2: Ez egyébként annyira fontos, hogy amikor elmész egy adott országba, én is mindig igyekszem úgy megköszönni az ő nyelvükön, vagy kérni, és látod, hogy boldogok ettől az emberek.
3: Ez egy minimális erőltetés, igen.
2: Igen, uh-huh. meg abszolút. Igazából nem is annyira erőltetés talán, szerintem a tisztelet jele ez a másik iránt. Abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, egy élmény volt.
1: Még azért annyit mondjál, hogy mi a legfőbb módszert, tehát merjük használni, nézzünk filmeket, váltsunk nyelvet, mert egy csomó helyen ugye lehet.
3: Aha, adnék három tippet gyorsan, az egyik, hogy ne szorongjunk a nyelvtan annyira.
2: Oké. Okay.
3: A akcentus és a kiejtéshez használjuk az árnyékolás módszert, azt jelzi utána az emberek az internet, hogy micsoda. Lényegében utánzol élő felvételeket. Tehát, hogy lassan látszod őket, megállítod, és akkor próbálod őket úgy utánozni.
2: Okay.
3: A beszélkészséghez, ami talán egy embereknek lehet, hogy nem annyira komfortos, de próbáljanak magukban hangosan beszélni, amikor éppen otthon vannak, és valami tevékenységet végeznek el, az idegen nyelven.
2: Aha.
3: És azzal is tudják gyakorolni azt, hogy
1: és a címkézés, amikor nyelvvizsgára készültem, tudod, mindenre ilyen posztitet ragasztottam. És akkor
2: az még a régi kor, tudod?
1: De a vizualitás, az szerintem
3: segítene. Az embertől is függ, hogy ki vizuális, és ki nem. Tehát de az is egy jó módszer lehet, szerintem abszolút.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
0: Ezek tényleg rendkívül hasznos tanácsok, és hát hadd egészítsem ki annyival, hogy azt mondják a szakemberek, hogy ha szeretnénk az agyunkat karban tartani, mert mondjuk félünk a demenciától, akkor érdemes nyelveket tanulni, mert ez a leghatékonyabb védelem az agyunknak. Na hát, hajrá! Holnap reggel pedig ébredjenek korán, érkezik majd Fordán Petra és Somogyi Zoli 6 órakor, sőt, Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi is csatlakozik majd hozzájuk. Most pedig megyünk tovább a Unique dalával, szóra hiszed vagy sem.

0: Ez volt a Tankcsapda és az Ülj le mellém itt a Sláger FM-en. Ma este 10 óráig rádiózhatunk együtt, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András és indul a Slágerkult. Ma este a műsor egyik vendége Hornok Róbert lesz, a Kultfészek alapítója és főszervezője, aki azért érkezik, hogy meséljen kicsit nekünk az egyesületről és a várható programjaikról.
1: Töntően Fejérben szervezünk előadásokat, rócsószerűen, de pákozd már az otthonunk, tehát most az elmúlt, talán azt mondom, hogy másfél évben a legtöbb előadást ott szervezünk, illetve ott tartjuk.
2: És nekem azt tetszik ebben a különleges misszióban, hogy kifejezetten olyan programokat adsz a közönségnek, amivel egyébként akár sorsokat is tudnak változtatni.
1: Billenteni tudják az embereket.
2: Rajtuk múlik.
1: Igen, tehát én elviszem az edukációt, a pszichológiát, mentálhigiénét, segítséget, úgymond házhoz, ha azt nézzük. Tehát gyakorlatilag...
2: Nem kell Pestre utazni.
1: Nem kell Pestre utazni, és ezt nagyon sokszor visszamondták, vagyis mondták a vendégeink, hogy jaj, de jó, hogy ezekért az előadásokért nem kell Pestre, vagy Siófokra, vagy Veszprémbe utazni. És úgyhogy én azt gondolom, hogy űrt töltöttünk be, vagy töltünk be ezáltal.
2: Az űrbetöltés, az, de hát évek óta megy egyébként.
1: Én már öt éve, igen.
2: Na, és ezt akartam kérdezni, hogy az űrbetöltést megszokták, sajátjuknak kezelik a helyiek?
1: Igen, mindenképpen, tehát várnak is minket, tehát hallom is, illetve mondok, még olyan jellegű kérések, hogy jó, őt esetleg nem hívnátok meg. Tehát azért nyilván van a részünkre egyfajta piackutatás is, meg az is, hogy jaj, mikor jön ő meg ő. Tehát egy érzem azt, hogy várnak minket, meg megszoktak minket, illetve kedvelnek is minket, hál' Istennek.
2: Iszonyat nagy neveket tudsz megmozgatni, elvinni a közönséghez. Mesélj, vagy mondj pár példát, kérlek.
1: Zaher Gáborral, Dr. Csernus Imrével, Almási Kittivel dolgozunk együtt hosszú ideje, Badár Sándorral, Müller Péterrel is dolgoztunk már együtt, Feri atyával természetesen, tehát vannak új nevek, ezeket majd mindjárt elmondom neked.
2: Hát kíváncsi vagyok, mert hogy indul az új évad, ezért
1: igen,
2: is jöttél.
1: Igen, igen.
2: Mindig, hogy van nálatok az évad egyébként?
1: Tavasz-ősz ritmusban működünk, nyáron nem igazán vannak előadások. 2027 nyarán lesz egy nagy meglepetésünk.
2: Ja, ez már így előre megvan.
1: Ez előre megvan. Egyre inkább azt látom, hogy előre kell tervezni, mert a nagyobb előadóknak azért előre fél évvel, évre már megvan, tehát teli a naptáruk, úgyhogy 2027 nyarára is szerveztem már, tehát azokat is bejelentjük, azt gondolom, hogy még össze.
2: Tehát hogy a lényeg, hogy nektek mindig előre kell járnatok a közönségnek. Hát a piac előtt?
1: A piac előtt is, tehát gyakorlatilag a fél év sem mindig elég. Tehát most ugye van egy előadónk, akit mondtam is neked, még a nevét nem árulhatom el, de ősszel mindenképpen bejelentjük. Teljesen új műfajt hozunk be a Kultfészekbe. 2027 nyarán egy elég nagy showt hozunk szintén Pákozdra.
2: Az másfajta lesz?
1: Teljesen más, mint amit eddig megszokhatott a közönség.
2: Mert hogy néha, és ez arra mondtuk az előbb, hogy előre kell járni, vagy előrébb kell járni?
1: Előrébb kell járni, tehát nyilván vannak olyan előadók, akiknél én sejtem, hogy váratlan egy évre előre már van, tehát nincsen már helye, vagy betelt a naptár, ezért mindenképpen előre kell gondolkodni, tehát ezért is egyeztettem vele, hogy 2027 nyári időszakában van esetleg még szabad helye.
2: Na jó, csak azért nem beszéljünk többet erről, mert úgy árulod el.
1: Nem árulom el még, viszont mint ahogy mondtam, ez egy teljesen más műfaj, varázslat lesz nyáron.
2: Ja, oké, akkor sejtem. No, de az még a jövő zenéje, igen, olyan szempontból, hogy itt van most ez az aktuális évad.
1: Igen.
2: Mikor indul?
1: Október 9-én, mint ahogy megszokhatták a nézőink, a közönségünk, döntően mentálhigiéné, pszichológia lesz a téma, mint olyan, vagy a műfaj, és azzal is kezdünk. Egy teljesen más, tehát a pszichológián belül teljesen mással. Kötődés, elmélet, elkerülő, szorongó kötődés, gyakorlatilag a vendégünk Vida Ágnes lesz, aki a műfajnak a fogalmazunk úgy, hogy nagy neve. Eldöntöttem akkor, hogy mindenképpen meghívom őt, és nagy igény is van a hasonló jellegű előadásokra. Pákozdon lesz, igen, Vida Ágnes után Csernus Imrével folytatjuk.
2: Na hát október
1: 21-én.
2: Állandó
1: vendégünk, tehát minden szezonban jön legalább egyszer hozzánk, és lesz egy új nevünk, Soma Mamagésa.
2: Aha, ő is bejön.
1: Ő szintén Pákozdra jön hozzánk, igen. Hatalmas az érdeklődés, nem meglepő módon, Berec András is fog hozzánk érkezni november végén, november 27-én, illetve Feri atya, szintén ő minden fél évben érkezik hozzánk, szintén legalább egyszer, Sárbogádra érkezik.
2: Megint nagyon gazdag a kínálat, azt látom. Tudom, hogy évről évre nehezebb egyébként gazdaságilag a megszervezése ezeknek az előadásoknak, erről gyakran beszélgetünk, és azt is tudom, hogy te azért egyfajta misszióként csinálod ezt az egészet. Tehát ebből nagy pénzkereset nincs.
1: Hát ebből nincsen. Alapvetően számomra ez egy szívügy megküldetés.
2: Szinte társadalmi munka?
1: Szinte 100%-osan igen. A részemről igen.
0: Érdemes lesz a teljes interjút meghallgatni ma este 10 óra után itt a Sláger FM-en, de a Slágerkultban nem csak erről lesz szó. Deák Bél Gyulára, a magyar blues királyára is emlékezünk majd a műsorban. Szóval 10 órától Esmiller Andrással ismét jelentkezik a Slágerkult. Addig pedig szólnak a legnagyobb hazai slágerek, jön Baby Gabi és Lányi Laladala, az Őrült szerelem.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben. Megkezdődött a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítása. 7 pályázó jelentkezett a Madács, 16 az új színház igazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatta a bíróság Jelinek Dániel üzletembert és Szivet Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját. Kedd reggel az otthonukból állították elő őket a rendőrök, majd a kihallgatás után azonnal őrizetbe vették. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat egy hónapra. A 24.hu szerint a központi nyomozó főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem 10 milliárd forintos kárt okozó Volán ügyben. A büntetőügynek rajtuk kívül további 3 gyanúsítottja van, közülük 2 szabadlábon védekezhetnek. Az Indotech Group indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával szemben kiszabott kényszerintézkedést, mivel közlésük szerint Jelinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt és teljes körűen együttműködött velük. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten. Tar Zoltán közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum is, amely a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány intézményeként működött. Ennek következménye, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását terminálták. A miniszter hozzátette, az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, és még nem tudni pontosan, meddig tart. 7 pályázó jelentkezett a Madást Színház, 16 pedig az új színház igazgatói posztjára, áll a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében. A kiválasztási folyamat a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott keretek szerint zajlik. Elsőként az érvényes pályázók vezetői kompetencia mérését végzik el, majd ezután jön a meghallgatásuk és a

0: pályázatok értékelése. A minisztérium nem hozza nyilvánosságra a pályázók neveit és a sikertelen pályázatokat. A szakmai bizottságok összegző véleményt készítenek, a végső döntés pedig a kinevezési jogkör gyakorlója hozza meg a jogszabályi előírások figyelembevételével. A pályázati eljárás eredményeiről a minisztérium a vonatkozó szabályok szerint ad tájékoztatást. Számos szakmai és szabadidős programmal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedésre az Európai Mobilitási Hét szeptember 16-a és 22-e között. Az autómentes hétvége alatt, vagyis most hétvégén a belváros több helyszíne a gyalogosoké, a közösségi közlekedésé és az aktív mobilitásé lesz. A látogatókat pedig nosztalgia járművek, közlekedési bemutatók, tesztpályák, gasztrosétány és interaktív élmények várják. A program egyik különleges eleme a MOL Bubi örökbefogadási akció, amelynek keretében összesen 100 MOL Bubi talál névadóra szombaton. Az első közbringát Karácsony Gergely főpolgármester fogadja örökbe. A résztvevők a fővámtéri MOL Bubi sátorban kihelyezett QR kód beolvasásával fogadhatnak örökbe egy kerékpárt, nevet adhatnak neki, és egy éven át a MOL Bubi applikációban követhetik, milyen utakat jár be a fővárosban. Az újdonsült Bubi szülőkről emlékfotó is készül. Idén is lehetőséget kapnak a lovasterápiás programokban résztvevő gyerekek arra, hogy összemérjék tudásukat. Szombaton lovasterápiás és parasportversenyt szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóton. Az ingyenes lovasterápiás versenyen a nap folyamán 116 gyermek 23 kategóriában méri összetudását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne cipődala szólt, ez volt a holdeső napsugár. Mi pedig Görögország felé vesztük az irányt. Aki járt már Görögországban, annak biztosan feltűnt, hogy rengeteg macska él a görög utcákon. Ők bátran felmásznak még az ősi romokra is, nem szól rájuk senki, sőt, a helyiek is, a turisták is rendre elkényeztetik őket finomabbnál finomabb falatokkal. Szóval Görögországról lehet olyan fotósorozatot készíteni, ahol az ókori romokat örökítjük meg, és olyat is, ahol meg a macskákat. No, de képzeljék, van egy sziget, ahol nem a kóbor macskák, hanem a kóbor malacok szórakoztatják a turistákat. A Jón-tenger egyik apró szigetén, Atokoszon, amely egyébként lakatlan már a tekintetben, hogy emberek nem élnek ott, helyes kis fekete malacok élnek. Nagyon szeretik a turisták ezt a szigetet is, hiszen gyönyörű a tengerpartja. És hát nagyon vicces, hogy ezek a fekete malacok, amelyek egyébként inkább vaddisznóra emlékeztetnek, színüket és méretüket is tekintve, egyáltalán nem félnek a víztől, úgyhogy nagyon gyakran előfordul, hogy a turistákkal együtt pancsolnak a strandon. Akadnak már egyébként olyan turisták, akik kimondottan a malacok kedvéért érkeznek a szigetre, úgyhogy el is nevezték Malac-szigetnek. Hogyha esetleg arra visz az útjuk, ezt se hagyják ki, mert hát tényleg mesés élmény lehet delfinekkel úszni, no, de malacokkal. Ez az igazi kuriózum. Tök jó lehet. Itt a Sláger FM-en pedig már is a Soho Party dalával megyünk tovább. Jön az Éjjel soha nem érhet véget.

Önök a Sláger FM-et és benne a Sláger estét hallgatják, ahol Freddy dalaszolt. Ez volt a napló, és egy kicsit készülünk a holnapra. Megnézzük, hogy milyen időt ígérnek nekünk a meteorológusok. Hát gyengébb lett végül ez a hidegfront, mint amilyennek korábban ígérkezett. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a holnapra várt borongós esős idő el is marad. Sok lesz a napsütés, bár felhők is lesznek fölöttünk az égen, és érkezhet eső, de elsősorban az ország északkeleti tájain, valamint a Nyugat-Dunántúlon. Várhatóan itt a fővárosban nem esik majd az eső, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 25-26 fok körül alakul. Mérsékelt, gyenge lesz a légmozgás is, úgyhogy úgy néz ki, kellemes időjárással zárjuk a munkahetet, a hétvégét pedig ugyancsak kellemes időben tölthetjük. 26-28 fokot ígérnek szombatra, vasárnapra a meteorológusok, és sok napsütést. Azt hiszem, ez azért is nagyon jó hír, mert az előttünk álló hétvégén is nagyon sok szabadtéri program lesz, amit jó lenne csapadék nélkül élvezni. Itt a Sláger FM-en pedig élvezzük a zenét, érkezik már is Vastag Csaba azzal a dallal, aminek itt a Sláger FM-en volt a premiére 2 hónappal ezelőtt. Az Apa szól, előtte azonban Aucsillától hallgatjuk meg a Vigyél Elt.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Plastic Head dala, ha szeretet él, és a szeretet olyankor tombol igazán, amikor valakire nagyon büszkék vagyunk. Most éppen Tóth Gyulára vagyunk, nagyon büszkék, a Kaszkadőr ugyanis Emmy díjat kapott. Ennek apropóján pedig Pordán Petra és Somogyi Zoli is vendégül látta őt ma a Sláger reggelben.
1: Megérkezett a friss Emmy díjasunk. Tóth Gyula, magyar kaszkadőr, aki a Hét Királyság lovagja egyik küzdő jelenetéért kapta meg a díjat. Hát gratulálunk nagy szeretettel. Szavasz, jó reggel.
2: Köszönöm szépen, jó reggel. Sziasztok, üdvözlöm
3: a Sláger FM Facebook és Insta oldalán láthatják is, és csak azért presszionálom a hallgatóinkat, hogy menjenek fel a social felületeinkre, mert én ugye az dobtam be az előbb, hogy teljesen úgy nézel ki, mint Henry Cavill először is. Sétáltam vissza a mosdóból, ezt most meg kell osztani a hallgatóinkkal, és ezt csak jó, azt láttam, hogy itt van egy nagyon magas pasi, Jézusom, mondom, megjött a Superman. És aztán nagyon örülök neked is, de hogy tényleg hasonlítasz rá, ezt megkaptad már gondolom Amerikában is, nem egy-egy forgatáson.
2: Párszor már mondták, igen.
3: Na, jó.
1: Hát akkor ez predesztinálhatja valószínűleg. Ne. De őt még nem helyettesítetted? Kaszkadok?
2: Nem, őt még nem.
3: Na majd. Egyszer csak. Ha szüksége lesz.
1: Tök érdekes, most az előbb itt megnéztük néhány percben azt a jelenetet, amelyért megkaptad a díjat, és nekem olyan fura, hogy egy jelenetért adják oda, de hát persze ez nem egy életmű díj, de tulajdonképpen ebben a jelenetben nyilván benne van az elmúlt cirka 20 év munkája.
2: Így van, és ezt a díjat ezt megosztottam három másik kollégámmal együtt, szóval ők is ugyanúgy részt vettek ebben a jelenetben, szóval nem csak én kaptam ezt az Emmy díjat. Hát igen, rengeteg munka, alázatos munka, tapasztalatszerzés jutott el idáig igazából.
3: Mióta vagy kaszkadőr?
2: Most már ez a 18. éve.
3: És hogy jött ez a szerelem? Mert hogy egy kisfiú még biztos nem arról álmodik, hogy kaszkadőr legyen, hanem nem tudom, kukás autóvezető, vagy nem tudom, katona. Neked ez honnan datálódik, hogy te azt mondtad, hogy oké, én kaszkadőr szeretnék lenni?
2: Igen, hát adódott a lehetőség, ugye, mert a 2000-es évek végén volt Magyarországon ez a nagy filmes boom.
3: Igen.
2: Akkor behozták a külföldi filmeket, és Pirog Gábor, akinek a neve sok hát, számára ismerős lehet, ő kereste a következő generáció kaszkadőreit. Egy adott projekthez, és elmentünk páron egy ilyen válogatóra, ahol kiválasztottak pár embert, köztük voltam én is, és utána lejártam edzésekre, megtanultuk az alapokat, hogyan kell esni magasból biztonságosan, hogyan kell adni egy harcjelenetet úgy, hogy úgy látszódjon, mintha tényleg megütnénk egymást, vagy sérülést okoznánk a másiknak. És utána elkezdtünk ebben a projektben dolgozni, ami a Katedrális című minisorozat volt, és hát én ott ragadtam, rögtön szerelmes lettem ebbe az egészben.
1: Nyilván volt ennek előzménye, gondolok itt arra, hogy valószínűleg valamilyen küzdősportot biztosan űztél, tehát nem véletlen, hogy a Gábor szeme mondjuk megakadt rajtad.
2: Így van, így a színiskolában tanultam színészetet, ott volt ilyen óránk, hogy színpadi akrobatika, és harcművészet, igen, ilyen alapszinten jiu-jitsuztam, karatéztam.
1: Mondom.
2: Szóval volt hát.
1: Mert várjál, hogy színiskolába jártál, akkor nyilván azzal is kacérkodtál, hogy látszódjál, és tök érdekes ez, mert hogy egyfelől látszódsz, hiszen ott vagy a vásznon, de csak te tudod, hogy te vagy az, hiszen ugye valakinek a dublőre vagy valójában kaszkadőrként, mondjuk ebben a lovas jelenetben, és most megvan a reflektorfény, mert megkaptad az Emmy-díjat, rengeteg fotó is megjelenik rólad, de egyébként nem volt ilyen vágyad, vagy nem hiányzik az, hogy téged az arcoddal együtt ismerjenek, és mondjuk ne Henry Cavillként hivatkozzanak rád, hanem Gyulaként?
2: Nem, abszolút nem hiányzik, és ugyebár két válfolya van, ugyebár a kaszkadőrségnek, egy az, amikor dublőr vagy, amikor valakit helyettesítesz, és van az, amikor mint stunt performer eljátszol egy kisebb szerepet, úgymond.
1: Aha.
2: Szóval ugyanúgy látnunk kell, hogy az adott karakter mielőtt leesik valahonnan, vagy meghal, vagy lelövik, akkor ugyanúgy eljátszik egy kisebb szerepet.
3: Mi kell ahhoz, hogy valaki jó kaszkadőr legyen?
2: Jó kaszkadőr legyen? Tudja uralni a félelmét.
3: Aha.
2: Ne legyen.
3: Mert hogy van, tehát előfordulhat az, hogy azt mondja, hogy oké, ez egy kicsit necces lehet ez a jelenet.
2: Ezt azt szokták mondani a kaszkadőrberkeken belül, meg a extrém sportolók is azt mondják, hogy ha elveszíted a félelemérzetedet, akkor azonnal abba kell hajlanod. Rátermettség, jó mozgáskultúra, és hát igazából ezeket a fő kategóriákat sorolnám.
1: Ha már kategorizálunk, egy jó kaszkadőr mindenben jó, tehát mit tudom én, vezetésben, lovaglásban, vívásban, stb., vagy egy valamiben jó, de abban nagyon?
2: Hát pont ez, amit most felvázoltál, ez a két véglet van, szóval van, aki specializálódik, valaki nagyon jó autós kaszkadőr, vagy nagyon jó lovas kaszkadőr, és akkor általában a munkáinak a 90%-át azt teszi ki. De van az, hogy valaki gyalogos kaszkadőr, az azt jelenti, hogy gyalogos kaszkadőr, hogy nincsen eszközhöz kötve az, hogy ő mit csinál.
1: Szóval tehát elütik a zebrán, mondjuk
2: elütik
1: a filmben.
2: Elütik a zebrán, úgy van, harcol, magasból esik, földgyújtják, stb. Nyilván az a jó, hogyha minél több mindenhez értesz, akkor kapsz legtöbb lehetőséget. Aha. De alapvetően specializálódhatsz is, és vannak olyan kaszkadőrök, akik egy valamire specializálódnak.
3: Említsünk már meg néhány filmet, amiben például a hallgatóink is láthattak, bár nem biztos, hogy tudják.
2: Hát a Trónok harca franchise-ban már régi motorosnak számítok. Ugyebár az eredeti szériában is szerepeltem a harmadik évadtól egészen a nyolcadik évadig.
1: Ez pedig most annak az előzmény sorozat, ugye a Hét királyság, amiről beszélünk, amiért kaptad az Emmyt.
2: Az új Star Wars részekben szerepeltem, a hetedik részben voltam Adam Driver dublőre, mint Kylo Ren.
3: Az de menő! Adam Driver-t imádom.
1: Nem, azért örülök, ez ilyen Family Guy-os, hogy tudod, ő volt a dublőr, de nézd pont a sarokban hátul, a fehér ruhás, ő
3: az. Azt mondd meg nekem, hogy a Dűnében mi voltál, mert én óriás Dűne rajongó vagyok, és most már úgy fogom nézni, a harmadik részben leszel?
2: Nem.
3: Jó, kösz, akkor az első kettőt újra kell néznem.
2: De végre megnézhetem úgy a harmadik részt, hogy nem dolgoztam benne, és
3: nézhetek be a moziba. De az első kettőben mit csináltál?
2: Az első részben stunt performer voltam, szóval csak a szimplán kaszkadőr, a másodikban pedig asszisztens koordinátor voltam. Az azt jelenti, hogy a koordinátor, aki levezényli az akciójeleteket, neki a jobb keze.
3: De ezt már neked kell kitalálnod? Vagy kitalálja őt?
2: Nem én voltam az, aki kitalálja a jeleneteket, én voltam az, aki levezényelni a jeleneteket. Meg többször volt az, hogy több unitba forgatunk párhuzamosan. Aha. Uh-huh. És ilyenkor megosztik a csapat, és akkor én voltam az egyik unitnak a vezetője. Uh-huh. Amikor éppen a főnököm egy másik unitot a vezetett.
1: Gyula, félsz te bármitől?
2: Persze.
1: Mitől?
2: Abszolút. Mint említettem, jelenet közben is félek. Szóval, hogyha a magasból kell esni, ugyanúgy félek a magastól, ugyanúgy félek a lángoktól. Mondom, amint elveszíted a félelmérzetedet, akkor abba kell hagyni, mert nagyon kitolod a határaidat, és az veszélyes.
1: Uh-huh. És ezeken kívül mitől félsz?
2: Ezeken kívül...
1: Van olyan félelmed, amiben még nem sikerült megküzdeni? Mert oké, ezeket legyőzött, hiszen csinálod nap, mint nap.
2: Nem tudom, gyereknevelés... Mint apuka.
1: Megnyugtató, hogy...
2: Főleg a mai világban.
3: Jó, hát igen. Főleg aki kislány neve, igen, azért az úgy egy nehéz műfaj lesz.
1: Hogy mondom, hogy tök normális ember, és ehhez képest kaszkadőr. Nagyon fura.
3: De pont ez a jó.
1: Egy élmény volt beszélgetni.
3: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Tóth Gyula volt a vendégünk, Emmy díjas kaszkadőrünk, és akkor... Kéz- és lábtörést kívánunk.
2: Köszönöm szépen. Minden jót, sziasztok.
0: Hát még egyszer gratulálunk Tóth Gyulának. Fantasztikus dolog, egy Emmy díj. Önöknek is jár a díj, hogyha korán kelnek. Pordán Petra és Somogyi Zoli 6 órakor indítja a Sláger reggelt és indítja a napunkat. Tartsanak velük holnap is. Most pedig csatlakozik hozzánk Kálai Sanders András. Jön a My Baby.

Ez volt Váci Eszter és Beri Dalahoz egyedül itt a Sláger FM-en. Én pedig nem hagyom önöket egyedül, hiszen érkezik hamarosan Eschwiller András és indul a Slágerkult, benne pedig Deák Bél Gyulára is emlékezünk majd. Velem legközelebb holnap találkozhatnak, délelőtt 10-kor jövök. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra!

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ részére nyújtott állami támogatás ügyében. Megújult formában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Premier előtt nézhetik meg a gyermekotthonok lakói Sóna Bárány új kalandját a Mozinet kezdeményezésében. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozóirodánál. A Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a Bethlen Gábor alapkezelőtől kapott pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel összefüggésben költségvetési csalás, ügylenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja merült fel. A 2024. decemberében bejegyzett társaság korábban azért került a nyilvánosság elé, mert a bejegyzett címén nem találtak működő kutatóintézetet, a vállalt kutatási program eredményei pedig sokáig alig voltak hozzáférhetők. A MIK összesen két egyenként 300 millió forintos állami támogatáshoz jutott, a másodikat most februárban hagyta jóvá Gulyás Gergely akkori miniszterelnökséget vezető miniszter. Megújult formában és struktúrában folytatja működését az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. A cél, hogy az irodák ismét közvetlen személyes jelenléttel és helyben elérhető kapcsolódási pontként támogassák az autista embereket, családjaikat és a szakembereket. A hálózat működtetése az AOSZ helyi tagszervezeteihez került át, amelyeket a szövetség szakmai és anyagi támogatással segít. Szeptembertől minden infopont heti két alkalommal 4 órás ügyfélfogadást tart, szülőklubokat és közösségi programokat szervez, szakmai könyvtárat működtet és aktív kapcsolatot épít a helyi döntéshozókkal. Új AOSZ infopont nyílt Budapesten is. A hálózat jelenleg 7 helyszínen érhető el: Budapesten, Egerben, Győrben, Nagykanizsán, Pécsett, Szekszárdon és Veszprémben. Több mint 3,5 kiló kristályt foglaltak le a Pest vármegyei nyomozók egy dányi lakatlan ingatlanban. A szálak további dílerekhez is vezettek, néhány nappal később Kistarcsán és Kerepesen is rajtaütöttek a terjesztőkön. Náluk további kábítószert, valamint a drogkereskedelemhez használt eszközöket találtak. A lefoglalt 3,5 kiló kristályból több ezer adag kerülhetett volna az utcára. A Mozi Mindenkié címmel indít országos kezdeményezést a Mozinet. Ennek keretében mintegy 1000 gyermek nézheti meg premier előtt a Sóna Bárány és Moszatvég szörnye

0: című animációs filmet vasárnap. A program célja, hogy a közösségi mozizás élménye azokhoz a fiatalokhoz is eljusson, akiknek erre a hétköznapokban nincs lehetőségük. A részleteket Böszörményi Gábor, a Mozinet filmforgalmazó vezetője mondta el a Sláger FM-nek.
1: Mi azt gondoljuk, hogy a mozi élménye az egy nagyon fontos élmény, amit nekinek meg kell tapasztalnia, és most, hogy van egy olyan filmünk, mindenkinek szólt, ez a Sóna Bárány és a Moszatvég szörnye című film. Úgy gondoltuk, hogy indítunk egy olyan kezdeményezést, ami azt reméljük, hogy lesz majd folytatás, és esetleg majd később más forgalmazók is, más mozik is csatlakoznak, és ennek a keretében 25 gyerekotthonból 1000 gyereket regisztráltunk, akik meg fogják nézni ezt a filmet. Ingyenesen mi fedezzük ennek a költségeit. 17 mozi vett részt ebben a programban, és nagyon sok olyan vetítésünk van, ahol a jegyeknek csak egy részét foglalják le a gyerekotthonok lakói, és a többi helyet pedig meg lehet vásárolni. Tehát azt gondoltuk, hogy mindenki támogathatja ezt a kezdeményezést azzal, hogy vesz jegyet, és ő is kap egy mozi élményt, és nekünk és a moziknak pedig könnyebb megszervezni ezt az eseményt.
0: A kezdeményezéshez kapcsolódó jótékonysági premier előtti vetítések Budapesten a Sugár, a Lurdi és a Pólus mozival lesznek vasárnap. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mielőtt belekezdenénk a szokásos napi menetbe, engedjék meg, hogy formabontan kezdjük a mai műsort. Ritkán kezdtünk így az elmúlt években slágerkultot, ám a magyar zenei életet ma akkora veszteség érte, amely mellett nem mehettünk el szó nélkül. Elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues királya, akinek mindig örömmel adtunk helyet ebben a műsorban. Legutóbb a 77. születésnapi nagy koncertje előtt kerestem fel én kőbányai otthonában, betegsége miatt akkor ő hívott magához, én pedig vittem a mobil stúdiót és a konyhájában beszélgettünk. Felesége elvesztéséről, az utána maradt űrről, a színpadról, a hitéről, és hát arról mesélt, hogy amíg van hangja, ő énekelni fog. Marikát, imádott feleségét alig másfél évvel élte túl. Súlyos mondatai közben átjárta az a derű, amely mindig is csak az övé volt, és el kell mondanom, hogy nagyon szerette a slágerkultot, gyakran felhívott a fiával, Tamással együtt, amikor egy-egy buliból hazafelé tartottak, hallgatták a műsort, Gyulának mindenről volt véleménye, és mindig mondta, hogy én annyi emberrel találkozom, mondjam neki az új iparági pletykákat. Most az ő hangja következik, ezzel a műsor részlettel búcsúzunk tőle, és őrizzük Deák Bill Gyula emlékét. Utána pedig visszatérünk a megszokott mederbe. Milyen a lelki állapotod?
2: Hát az a nagyobb lelki állapotom, az sajnos az nagyon-nagyon nagy, hogy mondják, nagy csapást kaptam, nem 60-at, hanem nagyon-nagyon sokat, mert elhagyott, meghalt a feleségem. Több mint fél éve, és úgyhogy űrt hagyott maga mögött, úgyhogy nagyon hiányzik, ott lesz velem a színpadom. Mindenhol ott van velem végül is.
1: Eljárt koncertekre veled?
2: Nagyon ritkán, mert még mikor fiatal volt, akkor igazából elvittem a Budai Parkba is, még Hobóra, meg mit tudom én. Hát volt egy pár koncertek a Királydombon, meg ilyenek, úgyhogy
1: azok is megvoltak.
2: Járt egy pár helyre, akkor voltunk régen a Kekken, meg ilyen helyeken.
1: Volt kedved az elmúlt fél évben egyáltalán fellépni?
2: Elég nehéz volt, de hát muszáj egy kicsikét túltennie magát az embernek rajta, mert máskülönben nem megy a dolog, tudod. Hát,
1: ráadásul annyit halljuk pályatársaitól, szerintem te magad is mondtad többször, hogy a zene a legnagyobb gyógyító erő.
2: Hát igen, az persze.
1: Ezt most tapasztalod saját magadon
2: hát
1: is?
2: Persze, igen.
1: Akár egy Deák Bill dal.
2: Igen.
1: Mást jelentett 10 évvel ezelőtt, mert az ember érik.
2: Igen,
1: másképp
2: igen.
1: Fogadja be a dolgokat. És a másik, amin sokat gondolkodtam, amit készültem ide hozzád, és te vagy a megmondható, amikor bejöttem, az első kérdésem volt, hogy miért nincs még könyved?
2: Hát könyv nincs, mert hát nem, én megmondom őszintén, nekem nem hiányzik.
1: Meg ott őszintének kéne lenni.
2: Hát meg őszintének kellene lenni, az meg nem kell, és nem kell. Lehet, hogy az lenne jó a cirkusz, meg mit tudom én, de nem, hát mire.
1: Világos, oké. Okay.
2: Hát mert ez egy rövid időre ki tudja, hogy mi lesz még, meg hogy lesz, aztán próbálunk addig még normális körülmények között.
1: Na várj, te azzal foglalkozol, hogy most mondtad, hogy rövid idő, én ezt...
2: Nem, felszett. Hát ez csak a tudod, hát ezt az ember csak így mondja.
1: Aha. Valaha foglalkoztál az elmúlással? Saját magad tekintetében?
2: Nem, én nem foglalkoztam. Hát amikor eljön, akkor eljön.
1: Jó, tudod? De mindig olyan pozitívnak láttalak egyébként.
2: Akkor eljön,
1: hát
2: akkor eljön, ez van, de hát amit az Isten
1: ad.
2: Kiszabasz, úgyse tudjuk elkerülni. Én hiszek a jó Istenbe. Úgyhogy a magam módján is ez van. Hát ebben én nem mérlegelek semmit, mert nem az, hogy hány éves vagyok, meg hogy hát ez van, amíg bírjuk, csináljuk, amíg van hangunk.
1: Na de ezzel csak azt akarom kérdezni, hogy ebben a nagyon szép és számomra gazdag pályafutásban, aminek nyilván megvolt az összes kínja, mert miért ne lett volna?
2: Hát persze.
1: A világ de, ilyen?
2: Hát ez ilyen, igen, a világ nekem soha nem volt ebből előnyöm, hogy fél lábam van. Ez nekem csak hátrány volt nagyon. Aztán rengeteg rockoperába játszottam, a Jézus Krisztustól kezdve, Attila Istenkardja, hát István a király, költő visszatér, zugjatok, harangok, akkor ami a Hősök terén
1: hát az
2: is
1: összes,
2: volt, abban
1: is,
2: hogy mindenben, rengetegben játszottam, még a Koltai Gáborral, amit csináltunk, még a Bernstein írt egy operát a Kennedyről, még abban is énekeltem, úgyhogy hogy sok helyen voltam Moszkvában is, a Vitten is.
1: Azért ez egy óriási dolog, amikor manapság biztos hallott te is, hát az önfejlesztő ipar, amikor elmennek,
2: igen,
1: és szeretnének sikeresebbek, meg inkább boldogabbak lenni,
2: igen,
1: az most tulajdonképpen tényleg fejlődik az iparág, meg szárnyal. Na de mindig azt mondom, hogy gyerekek, nem kell oda menni. Hát nézzétek meg ezt a pályafutást, hogy Deák Bill Gyula az élő példája annak, hogy a legnagyobb hátrányt lehet a legnagyobb előnnyé kovácsolni.
2: Hát, figyelj, én nem törődtem ezzel, én csak tettem, csináltam a dolgomat, úgyhogy egyetlen egy dologra próbáltam odafigyelni, meg odafigyelni, hogy hiteles maradjak, úgyhogy ez a fontos, hogy nem adta el magát sehova az ember. A blúznak.
1: A blúznak, hát oké. Okay.
2: Meg a focinak, igen, úgyhogy...
1: Te egyáltalán álmodsz esténként, éjszakánként?
2: Hát szóval van úgy, hogy álmodozik az ember, van mikor nem, van mikor álmodok a feleségemmel, meg nagyon jó egyébként egy kicsit látni.
1: Aha. Tehát nem ijedsz meg?
2: Nem, de hogy ijedsz. Örülök neki, hogy látom. Azt álmodom, hogy egyszer csak megjelenik a feleségem, és ott van velem, és ez nekem jó.
1: A színpaddal nem szoktál?
2: Álmodni?
1: Igen.
2: Kimegyünk a színpadra, és akkor semmi nem számít, meg nem kell. Ami a külvilágban van, nem kell ez a sok mocsok. A közönségemet nagyon-nagyon megtisztelni, ők is megtisztelnek, meg kiabálják, hogy Billa király, meg egyéb ilyen dolgok vannak.
1: Foglalkozol az idő múlásával? Az életkor az valaha érdekelt?
2: Hát, ha nem érdekelt, csak sajnos érződik. Érződik, már nem az van, mint régen, hogy szaladgáltunk, ha esett, ha fúj, nem számított semmi. Lőttünk mindenre.
1: Most már egy kicsit visszafogottam.
2: Most van. Már visszafogottam, úgyhogy... Hát az idő, ez az repül sajnos, de hát ez nem.
1: Ez a dolga.
2: Ez a dolga. Hát az az igazság, hogy ezt, hogy is mondjam, kellett csinálni, mert csináltuk, mert szereti
1: az
2: ember.
1: De mi az, hogy kellett? Hát az kellett, te érezted,
2: kellett, mert az ember ezt szerette. Ez nekem ez volt, miután elvesztettem a lábam, vége volt a foci karriernek, én nem akartam soha énekelni. Szó se róla, én csak focista akartam lenni. Aztán jött a beatzene, aztán elkezdtem énekelgetni, mondták, hogy elég jól éneklek, meg ordibálok, meg mit jó hangom van. És hát erre tettem fel az életem, mentem éjjel-nappal, volt mikor dolgoztam, teherportán, meg egyebek, és onnan jártam próbára, meg mit tudom én, meg kimaradtunk az Orszánszkival, az Erzsébetbe, vagy a Béláékkal, Radicsal, és akkor reggel onnan hazamentem, meg mosakodtam, és úgy mentem betolgozni. Hálát adhatok a Jóistennek, meg a barátaimnak, egy-kettőnek, aki segített, és sokat tanultam az Orszánszkitől, tőle tanultam a legtöbbet, meg aztán a Pókától is tanultunk dolgokat egymástól, meg a Hobóval, meg minden Tátraival, minden. Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény részemről, hogy ezt elérhettem, meg én vagyok az, aki vagyok, a mai napig is. Aztán ez jó dolog, hát ez nem mindenki mondhatja el magáról a legfontosabbat, hogy nem abból él, én abból élek, amit szeretek.
1: Igen.
2: Azt csinálom, amit szeretek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, jó érzés. Hát tudom, mindig voltak, meg lesznek is irigy emberek, meg gonoszak, meg minden,
1: de... azzal te tudtál mit kezdeni az irigységgel?
2: Nem érdekel. Oda jutottam, hogy volt idő, amikor foglalkoztam, de nem érdekel. Ez van, ez dobta a gép, nekem ez dobta, nekik az dobta, nem tettek annyit érte, biztos mindén.
1: Az biztos. És az is biztos, hogy Bill másolhatatlan, azért ez ritka, hogy valaki hát, teljesen másolni.
2: Bill és stabil.
1: Teljesen. És még tudsz magadon nevetni. A legjobb. Nagyon élveztem a beszélgetést.
2: Én is köszönöm. Én meg köszönöm, hogy kijöttél hozzánk. Nekem ez egy feldobtad a napom. Ez
0: a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a Vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a Vétel körzet kulturális aktualitásait. Hát lesz is szép színes. Programok kavalkádja, de a legfontosabb programról két gyönyörű hölgyel fogok beszélgetni. Mindig örülök, amikor megterik a stúdió, és többen vagyunk. És akkor ABC sorrend szerint mennék, mert amikor két hölgy van, azt hiszem az az illem. Csaba Adrient köszöntöm, vagy Adrit, régi kedves barátunkat, sok szeretettel.
3: Jó estét kívánok, szia-szia.
1: Már rég találkoztunk, de örülök neked. Hát Lippai Mariannával meg még azt hiszem életemben egyszer találkoztam futólag egy eseményen, amit most elmondtam neked, amíg nem éltek a mikrofonok, de így az éterben még nem találkoztunk, neked is.
3: Nagyon szépen köszönöm, örülök. És köszönjük szépen a meghívást.
1: Jó, nekem nem furcsa, hogy ti ketten vagytok itt, hiszen ugye az nem titok, hogy Adrien írta a te könyvedet. Erről beszéltünk is legutoljára, amikor itt voltál. És hát annyit el kell mondanunk, hogy Judynak is itt kellene most lennie. Fogalmunk nincs, hogy hol veszett el a városban.
3: Mert biztosan előkerül előbb-utóbb, de most így ketten beszélgetünk
1: veled. Jó, oké, mert így nem volt beszélgetés. Aztán, ha egyszer ne adj Isten, itt a beesik az ajtón, a stúdió ajtón,
3: akkor
1: ne lepődjenek meg.
4: Akkor nagyon fogunk
1: örülni. No, nem véletlenül van egyébként a triumvirátus sem, hiszen Judyról írtál először könyvet, ő volt ugye talán a...
3: Így van. Ráadásul az kettő könyv volt, volt egy bővített változata is.
1: Jaj, a korábbi könyv, okay.
3: Így van, 2008-ban okay. Az első könyvnek egy bővített változata, és a tavalyi évben jelent meg Lipai Mariannáról a Könnyek mosolya című könyv, és ennek apropóján is készülünk egy nagyon izgalmas eseményre, szeptember 21-én Érden a Finta rendezvényházban. Az a megtiszteltetés ért engem, hogy így a két csodálatos hölgyről írhattam könyvet, és ezt színpadra visszük majd. Három nő, három különböző történet, három életút, mindez humorral, így van. Én is nem csak kérdező leszek az este folyamán, hanem én is résztvevője leszek az eseményeknek.
1: Akkor majd most ők írnak rólad, egyszer csak igaz is lehet.
3: Bármi előfordulhat.
1: Oké. Okay. Örültem, amikor meghallottam, hogy lesz egy ilyen találkozó, mert tudom, hogy vannak író-olvasó találkozók klasszikusan. Na de így, amikor több főhős találkozik egyszerre, vagy mesél az íróval, de hogy ti egyébként a hétköznapokon is összejártok?
4: Nagyon is, hogy összejárunk, igen.
1: Mert tehát, született ebből valami fajta barátság, vagy szövetség lett?
4: Igen, és ebben, és ez, azért gondolom azt, hogy ez egy sorsszerű találkozás is volt, mert valóban mi azóta például rendszeresen Adrienne, hát jó, a Judikám előtte is, tehát hogy ő vele nagyon régóta vagyunk barátnők, aztán jött Adrienne, és minden megváltozott. És csodálatos, amikor olyan irányból, hogy annyira jó, amikor így, amikor jön az utadba valaki, és azt hiszed, hogy ő én. Tehát, jó, én értem. Meg ő. Tehát, uh-huh. Hogy, és veszem a levegőt, és tudja, hogy veszem. Tehát, hogy tudja, hogy miért úgy veszem a levegőt. Tehát azért ez nagyon nagy dolog
1: szerelem,
4: a mai világban.
1: Értem,
4: így
1: nem
4: van.
1: Csak szerelem létezik első látás.
4: Ez így van. És ez a, tudom, hogy hülyén hangzik, de ez a, amikor működik a kémia. Uh-huh. Ugye ez nyilván mindig arra mondjuk, hogy párkapcsolatilag, férfi, nők, nem. Tehát ez akár egy barátságban, vagy egy lélek kapcsolódásban is működhet. És Adriennel ezt kristálytisztán már, amikor írtuk a könyvet, és akkor is tudtuk, amikor lerendeltük a pogácsát meg a kávét, ugyanolyan kávé, ugyanaz a pogácsa, tehát hogy, és egyszerűen így nézze, hogy Jézusom, és mindent értett, amit mondtam. És de talán, szóval, hogy azért lett ez a könyv okay, olyan okay. Csodálatos, én azt gondolom, kellett hozzá.
3: Én ennek különösen örülök, mert egyébként te is tudod, mint író, hogy az a legfontosabb része az írásnak, amikor megmutatod az elején a könyvet, az első részeket, és azt mondja a másik, hogy pont erre gondoltam.
1: Ja, hát ez
3: olyan, mintha ő írta volna. Úgyhogy én a legboldogabb vagyok ilyenkor, és ebben az esetben is. Úgyhogy nagyon várom már ezt a jövő hét hétfői időpontot, amikor hárman ülünk majd egy színpadon, 90 percet keresztül beszélgetünk. Hát amikor három nőt összeengednek, azért remélem, hogy majd hagyjuk egymás szóhoz jutni. Lesz itt minden, egyébként nem csak beszélgetünk, és nem csak a szomorú, tragikus témákat beszéljük át, hanem arra leszek kíváncsi, hogy mi volt utána, vagy hogy volt valakiben erő. Egyébként humorral remélem, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni. Merénylettel is készülök a lányok ellen egy kicsit, mert olyan blokkokat is tervezek az eseményre, amit nem beszélünk meg előre. Úgyhogy szerintem lesz sírás, nevetés, és nagyon remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és együtt töltünk majd egy csodálatos hétfőestét.
4: És azért az a különlegessége, én azt gondolom ennek a rendezvénynek, és azért is hoztuk, András, ezt így össze, mert az is az a címe, hogy megismered, ha megismered. Na most ugye a mai világban különösen ki vannak érezve az emberek ugye arra, hogy ítélkeznek, úgy mondanak véleményt valakiről, hogy kvázi nem is ismerik. Látnak
1: hát
4: belőle.
1: Amióta ilyen szabadság
4: így
1: van a
4: van.
1: Zsebünkbe.
4: Látnak belőle egy pici részt, igen. Egy kis szeletet, egy mozdulatot, egy szót mond, és már abból azt mondja, hogy ó, milyen, tehát ilyen a Judy, olyan a Lipai, majd. És akkor megkérdezem, hogy te ismersz? Uh-huh. És akkor erre jött ez a cím, hogy megismered, uh-huh. Akkor mondj majd véleményt, hogyha elmész a rendezvény után, mert lehet, hogy egy olyan részt kapnak belőlünk, akár Adriennből, Judyból, vagy belőlem, ami soha nem került napvilágra. Lehet, hogy Judy egy interjúban se beszélt róla. Uh-huh. Mert ugye mit van? Ő megy a színpadra, énekel. Látjuk, szeretjük, dallamos, táncolunk rá, hurra jó. Elmegy egy interjúra. 3 perc. Mit tudsz meg 3 percből? Uh-huh. Elolvasol egy újságcikket. Van 5 kérdés, igen. 5 válasz. Még mindig nem tudtál egy csomó mindent meg belőle. És én azt gondolom azért a Judy mögött is van egy csomó olyan történet, sztori, a mélyen, a lelke mélyén, amit szívesen elmondana most itt, és szerintem nagyon jó közönségünk is lesz, azt gondolom, mert a célközönségünk, nincs olyan igazából, hogy célközönség, de azért nagyjából sejtjük, hogy kik fognak eljönni erre a rendezvényre.
3: Plusz azt gondolom, hogy az az izgalmas még ebben az egészben, hogy nagyon három különböző nő vagyunk, mind a mellett, hogy nagyon jól megtaláljuk a közös hangot, mégis nagyon sok témában különbözőképpen gondolkozunk, és szerintem ez egy színpadra véve történetekkel, ez nagyon izgalmasan és érdekesen tudhatni.
1: Én gondolkodtam ezen, tényleg amíg vártalak benneteket, hogy az a fűszere az egésznek, hogy már egyikőtök sem az az ember, akik mondjuk elkezdték a közös munkát, mert változunk.
3: Így van.
1: Ugye most egy éve jelent meg a könyv?
4: Igen, egy.
1: Hát és mire az megjelent, hát ott abban is volt legalább egy év, vagy nem tudom, most már nem emlékszem, hogy mennyi ideig csináltátok, de biztos, hogy abban volt idő. Tehát nem azok vagy, tehát Judyval meg pláne nem.
3: Így van.
1: Az még régebbi a kötet. És most három mai 2026 őszén megérett hölgy beszélget arról, hogy hogyan látja a világot.
3: Így van. Nőiségről,
1: ez meg azért fontos,
3: 40 fölötti
1: azért
3: életről.
1: Majd lehet veletek utána is beszélgetni.
3: Természetesen, ugye? Persze.
4: Abszolút lehet.
1: Tehát ez egy nagy találkozás.
3: Így van.
4: Ez az, igen, de én egyébként is, amikor mondjuk, és bocsánat, hogy ezt most beleviszem, de amikor önálló előadásaim vannak, ott is mindig teret adok ennek, hogy a végén, és én azt gondolom, hogy ők megtisztelnek engem azzal, hogy eljönnek, akkor én nem vagyok az elrohanós fajta. Tehát ne az legyen, hogy lemegy a nem tudom másfél, és akkor jó, viszlát, hello, sziasztok, és akkor mint eltűnök. Nem tűnök el, hanem ott vagyok. Hello, megölelem őket, és ez a személyes találkozás, és annak egyébként mindig nagyon örülnek, de mi is, meg én is. És én biztos vagyok ebben, hogy Judy ugyanilyen, mert ő, aki ismeri, az tökéletesen tudja, hogy ő nagyon emberi, és nagyon cuki, tehát, hogy és nem, nagyon közvetlen típus, és szerintem ezt is itt meg fogjuk adni ennek a lehetőségét, és nyilván, amit Adrián is mondott az előbb, hogy szeretnénk nagyon sok témát érinteni, de nem ilyen elnézést, ilyen bugyut a női csacsogás lesz, hogy nem tudom, tehát a férfiak, tehát hogy nem ez,
1: világos,
4: nem, hanem tényleg komoly témák, olyan témák, élettémák, ami mindenkit érinthet. Vagy lehet, hogy pont aki ott ül, az szembesül egy olyan, és azt mondja, hogy úristen, most én pont ebben vagyok. És lehet, hogy úgy fog elmenni, egy olyan információ birtokában lesz, amikor a végén elmegy, és azt mondja, hogy ez kellett nekem.
1: Tehát akár sorsfordító is lehet ez a,
4: pontosan,
1: így van. Ez
4: pontosan,
1: a hétfői találkozás. Pontosan.
3: Ez a hétfői lesz az első állomása egyébként ennek a beszélgető sorozatnak.
4: Igen, mert ebből négy szeretnénk.
3: Így van, így van. Úgyhogy mindenkit benne, nagyon sok szeretettel várunk hétfőn, 21-én, este 6 órától, kapunyítás az 5 óra 15 perckor lesz, és Érden találkozunk, remélem minél többen eljönnek.
4: Így van, tényleg a legnagyobb szeretettel, öleléssel és jó szóval.
1: Hát és azok is, és véletlenül mondtam, hogy akik már olvasták esetleg a könyveket, azok is azért menjenek, mert azóta más dolgok is történtek.
4: Így van, és azért, hogyha esetleg valakinek csak elmondanám, hogy még nincsen könyve, ez ne szomorkodjon, mert ott megveheti.
1: Na, pláne, csak habatortán.
4: Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, és hogy itt lehettünk.
1: Hát még nem mentek sehova.
4: Jó,
1: hát
4: azt hittem, hogy már vége van, mert annyira ilyen lezárós.
3: Eltelt ez a bizonyos 20 perc.
1: Dehogyis, hát 10 percnél járunk, akkor adjuk oda Judynak,
4: aki még. Jó, akkor én még elmondanék egy pár információt, ami szintén nagyon fontos ez a rendezvényhez, mert szokott jönni a kérdés, hogy ez a női előadás? Nem, kérem szépen, ha most ezt a interjút hallgatják férfiak, akkor csak jelzem, hogy ez nem női előadás. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most már például az előadásaimra egyre több házaspár jön el. És ez csodálatos, tehát például egy ilyen rendezvény akár még egy kapcsolatot is javíthat. Mert hallhat olyan információkat, ami azt mondja, hogy úristen édesem, na látod, erről beszéltem neked tegnap este. Hát akkor működ. Szóval ez csodálatos lehet, én azt gondolom, férfiak
1: számára. Kell a sorok között hallgatni, ha már ott hallgatunk, ugye? Majd utána olvasunk a sorok között is.
3: Szerintem mind a ketten, Judy is és Marianna is olyan, aki kimondja
4: ezt. Ezt akartam mondani, hogy én nem.
3: És én meg majd csatlakozom hozzájuk ilyen szempontból, egy kicsit szarkasztikus humorral.
4: Én szókimondó vagyok.
3: Nagyon.
4: Én nagyon, igen, de én ettől vagyok nagyon jól. Kedvesen, kellemesen mondom ki, és tudom, hogy amikor kimondom, én látom az arcokon, hogy kinek esik jól, és kinek nem. Na most nyilván annak nem esik jól, amikor látod, hogy darásvészekben nyúlsz, aki nem akarja hallani. Azt mondja, úristen, ez a nő kimondta, amit én nem, ezt hagyjuk abban, nem akarom hallani. pedig hallania kell. Uh-huh. És én nagyon bízom abban, hogy most is sikerül azért ugyanezt megjátszanunk ezen a rendezvényen, mert pont ez a cél, tanulni csak így lehet. Tanulni, fejlődni, nem lehet csukott füllel, csukott szemmel és csukott szívvel.
1: Meghallunk dolgokat?
4: Nem akarunk meghallani dolgokat.
1: Nem mindig, oké.
4: Okay. Nem akarunk.
1: De miért?
3: Néha egyszerűbb homokba dugni a fejünket bizonyos témák kapcsán.
4: Igen, meg félünk a változástól, pedig a változás a javunkat szolgálja. Még ha fájdalmas is. Ezt tudomásul kell venni.
3: De egyébként
4: szerintem
3: pont ez egy érdekes pont, amit a Marianna mond, és ez az erőhöz is szerintem köthető, hogy nagyon, tehát hogy mostanában mindenki azt várja, hogy egy nő erős legyen. És hogy mi ez az erő? Én azt gondolom, hogy sokszor nem gond gyengének lenni, és sokszor nem gond összeomlani, csak fel kell tudni állni ebből. És azt gondolom, hogy ezen az eseményen arról is beszélünk a saját megéléseink kapcsán, hogy kinek milyen kudarcai, nehézségei, mélységei voltak az életben, és abból hogyan tudott feljönni, uh-huh, és hogyan tudott változni. Mit tud adni az élet 20 évesen, és mit tud adni közel az 50-hez. Nagyon-nagyon más a két megélés, azt gondolom, amíg 20 évesen világot akarsz megváltani, addig közel az 50-hez néha már az is egy boldogságot okoz, hogy reggel úgy kezd fel, hogy semmit nem fáj. Uh-huh. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon más, plusz, hogy lehet változtatni az életen. Akár csak az én példámat nézve, én 40 évesen kezdtem el a jogi egyetemet. Amit sokan csak legyintettek rá, hogy á, már minek. De én azt gondolom, hogy a változás és az inspiráció, az, hogy szenvedéllyel éld az életed, az a legfontosabb dolog, mert szerintem csak akkor lehet boldogan élni.
4: Hát így van, meg nyilván, hogyha az ember reggel fölkel és dobog a szíve, az már egy felhatalmazás arra, hogy mindent megtehetsz, amit csak akarsz, uh-huh, és amihez kedved van, vagy amire vágysz. Tehát eznek így kellene, hogy működjön, és nyilván az én szerepem, mint motivációs előadónak, és ez a szerepem már 14 éve, és nyilván itt is ezt szeretnénk majd elérni, hogy egy kicsit jobban tudatosítsuk a közönségünkben, bárki is jön oda, kortól függetlenül. Ülhet ott egy 20 éves is, meg ülhet ott egy 70 éves is, uh-huh, mert a 70 évesnek is még ugyanúgy joga van élni. Tehát most hiába, és látod megint ez a kritizálás, ítélkezés, hogy 70 évesen mit akar már vén bolond? Mi vén bolond? De egyébként uh-huh, meg szerintem tök jó, ha 70 évesen én vén bolond leszek. Tehát akarok 70 évesen vén bolond lenni. Tehát ez a cél, hogy legyél az. De most értitek a kifejezés, hogy. Tehát, hogy szeressek élni még 70 évesen is.
1: Így, azt mondom, lazán, lezseren, könnyedén.
4: Ennyi, ennyi. És amit még visszakanyarodva a fájdalomra, amit mondtál, nagyon fontos ez is, mert valóban az emberek, ugye, főleg a közösségi térben, ugye azt látjuk, nyilván mindenki igyekszik kitenni azt, hogy mosolygunk, jó kedvünk van, mondjuk én speciál nem azért teszem ki, nekem tényleg jó kedvem van. Adrián ismer, Judy is, nagyon sokan tudják, hogy azért én egy szinten vagyok általában. De van olyan, amikor nem. De nyilván nálam is beüt a krak, amikor azt mondom, hogy ma kibuktam, amiatt, mert nem tudom, és megengedem magamnak. Uh-huh. És erről is nagyon sokat beszélek videóimban, előadásomban, hogy merd, és hogy Adrián is mondta, merd megengedni magadnak a fájdalmat. Tehát nincs magasság lent nélkül. Tehát muszáj, hogy lent vergődj ki magad, sírjál, sajnáld magad, nagyon rossz neked, neked a legrosszabb. Aztán állj föl, forold le magad, nézz a tükörbe, haj, smink, ruha, pst, mehetünk tovább. Na ez is a cél itt, mert nyilván ez Judy is megélte, te is megélted, én is megéltem. És nagyon sokan megélik még, akik majd ott ülnek, az a 100 ember, és lehet 80 nő ott fog ülni, és azt fogja az a 80 nő is mondani, hogy úristen, ma reggel pont így keltem fel. Uh-huh. De tudja, hogy mi is így kelünk föl. De aztán felszívjuk magunkat.
1: Így van, és tovább.
4: Így van. Tehát nem temeted el magadat ebbe az önsajnálatban, mert az emberek beleragadnak ebbe, András, az a baj.
1: Igen, és akkor azt is mondjuk el, hogy ez a hétfői találkozó az nem feltétlenül lesz mondja, ilyen panasz délután, vagy panasz este.
3: Nem, pont erről mert beszéltünk,
1: ugye megvan,
3: hogy
1: az így van. Nagyjából szerintem képben vannak, hogy neked mi volt a tragédiád, megvan a Judy tragédiája, a tiédet nem tudjuk,
3: érintjük természetesen Judy és Marianna történetét is.
1: De nem erre
3: csak
1: lesz kiélezve.
3: De nem erre lesz kiélezve, természetesen, mert ezt a történetet már nagyon sokan ismerik. Igen. Viszont egyéb gondolataikat a világról, a nőiségről, az életről, a munkáról, a családról nem ismerik. Uh-huh. És inkább ez lesz az a tematika, vagy téma, ami mentén haladunk előre. Természetesen ezt a két történetet nem lehet kihagyni, mert mindenki így ismerte meg őket, idézőjelben, hogy Judy, aki egy nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett, és abból, hogy épült fel, hogy lett sikeres énekesnő, és Marianna, aki sajnálatos módon elveszítette 13 éves korában a kislányát, és abból, hogy tudott feljönni. Természetesen a gyász folyamatról egy kicsit beszélgetünk, hogy hogyan lehet egy ennyire tragikus
1: tehát
3: helyzetből...
1: Nincsenek eltagadva?
3: Nem, amikor az identitásod is megváltozik, hiszen egy olyan tragédiaért, hogy hogy lehet abból újraépíteni önmagad. Természetesen erről is beszélgetünk, de nem ez lesz a fő vonal, ami mentén halad az este, hanem nagyon sokat fogunk nevetni, és nagyon sok érdekes téma is terítékre kerül.
1: Kapaszkodót kapnak a...
3: Így van.
4: Igen, de tényleg, tehát az biztos, hogy ott lesz a tulajdonképpen egy ilyen, úgy fogalmaztunk Adriennel, és akkor beszélgettünk erről, hogy mert az előadáson az a cél, hogy egy ilyen érzelmi hullámvasúton fognak ülni. Mert az élet is egy érzelmi hullámvasút. Így igen. Van, pontosan. Tehát, hogy ez a jó kedvis derű, de megérezzük a könnyeket is, meg megérezzük a fájdalmat is. De ezt is, András, egy olyan megvilágításban, és ezt mindig hozzá szoktam tenni, és azért Adrián már tudja, hogy nagymestere vagyok, hogy amikor sztorizunk is, akkor a közönség soraiból, aki ott ül, nem tudom, Juditka, ő ne engem sajnáljon közbe, hanem ő építse be, amit én mondok, a saját életébe. És azon kezdjen el gondolkodni, ne azon, hogy ó, szegény asszony. Tehát érted, tehát nem én vagyok ennek a főszereplője, hanem tulajdonképpen ő. És akkor ott jöjjön a fejébe, lelkébe a megvilágosodás, hogy tulajdonképpen van ebből ki.
1: Na, jó,
4: de
1: lesz
4: jó.
1: Jó bizony.
4: Úgyhogy mi nagyon várjuk, készülünk, igen, úgyhogy várunk tényleg szeretettel mindenkit, nőket, férfiakat, gyerekek, nekem gyerekek is ültek már előadáson. Szerintem nyilván ez is olyan, hogy most is nyugodtan ülhetnek ott, mert igazából nem fognak olyat hallani, amit nem.
1: A motivációt elkezdeni, azt soha.
4: Na látod, így van, nem ott korai. A pont, így van. Én is mindig ezt mondom, hogy az csak jó, mert kicsit tudatosabban tudjuk akkor a gyerekeinket is nevelni, vagy őket formálni, de egyébként már nagyon sok fiatal él már tudatosabban. Szerintem
1: meg a mai világban az a fajta közösségépítés, amit most ezzel elkezdtek, az úgy kell, mint egy falat kenyér. Hát nem az van, hogy lassan már a barátságokat is messenger üzenetekben tartjuk fenn.
3: És ez a személyes találkozás, ez pont ezt is. Egészen más érzelmeket vált ki az emberből. Egy személyes találkozó, vagy egy érintés, vagy bármi, mint amikor az ember a social media felületeken kommunikál valakivel, igen. És nem is tudja, hogy miért érzi magát magányosnak, de pontosan azért, mert az egy teljesen más, ridegebb kommunikáció, még ha azt is érzed, hogy ezernyi barátod van. A személyes találkozókat semmi nem tudja pótolni, azt gondolom.
1: Na, akkor ilyen lesz a hétfő is. Hol tudunk részleteket, hogyha most ez felkeltette a hallgatók érdeklődését?
3: Mindannyiunk social media felületein, igen. És természetesen ott a jegyértékesítés információkhoz is mindenki hozzájut. Online és a helyszínen is lehet
1: tehát
3: jegyeket
1: vagy
3: venni.
1: Vagy Csaba Adriánt, vagy Lippai Mariannát, vagy Judit keressük.
3: Vagy az életkedvet, így van.
4: Igen, de tényleg.
3: Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és egy fantasztikus hétfő estét szeretnénk
1: együtt
3: tölteni. Én meg nagyon
1: drukkolok nektek, sok csillogó szempárat kívánok.
3: Nagyon szépen
1: köszönjük. Közönség részéről, akkor a tiétek is csillogni fog, nagy baj.
4: Így
3: van. Nagyon
1: kedves
3: szépen
1: hallgatóink, azt a sok energiát,
3: köszönjük.
1: Amit beletesznek imádott hivatásukba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Azé és Mariannát, Judit meg csókoltatjuk.
3: Átadjuk neki mindenféleképpen.
1: Egyszer átadjuk neki személyesen is. Kedves hallgatóink, a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem folytatódik a műsor. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És ma vételkörzetben leszünk, kedves hallgatóink, mert hát van egy nagyon komoly misszió, amit én már régóta figyelemmel követek a távolból, de hát nagyon kedves jó barátom Hornok Róbert ennek az egésznek az atya, aki hát azt gondolom, hogy olyan alázattal, szorgalommal tolja ezt most már évek óta, amire ritka példa, és még példát is mutat ezzel, Robi, köszönöm, hogy jöttél.
5: Szia, András, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Nem először, nem is utoljára, mert aki ilyen programokat biztosít a Fejér megyei közönségre, ugye?
5: Döntően igen, tehát voltunk már, ezt már
1: tudom,
5: mondtam
1: hogy már
5: neked,
1: szélesítettek.
5: Pest megyében és Békésben is voltunk már egyszer-egyszer, de döntően Fejérben szervezünk előadásokat, döntően rócsószerűen, de pákozd már az otthonunk. Tehát most az elmúlt, talán azt mondom, hogy másfél évben a legtöbb előadást ott szervezünk, illetve ott tartjuk.
1: És nekem azt tetszik ebben a különleges misszióban, hogy kifejezetten olyan programokat adsz a közönségnek, amivel egyébként akár sorsokat is tudnak változtatni.
5: Billenteni tudják az embereket.
1: Rajtuk múlik.
5: Igen, tehát én elviszem az edukációt, a pszichológiát, mentálhigiénét, segítséget, úgymond házhoz, ha azt nézzük. Tehát gyakorlatilag...
1: Nem kell Pestre utazni.
5: Nem kell Pestre utazni, és ezt nagyon sokszor visszamondták, vagyis mondták a vendégeink, hogy jaj, de jó, hogy ezekért az előadásokért nem kell Pestre, vagy Siófokra, vagy Veszprémbe utazni. És úgyhogy én azt gondolom, hogy űrt töltöttünk be, vagy töltünk be ezáltal.
1: Az űrbetöltés, de hát évek óta megy egyébként.
5: Én már öt éve, igen.
1: Na, és ezt akartam kérdezni, hogy az űrbetöltést megszokták, sajátjuknak kezelik a helyiek?
5: Igen, mindenképpen, tehát várnak is minket, tehát hallom is, illetve vannak még olyan jellegű kérések, hogy jó, őt esetleg nem hívnátok meg. Tehát azért nyilván van a részünkre egyfajta piackutatás is, meg az is, hogy jaj, mikor jön ő meg ő. Tehát egy érzem azt, hogy várnak minket, meg megszoktak minket, illetve kedvelnek is minket, hál' Istennek.
1: Iszonyat nagy neveket tudsz megmozgatni, elvinni a közönséghez. Mesélj, vagy mondj pár példát, kérlek.
5: Zaher Gáborral, Dr. Csernus Imrével, Almási Kittivel dolgozunk együtt hosszú ideje, Badár Sándorral, Müller Péterrel is dolgoztunk már együtt, Feri atyával természetesen, tehát vannak új nevek, ezeket majd mindjárt elmondom neked.
1: Hát kíváncsi vagyok, mert hogy indul az új évad, ezért
5: igen,
1: is jöttél.
5: Igen, igen.
1: Mindig. Hogy van nálatok az évad egyébként?
5: Tavasz-ősz ritmusban működünk, nyáron nem igazán vannak előadások. 2027 nyarán lesz egy nagy meglepetésünk.
1: Ez már így előre megvan.
5: Ez előre megvan. Egyre inkább azt látom, hogy előre kell tervezni, mert a nagyobb előadóknak azért előre fél évvel, évre már megvan, tehát teli a naptáruk, úgyhogy 2027 nyarára is szerveztem már, tehát azokat is bejelentjük, azt gondolom, hogy még össze.
1: Tehát hogy a lényeg, hogy nektek mindig előre kell járnatok a közönségnek. Hát, a piac előtt?
5: A piac előtt is, tehát gyakorlatilag a fél év sem mindig elég. Tehát most ugye van egy előadónk, akit mondtam is neked, még a nevét nem árulhatom el, de ősszel mindenképpen bejelentjük. Teljesen új műfajt hozunk be a Kultfészekbe. 2027 nyarán egy elég nagy sót hozunk szintén Pákozdra.
1: Az másfajta lesz?
5: Teljesen más, mint amit eddig megszokatott a közönség.
1: Mert hogy néha, és ez arra mondtuk az előbb, hogy előre kell járni, vagy előrébb kell járni?
5: Előrébb kell járni, tehát nyilván vannak olyan előadók, akiknél én sejtem, hogy váratlan egy évre előre már van, tehát nincsen már helye, vagy betelt a naptár, ezért mindenképpen előre kell gondolkodni. Tehát ezért is egyeztettem vele, hogy 2027 nyári időszakában van esetleg még szabad helye.
1: Na jó, csak azért ne beszéljünk többet erről, mert úgy árulod el.
5: Nem árulom el még, viszont mint ahogy mondtam, ez egy teljesen más műfaj, varázslat lesz nyáron.
1: Ja, oké, akkor sejtem. No, de az még a jövő zenéje. Igen. Olyan szempontból, hogy itt van most ez az aktuális évad.
5: Igen.
1: Mikor indul?
5: Október 9-én, mint ahogy megszokhatták a nézőink, a közönségünk, döntően mentálhigiéné, pszichológia lesz a téma, mint olyan, vagy a műfaj, és azzal is kezdünk. Egy teljesen más, tehát a pszichológián belül teljesen mással. Kötődés, elmélet, elkerülő, szorongó kötődés, gyakorlatilag a vendégünk Vida Ágnes lesz, aki a műfajnak a fogalmazunk, úgyhogy nagy neve.
1: És azt gondolkodom, hogy milyen anyunak hívták őt? Hogy nem volt neki valami?
5: Hú, erre nem emlékszem.
1: Internetes neve. De sok követője van, azt tudom.
5: Igen, sok. És eléggé, tehát nekem azt hiszem, hogy tavasszal dobogálta fel az ő videóit. És nagyon, nagyon jó dolgot.
1: De még nem dolgoztatok együtt.
5: Még nem dolgoztunk együtt, és eldöntöttem akkor, hogy mindenképpen meghívom őt, és nagy igény is van a hasonló jellegű előadásokra.
1: No, és vele kezd az évad?
5: Igen.
1: Jó, közben keresem, mert nem nyugszom. Hogy mi az ő internetes neve? Egy időben nagyon elterjedt volt a... Na jó, keresem, addig mesélt, kérlek, hogy ha lement a Vida Ági előadás, ő Pákozd egyébként?
5: Ő Pákozdon lesz, igen, Vida Ágnes után Csernus Imrével folytatjuk.
1: Na hát október
5: 21-én.
1: Állandó
5: vendégünk, tehát minden szezonban jön legalább egyszer hozzánk. És lesz egy új nevünk, Soma Mamagésa.
1: Aha, ő is bejön a képbe.
5: Ő szintén Párkozdra jön hozzánk, igen. Hatalmas az érdeklődés, nem meglepő módon. Berec András is fog hozzánk érkezni november végén, november 27-én, illetve Feri atya, szintén ő minden fél évben érkezik hozzánk, szintén legalább egyszer, Sárbogádra érkezik.
1: De jó. Na jó, már most el is kezdtem, leteszem a Vida Áginak van valami internetes neve, most nem találom, aztán lehet, hogy ez már régi.
5: Valamilyen korszakban. Mami.
1: Valamilyen, igen, talán. Vagy anya, vagy mami,
5: igen.
1: Gazdag mami. De most nem
5: azt
1: vagyok.
5: Hiszem, hogy igen.
1: Valami ilyesmi igen. volt. Na jó, bocsánat Ági, hogyha ha hallgatsz minket, úgy fogom ezt kompenzálni, hogy meghívlak a műsorba is. Mesélj majd te is az előadásokról, például a kultfészek előadásokról. Megint nagyon gazdag a kínálat, azt látom. Tudom, hogy évről évre nehezebb egyébként lesz. Gazdaságilag a megszervezése ezeknek az előadásoknak, erről gyakran beszélgetünk, és azt is tudom, hogy te azért egyfajta misszióként csinálod ezt az egészet. Tehát ebből nagy pénzkereset nincs.
5: Hát ebből nincsen. Alapvetően számomra ez egy szívügy megküldetés.
1: Szinte társadalmi munka?
5: Szinte 100%-osan igen. A részemről igen. A részemről igen. Nyilván voltak időszakok, amikor egy fokkal jobban ment. Mi civil szervezetként működünk, egyesületként, én már 7 éve. A kultfészek maga 5 éve működik. Aha. Pályázunk, 7-szer vagy 8-szor pályáztunk eddig, összesen 3-szor nyertünk, 5-ször nem, tehát hogy döntően nem szoktunk nyerni, viszont az elmúlt, talán azt mondom, hogy 2,5 éve mi nem nyertünk semmilyen pályázatot, forrás, támogatást nem kaptunk. Tehát alapvetően
1: kifejezetten a közönség.
5: Közönség tart fent minket teljes, abszolút így, így igaz. Nyilván egyéb kiadásaink is vannak, tehát azon túl, hogy tiszteletdíj, a helyszínnek a bérleti díja, stb. Tehát nyilván dolgoznak háttérben, tehát ugye grafikus könyvelővel dolgozunk, kommunikációs, illetve a helyszínen is vannak munkatársak, akik ugye a munkájukért bért kapnak.
1: Hát, de közben maga a Góri, aki ezt az egészet kitalálta.
5: Ő nem kap azért semmit.
1: De hogy, na ezért kérdezem, hogy azért benned ez a segítői hajlam, ez mindig megvolt?
5: Mindig megvolt. Tehát én alkotni akartam valamit. Létre akartam hozni valami értékeset, és azt hiszem, hogy sikerült. Legalábbis én azt gondolom. És bízom abban, hogy ez fent tudjuk ezt tartani, és fent fog maradni ez bármilyen módon is, de ezt én tovább akarom vinni, mint ahogy mondtam is neked, azt hiszem múltkor, ez egy számomra, ez egy gyermek, illetve szerelem gyerek, mint olyan. És nem szeretném hagyni.
1: Hát igen, szépen nevelgeted.
5: Igen,
1: mert nem egyre azt nehezebb. Egyre nehezebb, de közben nem azt látom, hogy egyre silányodna a kínálat, hanem egyre gazdagabb.
5: Egyre gazdagabb, és 2027 tavaszán még több új név jön. Tehát én tényleg azt akarom, hogy színesedjünk, és nem mindig ugyanazokat a neveket hozzuk. Eddig sem volt így, viszont azért ugye roadshow-szerűen működünk, tehát azért, mint ahogy mondtam, dr. Zaher Gábor, dr. Csernus Imrével rendszeresen dolgozunk együtt, Feri atyával, de hogy mindenképpen akarok, vagy akarunk új arcokat bevinni. Hiszen az a nevünk, hogy kultfészek, mint hát, kultarcok. Hogy. Tehát, hogy nyilván új arcokat is be akarunk hozni a repertoárba, és ez sikerül is, és én azt látom, hogy akik egyszer voltak nálunk, azok vissza is térnek, illetve vissza is térnének, mert jól érzik magukat. Tehát nálunk a hangulat az tényleg családias, baráti, laza. Teljesen máshogy működünk, mint mások.
1: És jó is, hogy jöttél, mert legalább most akkor egy kis kulisszatitkot, kinyitsz egy ajtót, ahol be tudunk látni, mert ugye nem vagyunk benne a szervezésben a hallgatók, szóval hogy képzeljük ezt, hogy mondjuk, ha olyan egy új ötlet, hogy akkor Somát jó lenne ebben a műsor folyamban szerepeltetni, akkor őt magát hívott fel, vagy ezeknek az előadóknak vannak menedzsereik?
5: Döntően van. Tehát valakivel közvetlen a kapcsolatom, valakinél pedig van menedzser. Valakit nehezebben érek el, valakit könnyebben. Tehát volt olyan, akit úgy értem el, hogy nem volt kontaktja fent az interneten. Aha. És felhívtam egy olyan művelítési házat, ahol mondjuk már fellépett az előadó. Értem. Tehát nekem azért ez egy kutató munka is. Igen, igen. Tehát volt olyan, amikor 5 művelődési házat hívtam fel ahhoz, hogy kapjak egy e-mail címet az előadóhoz, vagy a menedzserhez. Tehát azért van olyan, tehát volt olyan előadó, akit még nem hívtam meg, de valószínűleg érkezni fog hozzánk, akinél több hétig dolgoztam azon, hogy egy e-mail cím legyen meg. Aha.
1: És aztán válaszol?
5: Igen. Van, aki nem, de hogy döntően válaszolnak, igen.
1: Mi az igazi sikerélmény számodra?
5: Lehet, hogy ez egósan fog hangzani, de a teltházak.
1: Aha. Jó, hát minden, ezért dolgozol.
5: Igen. Tehát az a siker számomra, illetve számunkra, hogyha látjuk azt, hogy egy előadó iránt, vagy egy előadás iránt nagy az érdeklődés, látjuk a csillogó szemeket, látjuk a hálás tekinteteket, és a szavakat hallhatjuk, ugye, hogy hálásak, és én azt gondolom, hogy ez ad nekem nagy erőt. Hogy látom, hogy ha öt ember van, 10 ember van, akiért ez érdemes, addig folytatom.
1: Hát és a hatásért, ugye, hogy hatásért. Milyen hatással.
5: Igen, tehát én azt látom, hogy mint ahogy mondtam is neked, várnak minket, hálásak ezért, és nekem ez fontos, hogy tudtam, illetve tudtunk alkotni valamit, ami értékes, ami jó, ami ad.
1: Hát és látod, nem véletlenül mondtam a hatást. Ha ennyi személyességet megengedsz most itt a műsorban, azért hadd mondjam el, hogy van neked, tehát Robit, ezt most a hallgatóknak mondom, ismerhetik egy nagyon népszerű TikTokos sorozatból.
5: Igen.
1: Tehát van egy, az a Néger Laci barátommal, akin keresztül mi is megismerkedtünk, egy közös duótok.
5: Van egy humor duónk, nekem, ugye én stand-up voltam régen, 20 éves voltam, ugye 2,5-3 évet, én az Éger Lászlót így ismertem meg, és így lettünk barátok is, és nagyjából másfél évvel ezelőtt elkezdtünk egy humor, egy gag sorozatot.
1: Mi a nevetek a TikTokon?
5: A Székely, meg a másik. De a Facebookon jobban megyünk. Tehát igen? Ott van 27 000 oldal like, vagy mi ez? Követő. Igen. Aha. 27 000 lassan.
1: Az egy szép
5: 28 000, igen. TikTokon nem megyünk annyira jól, ott 5 000 van, vagy 6 000. Illetve YouTube-on vagyunk még fent, de Facebookon megyünk sokkal.
1: Ja, hát én TikTokon követlek benneteket, de akkor átmegyek a Facebookra.
5: Megtekintés számunk az nagyon nagy, tehát ilyen több százezres, meg milliós plusz, tehát az egészen jól megy. Úgyhogy az egy
1: jó. Na, de például nekem az nagyon szimpatikus, hogy itt ebben a kultfészekes misszióban, te tényleg társadalmi munkában elviszed a kapaszkodót, a segítséget, tulajdonképpen a közönségnek, mert ők szórakozva edukálod őket. Mindig hazavisznek sok-sok útra valót, és igen, aki nyitott, annak akár sorsfordító is lehet egy-egy találkozás, meg egy-egy előadás.
5: Ha egy mondatot elvisz, vagy egy esetleg elgondolkodtatja egy szó, egy mondat, vagy akármi, akkor azt gondolom, hogy már megérte neki.
1: Na de remélem a hallgatók is érzik, hogy ezt a fajta alázatot, hogy nem magatokat nyomod, hát most a közel 30 000 követővel még talán ki is állhatnátok oda.
5: Ki is állhatnánk.
1: Ti is ott lehetnétek egy produkció.
5: A Székely meg a másik ott lehetne. Nyilván nem az a cél, hogy felhasználjuk ezt a platformot erre. Tehát, hogy nyilván a Székely meg a másik az önmagát építse fel, ne a kútvészek által.
1: Ja, ez egy normális gondolkodás. Én sok olyan pályatársat ismerek, akik nem így gondolkodnak, hanem mindenhol tolják magukat.
5: És ezt ketté is akarom választani. Tehát a kútvészek az a kútvészek teljesen másról értem, szól. A Székely meg a másik, az pedig én azt gondolom, hogy építse fel saját magát. Tehát, hogyha abban van több, akkor hozzuk ki abból a legtöbbet is. Tehát ne a kútvészek vállán vagy a hátán mászom fel.
1: Na, de hát ott is a hatásért.
5: Igen.
1: Tesztek, hogy milyen hatással vagytok a videókkal, a gegekkel.
5: És a hitelesen tudjuk ezt művelni. Tehát én azt látom, hogy rengetegen kedvelnek minket. Van egy rajongó táborunk, fogalmazzunk így, akiket tényleg látom, hogy azonnal lájkolják, és már várják is, hogy mikor jöttök, és hogy már alig várjuk az újabb évadot. Tehát, hogy ezek jó dolgok.
1: És el vannak iratkozva, és fekete övessé válnak.
5: Abszolút, abszolút.
1: Úgy, okay. A kultfészeknek is vannak ilyen ezek szerint fekete öves tábora?
5: Nagyon sok visszatérő vendégünk van. Tehát én meg szoktam kérdezni, ha nem is minden előadás előtt, de hogy kik voltak már kultfészek előadáson. És a közönségnek a 30-40%-a felszokta tenni a kezét. Tehát, hogy ez egy nagy szám.
1: Te mindig te köszöntöd őket?
5: Igen. Tehát van egy úgymond felkonferálás, illetve lekonferálás. Tehát, hogy mindig szólok néhány szót. Tehát azt gondolom, hogy fontos a kapcsolata közönséggel.
1: És hogy szokott ez lenni, hogy az előadók utána még maradnak, és lehet tőlük, vagy velük selfie, autogram, stb.
5: Döntően igen. Aha. Valakinél nem, de döntően igen. Tehát, hogy nagyon fontos számomra, számunkra, hogy ezek lehetőleg interaktív előadások legyenek. Uh-huh. Tehát lehetőség legyen arra, hogy kérdezzenek a vendégek. És a végén döntően van aláírása, beszélgetésre, könyv aláírása éppen van a lehetőség. Tehát én azt gondolom, ez fontos, hogy legyen a közönség és az előadó között egy ilyen, nem is tudom.
1: Interakció?
5: Interakció, valami. És egy picit értsd jól, ez intim kapcsolat.
1: Ja, hogy ne érteni.
5: Tehát, hogy én azt gondolom, ez fontos, hogy ne csak az legyen előadás, aztán kész, hanem az, hogy legyen egy kapcsolódás is. Uh-huh. Oda-vissza.
1: Jó, nagyon fontos. Persze, hogy intim kapcsolat, hát hiszen egy intim tér, egy közösségi, vagy nem is közösségi ház, ezek művelődési ház.
5: Művelődési házak, uh-huh. Döntően kulturális központok. Fejér megyében, mint ahogy mondtam, több helyszínen voltunk már, és tényleg azt látom, hogy igény van ránk. Azt viszont sajnálom, hogy egyszer mondtam egy beszélgetésünk alkalmával, hogy bízom abban, hogy menő lesz a kultúrát támogatni, még nem az.
1: Uh-huh. Hát ne add fel.
5: Nem adom fel.
1: Addig kell menni, ütni a vasat, amíg egyszer csak bejön ez az egész, mármint támogatásilag. De egyébként ez a 4-5 előadás, amit felsoroltál, ez egy helyen lesz most?
5: Alapvetően az 5 előadásban 4 Pákozdon lesz, aha. Egy pedig Sárbogárdon. Uh-huh. Pákozd otthonunká vált, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönjem azt, hogy Pákozdon befogadtak minket. Tehát nagyon fontos, mert hogy mi ugye Gárdonyban kezdtük az előadásainkat, tehát nagyon sok előadást szerveztünk Gárdonyban, a Velencei tó déli partján, és ott onnan kiszorultunk, fogalmazzunk így, uh-huh. És Pákozd azonnal befogadott minket. Tehát abszolút látom azt, hogy hálásak azért, hogy ott mi is azok vagyunk, azért, hogy új otthonra lehetünk, nagyon szép művelődési házról van szó, és nagyon jó a kapcsolatom a kulturális intézménynek az igazgatónőjével, úgyhogy minden rendben van, új otthonra lehetünk, hál' Istennek.
1: De egyébként nyilván nem csak Pákozdiak vannak ott.
5: Pákozd ugye nincs messze Székesfehérvártól, tehát nagyjából olyan 8-10 perc autóútra, jó az elhelyezkedése. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen 100 000-es piacot mi elérünk.
1: Aha, de jó.
5: Úgyhogy a helyszín az tökéletes, szép a művelődési ház, és azt látom, hogy ilyen szempontból pestiek is jönnek, a Velencei tó környékéről, illetve, mint ahogy mondtam, Fehérvárról is sokan.
1: Kultfészek.hu?
5: www.kultfészek.hu.
1: Tehát itt minden fontos információ.
5: Igen, pontos. Igen, mint ahogy a múltkor elmondtam már, jegyvásárlási lehetőség, tehát online jegyet lehet vásárolni, és bérletet is már lehet vásárolni. Tehát a Pákozdi előadásokra már bérletet is lehet vásárolni 20% kedvezménye.
1: No, hát kedves hallgatóink, éljenek a lehetőséggel. Hornok Róberttel beszélgettem, aki a Kultfészek hát legnagyobb missziósa, meg alapítója mindenese. Támogassák őt a figyelmükkel, azzal, hogy ezt az elképesztő energiát, amit beletesz, szerintem a figyelmükkel tudják a legjobban viszonozni. Úgyhogy kitartás neked, és
5: örülök
1: mindig, amikor jössz, meg hát sok boldog, meg csillogó szempártot az előadásra.
5: Legyen így.
1: Nagy baj.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, Robitól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Csaba Adriennek és Lippai Mariannának, illetve Hornok Robertnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második utalványos részlete. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat. Hirtelen szívhalál okozta Deák Bill Gyula halálát. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete az utalvány, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. Felhívta a figyelmet, hogy akik az első részletet bankszámlára kapták és azóta lakcímet változtattak, ellenőrizzék, szerepel az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. Ha nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. A postai kézbesítésben részesülőknek nincs teendőjük. A 100 ezer forintos támogatás automatikus, az első 50 000 forintot augusztus végén már folyósították. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből visszafizette a folyószámla hitelét. A főváros folyószámla hitel kerete 80 milliárd forint volt. A főigazgató közölte, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. A jövő héten szavaz az országgyűlés az építészeti törvény módosításáról, amely többek között megszünteti a stratégiainak nevezett építőanyagok kivitelének kötelező bejelentését, amely a külföldi cement és kerámia gyárak ellen irányult, de az Európai Unió szabályaiba ütközik. Pacemaker beültetés követően hirtelen szívhalál miatt hunyt el Zalaegerszegen Deák Bill Gyula, közölte az Alavár megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Lubkovics Géza elmondta, az énekest 2-3 napig kezelték, rutin műtétnek számító pacemaker beültetést végeztek nála, ám a műtétet követő éjszaka váratlanul elhunyt. Deák Bill Gyula a magyar blues egyik legismertebb és legmeghatározóbb előadója volt. Jellegzetes hangja és színpadi jelenléte évtizedeken át formált a hazai könnyű zenét, 77 éves volt. Október közepéig várja a 13. kerületi önkormányzat a lakossági véleményeket a Duna közparton létesíteni tervezett 3,6 hektáros új parkról, közölte a kerület. A fejlesztési terület az EON Sport telepétől délre a Dráva utcáig tartó, valamint a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Összesen 9 különböző telekből áll ez a rész. Ezek között önkormányzati építési telkek, közparki területek, egy fővárosi közút és az EON mintegy 14 ezer négyzetméteres ingatlana szerepel, amely szándéknyilatkozat alapján kerül a kerület tulajdonába. A lakossági véleményezés után készül el a koncepció terv, majd újabb egyeztetés jön, ezt követően készülhetnek el a kiviteli tervek. A park 36 ezer négyzetméteres lesz, ami a kerület legnagyobb közparkját jelenti majd, és a tervek szerint 2028 végére, 2029 elejére részben elkészülhet, a park nevéről később döntenek. Ősszel több mint 50%-kal több magyar foglalt Európán túli úti célra, mint az előző év azonos időszakában. A kivi.com adatai szerint a toplistát Törökország vezeti, majd Egyiptom és az Amerikai Egyesült Államok következik. A 20 legnépszerűbb cél között több ázsiai ország is szerepel, köztük Tájföld, Indonézia, Vietnám, Kína és Japán.

0: Japán, valamint olyan távoli desztinációk, mint Argentína, Mexikó, Ausztrália, Dél-Korea, India és Nepál. A legnagyobb növekedést Argentína mutatja, ahová 321%-kal több magyar foglalt most. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben. Megkezdődött a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítása. 7 pályázó jelentkezett a Madács, 16 az új színház igazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatta a bíróság Jelinek Dániel üzletembert és Szivet Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját. Kedd reggel az otthonukból állították elő őket a rendőrök, majd a kihallgatás után azonnal őrizetbe vették. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat egy hónapra. A 24.hu szerint a központi nyomozó főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem 10 milliárd forintos kárt okozó Volán ügyben. A büntetőügynek rajtuk kívül további 3 gyanúsítottja van, közülük 2 szabadlábon védekezhetnek. Az Indotech Group indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával szemben kiszabott kényszerintézkedést, mivel közlésük szerint Jelinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt és teljes körűen együttműködött velük. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten. Tar Zoltán közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum is, amely a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány intézményeként működött. Ennek következménye, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását terminálták. A miniszter hozzátette, az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, és még nem tudni pontosan, meddig tart. 7 pályázó jelentkezett a Madách Színház, 16 pedig az új színház igazgatói posztjára, áll a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében. A kiválasztási folyamat a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott keretek szerint zajlik. Elsőként az érvényes pályázók vezetői kompetencia mérését végzik el, majd ezután jön a meghallgatásuk és a pályázatok értékelése. A minisztérium nem hozza nyilvánosságra a pályázók neveit és a sikertelen pályázatokat. A szakmai bizottságok összegző véleményt készítenek, a végső döntés pedig a kinevezési jogkör gyakorlója hozza meg a jogszabályi előírások figyelembevételével. A pályázati eljárás eredményeiről a minisztérium a vonatkozó szabályok szerint ad tájékoztatást. Számos szakmai és szabadidős programmal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedésre az Európai Mobilitási Hét szeptember 16-a és 22-e között. Az autómentes hétvége alatt, vagyis most hétvégén a belváros több helyszíne a gyalogosoké, a közösségi közlekedési és az aktív mobilitásé lesz, a látogatókat pedig nosztalgia járművek, közlekedési bemutatók, tesztpályák, gasztrosétány és interaktív élmények várják. A program egyik különleges eleme a MOL-Bubi örökbefogadási akció, amelynek keretében összesen 100 MOL Bubi talál névadóra szombaton. Az első közbringát Karácsony Gergely főpolgármester fogadja örökbe. A résztvevők a fővámtéri MOL Bubi sátorban kihelyezett QR kód beolvasásával fogadhatnak örökbe egy kerékpárt, nevet adhatnak neki, és egy éven át a MOL Bubi applikációban követhetik, milyen utakat jár be a fővárosban. Az újdonsült Bubi szülőkről emlékfotó is készül. Idén is lehetőséget kapnak a lovasterápiás programokban résztvevő gyerekek arra, hogy összemérjék tudásukat. Szombaton lovasterápiás és parasportversenyt szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóton. Az ingyenes lovasterápiás versenyen a nap folyamán 116 gyermek 23 kategóriában méri összetudását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben. Megkezdődött a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítása. 7 pályázó jelentkezett a Madács, 16 az új színház igazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Letartóztatta a bíróság Jelinek Dániel üzletembert és Szivet Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját. Kedd reggel az otthonukból állították elő őket a rendőrök, majd a kihallgatás után azonnal őrizetbe vették. A csütörtök kora délután hozott végzés alapján a bíróság elrendelte a letartóztatásukat egy hónapra. A 24.20 szerint a központi nyomozó főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a csaknem 10 milliárd forintos kárt okozó Volán ügyben. A büntetőügynek rajtuk kívül további 3 gyanúsítottja van, közülük 2 szabadlábon védekezhetnek. Az Indotech Group indokolatlannak nevezte a cég vezérigazgatójával szemben kiszabott kényszerintézkedést, mivel közlésük szerint Jelinek Dániel az eljárás során mindvégig a hatóságok rendelkezésére állt és teljes körűen együttműködött velük. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyításig nem csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten. Tar Zoltán közölte, az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése, és ebbe esett bele a Terrorháza Múzeum is, amely a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány intézményeként működött. Ennek következménye, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását terminálták. A miniszter hozzátette, az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, és még nem tudni pontosan, meddig tart. 7 pályázó jelentkezett a Madást Színház, 16 pedig az új színház igazgatói posztjára, áll a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében. A kiválasztási folyamat a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott keretek szerint zajlik. Elsőként az érvényes pályázók vezetői kompetencia mérését végzik el, majd ezután jön a meghallgatásuk és a pályázatok értékelése. A minisztérium nem hozza nyilvánosságra a pályázók neveit és a sikertelen pályázatokat. A szakmai bizottságok összegző vélemény készítenek, a végső döntést pedig a kinevezési jogkör gyakorlója hozza meg a jogszabályi előírások figyelembevételével. A pályázati eljárás eredményeiről a minisztérium a vonatkozó szabályok szerint ad tájékoztatást. Számos szakmai és szabadidős programmal hívja fel a figyelmet a fenntartható közlekedésre az Európai Mobilitási Hét szeptember 16-a és 22-e között. Az autómentes hétvége alatt, vagyis most hétvégén a belváros több helyszíne a gyalogosoké, a közösségi közlekedésé és az aktív mobilitásé lesz, a látogatókat pedig nosztalgia járművek, közlekedési bemutatók, tesztpályák, gasztrosétány és interaktív élmények várják. A program egyik különleges eleme a MOL-Bubi örökbefogadási akció, amelynek keretében összesen 100 MOL Bubi talál névadóra szombaton. Az első közbringát Karácsony Gergely főpolgármester fogadja örökbe. A résztvevők a fővámtéri MOL Bubi sátorban kihelyezett QR kód beolvasásával fogadhatnak örökbe egy kerékpárt, nevet adhatnak neki, és egy éven át a MOL Bubi applikációban követhetik, milyen utakat jár be a fővárosban. Az újdonsült Bubi szülőkről emlékfotó is készül. Idén is lehetőséget kapnak a lovasterápiás programokban résztvevő gyerekek arra, hogy összemérjék tudásukat. Szombaton lovasterápiás és parasport versenyt szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóton. Az ingyenes lovasterápiás versenyen a nap folyamán 116 gyermek 23 kategóriában méri össze tudását. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: slágerek. Változatosan.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: A legnagyobb slágerek.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 27-én vasárnap este 19 órától a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön Wenihein Boglárka a jelenlét összhangjával. Egy igazi összművészeti én élmény a koncertteremben. Mert hogy azon a bizonyos szeptember 27-i estén atmoszférikus elektronikus hangrétegek, Szász Veronika énekhangja, Cseh Péter gitárjátéka és Wenihein Boglárka kortárs tánca találkozik egy közös, egymásra hangolt térben. A különböző művészeti rétegek nem egymás mellé kerülnek, hanem egymásban folytatódnak. A hang mozdulatot hív, a mozdulat hangot formál és egymásra reagálva alakítják a teret. Ez a kölcsönös alakulás Szász Veronika kompozíciós gondolkodásának szervező elve, amely a jelenlétet nem történetként, hanem változó arányok rendszerében szemléli. Intenzitás és csend, sűrűség és tágasság, kötődés és feloldódás egymásba fordulnak. A zene, a test és a figyelem újra rendeződő egyensúlya olyan tapasztalati mezőt hoz létre, ahol a belső állapot és a közös tér nem válik el egymástól, és ahol az identitás inkább alakuló minőség, mint rögzített forma. Szász Veronika zenéjének elektroakusztikus rétegei a Music Council tapasztalati hangfelfogásából és az elektronikai zene strukturális szemléletéből táplálkozik. A konkrét térből, érintésből, zajból születő és a szintetikusan létrehozott hang ugyanabban a kompozíciós térben találkozik, ahol a hangsúly a köztük létrejövő viszonyrendszeren van, miként sűrűsödnek, tágulnak és hoznak létre feszültséget vagy elcsendesedést.